közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Időjárás. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő. Manna Hits.

az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A főüzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velük. Active and deeply cares. Right now.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You.
2: I'll fight for you.
1: This song is a reminder to us that we can be...
3: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
2: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Csak megértenénk, milyen értékes a hit, hogy a hit teremtő erővel bír, és megváltoztat dolgokat, hegyeket mozgat, és problémákat old meg. A Biblia azt tanítja a Róma 12-ben, hogy minden ember megkapta Isten hitének a mértékét. Ezt tanulmányozva láthatjuk, hogy Isten mindannyiunk számára megadja az ő hitének mértékét, hogy tehessük az életben azt, amit ő elvár tőlünk. Mert Jézus nem azért halt meg, hogy küszködjünk. Nem azért halt meg, hogy nekünk nehéz életünk legyen. És állandóan küszködjünk, meg frusztráltak legyünk. És végképp nem azt akarja, hogy keservesen próbáljuk működtetni a keresztény életet. Amen? Ezért hitet ad nekünk. A hit szóval sokat dobálozunk keresztényként, és én tudom, már olyan sokat hallottunk a hitről, hogy amikor azt mondtam ma, hogy a hitről fogok tanítani a végén, akkor nem ugyanazt a reakciót kaptam, amit esetleg akkor kaptam volna, ha azt mondom, hogy az érzelmek kezeléséről fogok tanítani. Mindenki olyan volt, hogy de én nem hiszem, hogy értjük ezt. Vagy lehet, hogy újra meg kell értenünk, és meg kell tanulnunk, hogy az Istennel való járásban milyen fontos az a kis egyszerű gyermeki hit, és milyen fontos a békesség, a megigazultság, és az öröm szempontjából. Elképesztő, mi minden megoldódik abban a pillanatban, hogy eldöntöd, mindenben bízni fogsz Istenben. Minden ember megkapta a hit mértékét. Úgyhogy ne is próbáld azt mondani, ó, bárcsak lenne hitem, van hited. Ha nem lenne hited, akkor nem jöttél volna ide ma este, hiszen hittél abban, hogy amikor ide jössz, én is itt leszek. Amikor leparkoltál, hittél abban, hogy este, amikor kimész oda, akkor a kocsid még ott lesz. Volt hited abban, hogy ide jössz, és kapsz egy széket, ahova leülsz. Hittél abban, hogy jól érzed majd magad, és valami szól majd hozzád. Elképesztő, hogy mennyi hitet használunk minden egyes nap. És nagyon érdekes, hogy vajon miért olyan nehéz Istenbe vetnünk a hitünket. Valahányszor leülsz egy székre, hiszel abban, hogy meg fog tartani. Látjátok, nem úgy ülök itt, hogy te jó ég, remélem nem törik össze alattam. Nem, egyszerűen csak leülök a székre. Még csak nem is ellenőriztem elsőre. Ez egy szék. A székre ráülünk. Ezért én is csak ráültem a székre. Feljöttem ma ide, és hittem abban, hogyha minden dolgomat felpakolom a színpadra, akkor az meg fogja majd tartani őket. Egyfolytában működtetjük a hitünket. Valahányszor kimész a forgalomba az autóddal, ajánlatos hinned. Valahányszor elküldöd a tinédzser gyerekedet az iskolába, ajánlatos, hogy higgy. Tehát van hitünk. Az elmúlt néhány hónapban megint elég sokat tanulmányoztam a hitet, és igazán úgy gondolom, hogy vannak bizonyos alapvető témák, amelyekben mindig fel kell frissítenünk a tudásunkat. Pál azt mondta az embereknek, hogy soha nem fáradt bele újra és újra elmondani nekik ugyanazt, mert az felélénkítette és felkavarta a hitüket azon a bizonyos területen. Tehát ma besétáltál ide. Ha feljöttem volna ide, és megkérdeztem volna, hogy hányan vagytok összezavarodva, akkor valószínűleg több százan jelentkeztetek volna, ha nem több ezren. És én nyugodtan mondhatom, hogy ha zavarodottak vagytok, akkor nem vagytok hitben. Legalábbis azt az adott dolgot tekintve. Mert a zavarodottság azonnal eltűnik, ha bízol Istenben. Mert amikor bízol Istenben, akkor többé semmit nem kell megpróbálnod kiokoskodni. És ha nem próbálsz semmit kiokoskodni, akkor zavarodott sem leszel. Ha? Ha azt kérdezném, hányan aggódtok, akkor nagyon sok kéz lenne fent. De ha aggódunk, akkor egyértelműen nem hitben vagyunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem hiszünk Istenben. De most valami másról szeretnék beszélni nektek. Arról szeretnék beszélni, hogy ne csak legyen hitünk, hiszen mindenkinek van hite, hanem arról akarok beszélni, hogy szabadítsuk fel a hitünket. A hit felszabadítása lesz a téma, mert a hit egy hatalmas erő, ami megváltoztat dolgokat, elvégez dolgokat. A hit az egyetlen dolog, ami által beléphetsz Isten nyugalmába. Ami viszont a létező legdicsőségesebb hely, ahol lehetsz, mert ott semmit nem kell kiokoskodnod. Nem kell megpróbálnod semmit sem megváltoztatnod, amit már milliószor próbáltál megváltoztatni, és minél tovább próbáltad, annál frusztráltabb lettél, de végül csak azt mondhatod, nos Istenem, rád bízom ezt. És ha te nem tudod megváltoztatni, akkor gondolom, hogy nem is kell megváltoznia. Hány éven keresztül voltam frusztrált, amiért próbáltam megváltoztatni a férjemet, a gyermekeimet, a szomszédaimat és magamat. Ó, micsoda megkönnyebbülés volt, amikor rájöttem, hogy csak Isten tudja megváltoztatni az embereket. És nekem senkin nem kell dolgoznom, mert nekem is volt elég bajom. Amen. Miként juthatunk el oda, hogy ilyenfajta hitünk legyen, ami segít majd nekünk belépni Isten nyugalmába? Nos, nem szolgálhatok egy csinos kis szellemi szuper válasszal, csak azt mondom el, ami szerintem az igazság. Szerintem az egyetlen módja annak, hogy ne aggódjunk többet, és ne próbáljunk kiokoskodni mindent, hogy ne legyünk többé irigyek arra, amivel mások rendelkeznek, és ne tegyük a többi őrült dolgot, amit szoktunk. És ezek közül néhányról majd később beszélek. Szóval őszintén úgy hiszem, hogy ehhez az Isten igének tanulmányozása mellett arra van szükség, hogy végleg belefáradjunk abba, amit teszünk. Hogy eléggé belefáradjunk. És azt mondjuk, ó Istenem, megadom magam. Szóval ezen a hétvégén az önátadásról beszélünk majd. Átadom magamat. Végül csak azt mondtam, tudod mit, Uram? Te tudtad, mit kapsz, amikor elhívtál, mert te ismered a kezdetet és a véget is, és mindent, ami köztük van. Ismered minden hibámat, minden gyengeségemet, ugyanúgy, ahogy az erősségeimet is. És eldöntöttem, hogy többé nem szabadkozom napi 25-ször, hanem csak megmondom Istennek, hogy hajlandó vagyok. Engedem, hogy bármilyen munkát elvégezzen bennem, de nem fogom állandóan megpróbálni megváltoztatni magamat. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fegyelmezem és nem kontrollálom magamat, de tudjátok, igazából Isten igéje az, ami megváltoztat minket. És sokkal jobban járnál, ha nem próbálnád megváltoztatni magadat, hanem helyette az igét tanulmányoznád és bíznál Istenben, hogy ő megteszi azt, amire csak ő képes. Végül eldöntöttem, és a döntések nagyon fontosak. Szerintem sok ember jár ilyen alkalmakra, de csak meghallgatják, és soha nem hoznak döntést. Szeretném, ha ti döntést hoznátok ezen a hétvégén. Szeretném, ha eldöntenétek, hogy Isten szerint cselekedtek majd, és aztán szeretném, ha azzal a felismeréssel mennétek el innen, hogy ti semmire nem vagytok képesek az ő segítsége nélkül, és szeretném, ha azzal mennétek haza, hogy rátámaszkodtok. És biztok benne, hogy ő megteszi azt, amire csak ő képes. Látjátok, amikor ráülök erre a székre, akkor rátámaszkodom. Dicsőség Istennek! Csodálatos. Ó, lehet, hogy még prédikálok is innen egy kicsit. Ez persze egy elég gyenge példa, de ad egy kis képet arról, hogy milyen Istenre támaszkodni. Ahogy őre támaszkodsz, azzal leveszed a nyomást magadról. És hozzáteszem, hogy amíg nem tanulunk meg Istenre támaszkodni, addig nem lesz győzelem az életünkben. Lapozzunk a Márk 11.22-höz. Készen vagytok egy kis leckére a hittel kapcsolatban? Hányan értitek, hogy miről beszélek? Tudjátok, mondhatjuk, hogy én a hitembere vagyok. Igen, igen, hittel teli gyülekezetbe járok. Vannak hitről szóló könyveim. Nos, akkor miért aggódsz? Miért vagy összezavarodva? Miért vagy féltékeny? Vagy miért vagy mérges? Azért, mert lehetséges, hogy rendelkezünk valamivel, de soha nem használjuk. Isten mondott nekem valamit az adakozásunkról. Azt hiszem, ez decemberben volt, valamikor akkor tájt. Azt mondta, hogy szokássá vált számodra az adakozás. Ezt helyezte Isten a szívemre. Szokássá vált számodra az adakozás, amiről ugye tudjátok, hogy egy jó szokás. De hallgassátok meg, mit helyezett a szívemre. Szokásoddá vált az adakozás, de többi már nem szabadított fel a hitedet az adakozásoddal, hanem csak úgy teszed. És persze, amikor adsz, akkor áldott leszel, de egy teljesen másik szintre is eljuthatunk, ha minden adakozásnál a hitünket is felszabadítjuk. Uram, az ígéd iránti engedelmességből adom ezt, és hiszem, hogy a következőket teszed majd. Mindjárt meglátjátok a három módszert, amivel felszabadíthatjátok a hiteteket. Legalábbis mi ezekről fogunk ma beszélni, nagyon egyszerűek. Megváltoztathatják az életedet, az ima, a megvallás, és az, amikor azt teszed, amit szerinted Isten kér tőled. Amikor igazán imádkozol, akkor felszabadítod a hitedet. Ha komolyan hittel imádkozol, akkor felszabadul a hited. Hányan értitek azt, hogy a hitetek nem működik addig, amíg fel nem szabadítjátok? Azzal nem mész messzire, hogy van. Lehetséges az, hogy van pénzed a bankban, de közben éhen halsz. Lehet ételed a hűtőben úgy, hogy közben éhes vagy. Lehet, hogy van egy kabátod a szekrényben, de kint megfagysz. Szóval, ha van valamid, az még nem garantálja, hogy használod is azt. Az viszont biztos, hogyha nem is tudod, hogy van, és ez a szomorú dolog, hogy sok kereszténynek senki nem mondja meg, hogy mi van. Ezért ma sokat szeretnék beszélni arról, hogy mi minden tartozik bele az örökségedbe, és hogy mindezek megszerzésével már nem kell próbálkoznod, már a tied. Nem kell azon igyekezned, hogy igaz légy Isten előtt, mert Jézus véren keresztül igaznak számítasz ő előtte. És ha ezt elhiszed, akkor ebből a pozíciódból, és az Istenben való hit által elkezdesz majd egyre igazabbul viselkedni. Mert nem lehetséges, te nem tudsz olyasmit tovább adni, amivel nem rendelkezel. Ezért is annyira fontos elfogadnod Isten szeretetét az életedben, mert hogyan szerethetnéd magadat és más embereket, ha nem a tiéd az Isten szeretete. Nem adhatsz olyat, ami nem a tiéd. Az irgalom egy másik jó példa. Ha nem fogadod el Isten irgalmát, hanem igazán szigorú, kemény és törvénykező vagy magaddal szemben, és valahányszor elrontasz valamit, megbünteted magadat a hibáidért. És megvannak a módszereink arra, hogy hogyan büntessük magunkat a hibáinkért. Sok örömről lemondunk, mert nem hisszük, hogy megérdemeljük. De amikor megtanulod elfogadni Isten kegyelmét, az megpuhítja a szívedet. És te is sokkal lágyabb szívűvé válsz más emberek felé. Mert rájössz, hogy Isten is irgalmas volt hozzád. Tehát nagyon fontos ismernünk azt, ami a miénk. És szeretném nektek megtanítani. A hittel kapcsolatban szeretnék egy magasabb szintet megtanítani nektek, mert Pál azt mondja, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, és az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Szóval van egy hit, amivel belépünk az Isten királyságába. Ez az üdvözítő hit, az a kezdeti hit, amiben bűnbocsánatot nyerünk, és ez a kiinduló pont. De te jó ég, micsoda életet élhetünk, ha megtanulunk hit által élni. Nem csak abban akarok hinni, hogy egy nap, amikor meghalok, akkor a mennybe megyek, és érdegélek majd a házamban, felhőkön lebegek, és hogy akkor majd végre boldog leszek. De most itt töltött időmnek fájdalmasnak, szerencsétlennek, és szenvedéssel telinek kell lennie, és épp hogy csak kihúzom valahogy, amíg Jézus visszatér. Elegem van ebből a dologból. Nos, hogy vagy ma testvérnő? Támadások alatt, az az igazság. És akkora terheim vannak. Nos, akkor le kellene ülnöd valakivel, aki igazán jól ismeri az igét. És aki ad neked egy kis leckét, mert nem kell állandóan ilyenekkel küzdködnöd. A Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk a fej, és nem a farok. Fent vagyunk, és nem alul. Hogy már miénk a győzelem Krisztusban, aki minden nap megerősít minket. Bár csak megértenénk, hogy milyen értékes a hit, és hogy teremtő erővel bír, megváltoztat dolgokat, hegyeket mozdít el, problémákat old meg. És nagyon szeretem azt a dalt. Martin, te írtad azt a dalt? Nagyon szeretem azt a dalt, amit írtál. És úgy szól, tudjátok, hogy nem adhatjuk fel a hitünket. Nem adhatod fel a hitedet. És ez a fontos dolog. Az, hogy felszabadítod a hitedet, még nem azt jelenti, hogy minden egyszerre hups. Vannak dolgok, amiben folyamatosan hinned kell, ragaszkodnod kell hozzá. De Isten hűséges. És mindenki, aki elég régóta jár Istennel, az tudja, hogy Isten hűséges. Talán nem az általad várt módon, vagy időben, de cselekedni fog. Isten megszabadít majd, és ha nem szabadít meg valamiből, akkor megadja az erőt, hogy keresztül menjünk rajta, és mosolyjal az arcunkon tegyük. Halleluja! Márk 11:22. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben, folyamatosan. Nos, itt akár meg is állhatnék, és prédikálhatnék erről egész este, mert nem elég, hogy csak időnként legyen hitünk, vagy katasztrófa idején, hanem folyamatosan hinnünk kell Istenben. A Róma 1:17 egy nagyszerű ige. Azt mondja, hogy a Bibliából tanulhatunk a megigazultságról, ami az Isten előtt igaz voltunk, amely hitből hitbe visz minket. Ez tetszik nekem. Van egy kicsi hit, és van egy nagy hit. És a hited úgy fog növekedni, ha használod azt, amivel már rendelkezel. Ezért szoktam mondani, hogy időnként keresztül kell mennünk dolgokon. Amíg végül meg nem tanuljuk, hogy milyen nagyszerű az Isten, és hogy mennyire nem vagyunk azok ő nélküle. Halleluja! Sőt, én azt mondom, hogy alázat nélkül nem sok győzelmed lesz, amikor megpróbálsz hitben járni, mert nem tudsz bízni, és Istenre támaszkodni, amíg azt hiszed, hogy egyedül is megy neked. Nélkülem, mondja Jézus, semmit nem tudtok cselekedni. És ez azt jelenti, hogy semmit. Amen. Én már több ezer alkalommal álltam az ittenihez hasonló tömegek előtt. De soha nem állnék ide azt feltételezve, hogy minden rendbe fog menni csak azért, mert ezelőtt is így volt. Nagyon világossá teszem Isten számára, hogy tudom, ez egy lehetőség, amit ő adott nekem. És amit másnak is adhatna. És hogy értékelem, amiért engedi, hogy ezt tegyem, és hogy tudom, nélküle nem tudnám ezt végezni. És hadd mondjak valamit, nem számít, mi a munkád. Nem kell prédikálnod, vagy pulpitus mögött állnod. Nem számít, hogyha WC-t pucolsz a megélhetésedért, akkor is Istenre kell támaszkodnod, hogy megfelelően és boldogan tud őket takarítani. Higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, aki azt mondja a hegynek, nem aki gondolkozik a hegyről, vagy nézi azt, vagy panaszkodik miatta, vagy aki beszél a hegyről, hanem aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe. És nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok, és legyetek biztosak, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Isten szabályai szerint előbb hinned kell, és utána kapsz. Nem pedig előbb megkapod, majd hinni fogsz, ahol semmi hit nem szükséges. Egyikőtöknek sem kell hinnetek abban, hogy kaptok ülőhelyet, mert már a tiétek. Nem kell hinnetek, hogy itt leszek, mert már itt vagyok. Szóval, ha már kaptunk valamit, akkor többé nem kell hinnünk, de lesz olyan, hogy ha kérünk majd valamit, felszabadítjuk a hitünket, imádkozunk, ez része a hit felszabadításának, és utána meg kell vallanunk, hogy hitünk szerint mit tesz Isten. És nem kell újra kérnünk, vagy úgy beszélnünk róla, mint ha soha nem kaphatnánk meg. Amen. Mit szólnál ahhoz, ha az egyik gyereked odajönne hozzád, és azt mondaná, anya, szükségem van egy új cipőre. Te azt válaszolnád, oké, hamarosan elviszlek, és megvesszük. Nem mondanád meg neki, hogy mikor, csak elvárnád, hogy bízzon benned, és amikor eljön a megfelelő idő, akkor elviszed őt megvenni a cipőt. Nos, mit szólnál, ha az elkövetkezendő két hetet azzal tölteni, hogy körbejár a házban, és azt mondogatja, soha nem kapom meg azt a cipőt, szerintem ezentúl mezidláb kell járnom az egész életemben, már csak lenne cipőm, soha nem lesz úgy cipőm, mint másoknak. Miért van az, hogy ezt értjük a gyermekeik kapcsán, de nem értjük az Istennel való kapcsolatunkban? Elmondod neki, hogy mire van szükséged, és nagyszerű. Ha ismered annyira az igét, hogy alátámaszd a dolgot azzal, hogy az igéd azt mondja, és ha semmi más nincs, akkor csak azt mond, az igéd azt mondja, hogy kérhetem tőled, amire szükségem van. És te megadod nekem. Aztán mondogasd azt, hogy már úton van a dolog. Sőt, hadd mondjam azt, ha az anya két hét múlva akarta volna elvinni őt vásárolni, de a gyerek valahányszor elmegy az anyja mellett, azt mondja, anya, tudom, nem sokára megyünk. Olyan izgatott vagyok, olyan jó anya vagy, bármikor mehetünk. Mennyibe akartok fogadni, hogy az anya egy héttel előre hozná a vásárlást? Tudjátok mit? Mi nem nagyon fogjuk fel ezt. Értitek, mit mondok? Tehát akkor megvolt az imádkozás és a megvallás. Gyerünk, most megdolgozzuk a hegyeinket. Tehát megvolt az imádkozás és a megvallás, és aztán azt mondja, és amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Dobjátok el, engedjétek el. Mert ha ti nem bocsájtotok meg másoknak, akkor Isten sem tud megbocsájtani nektek, sem megválaszolni az imáitokat. Tehát van egy kis tennivalónk. Ott az ima, a megvallás, és aztán engedelmeskednünk kell Isten utasításainak, de nem szabad a test cselekedeteihez folyamodnunk, azok csak a mi elképzeléseink, hogy miként tegyünk, megtörténté valamit. De mondjuk, hogy imádkozom valamiért, és megvallom azt, és semmi nem történik, majd Isten emlékeztet, hogy figyelj, van három ember, akire nagyon dühös vagy. Szóval, rendezd el! Az ige még olyan esetről is beszél, hogy amikor ajándékot viszel az oltára, mert Istent akarod dicsőíteni, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek panasza van ellened. És még csak nem is kell dühösnek lenned rá. Istennek annyira fontos a békesség, hogy azt mondja, rendezd el a dolgot. Na de várjál csak! De tudjátok, ahol békesség van, ott áldás. Ahol békesség és egység van, ott kenet is van. Isten ereje ott van. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy békét teremtsünk. Mert a béketeremtők az Istennek fiai. Mondhatod erre, nos, ez nem fair, nem számít. Tedd meg hittel. Isten azt mondta, hogy tegyem meg, ezért megteszem. Ezért jöttünk ide ezen a hétvégén. Ezt mondja az ige. És nem számít, hogy mit érzek, nem számít, milyenek tűnik. Én ezt fogom tenni. A te igéd nagyobb mindennél, amit gondolok, érzek, nem látok, vagy látok, vagy bárminél. Tehát azáltal szabadítjuk fel a hitünket, hogy imádkozunk, szólunk, és tesszük, amit Isten kér. Zsidó 11. Lapozzatok oda. Mostanra hányan gondoljátok már, hogy szükségetek van erre, hogy ez segítségetekre lesz? Nos, nem mindenki tette fel a kezét, gondolom fáradtak vagytok, nem tudom. Hányan érzitek, hogy szükségetek van erre? Jól van? Tudjátok, minél jobban reagáltok, annál jobban fogok prédikálni. Tudjátok, a kereszténység nem egy passzív vallás. Isten mindig utasít majd minket dolgokra. És ilyenkor nekünk kell megtennünk azt. A Zsidó 11-ben találjuk a hit meghatározását, a Kolossi 1-4 pedig egy másik definíciót ad hozzá. Nézzük meg őket. A hit pedig az általunk remélt dolgokban való bizalom, megerősítés, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És a létüket alátámasztó bizonyíték, mert a hit tényként kezeli azt, amit az érzékszervek még nem látnak. Ez arról szól, hogy a miénk lehet valami a szellemi valóságban, mielőtt valaha is a miénk lenne a természetes szinten. És tudjátok, az az érdekes dolog, hogy amikor a szívedben tényleg elhiszed, hogy ez a tiéd, akkor ugyanolyan boldog leszel, mintha már a kezedben lenne. Ez az igazság. Tegyetek így. Nos, mondjuk azt mondom, vettem egy új kocsit a múlt héten. Ó, mutasd meg a kocsid. Én azt felelem, nem tudom megmutatni, nincs nálam. Nos, akkor nem hiszem, hogy van kocsid. Ha nem tudod megmutatni, akkor nem hiszem el. Nincs is kocsid. Nem tudod megmutatni, tehát nincs autód. Erre azt mondom, várj egy percet, itt a forgalmi. Ekkor azt mondod, ó, tényleg van autód. Vagy azt mondom, Vagy van, aki azt mondja, vettem egy új házat. Erre azt feleled, nem hiszem, hogy vettél egy új házat. Ó, igen, vettem egyet. Nos, akkor mutasd meg a házadat. Nem tudom megmutatni most, hiszen nincs itt velem. De tényleg van egy új házam. Nos, én akkor sem hiszem, hogy van egy új házad. Jó, akkor itt van a tulajdoni lap. És erre azt feleled, ó, igen, úgy tűnik, tényleg van egy új házad. Nos, ez egy praktikus példa, mert a Biblia azt mondja, hogy a hit ilyen. A hit olyan, mint egy tulajdoni lap. Mint egy igazolás. A bizonyíték, hogy ez enyém. Az, amiről az Isten azt mondja, hogy ez enyém. És nem számít, ha nem látom, ha nem érzem, akkor is az enyém.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene!

0: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
1: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
0: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Glenn.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az Állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sünd valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az Állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Parkroad újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 000 néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 000 ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
0: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strandtéma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyenlőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogságidőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymás dűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Manna morzsa.
5: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
4: Ez volt a Manna morzsa.
6: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymásdűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy darúval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
4: Időjárás.
6: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna. Budapest Update.
7: Jó reggelt és vidám hétkezdést kívánok mindenkinek. A hétvégén már elindítottuk az augusztust. Ennek megfelelően mindjárt nyitom egyébként augusztus 3-ánál a kalendáriumot, hiszen ma augusztus 3-a hétfő van. Én István Dániel vagyok. Majd a mai nap eseményei mellé hozom a budapesti aktualitásokat. Ugye más se hallunk, csak az, hogy rekord alacsony a Duna, hogy mennyit mértek, azt mindjárt elmondom meg, hogy ez milyen óvintézkedésekkel jár. És nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai világdöntő menetrendjét is. Erről is jönnek mindjárt a részletek.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már nyitom is a kalendáriumot a mai napnál, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres augusztus 3-a. 163 éve született a mai napon Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró, az Egri csillagok szerzője. 96 éve utasították ki Magyarország területéről Róbert bácsit, a szegények támogatóját. Feinzilber Róbert gyakori becenevén Róbert bácsi Jemenben született 1865-ben, anya 12, apja mindössze 13 éves volt. Zsidóként menekülniük kellett, a kis Róbert útközben született. Mint sok jemeni zsidók, családja kitűnő arany és ezüst művesek voltak, Hollandiába mentek. Ott vették fel a foglalkozásuknak megfelelő új családi nevüket, az apa családja a Feinzilber, az anya családja a Feingold nevet. 1910 körül érkezett Budapestre, ahol a rendőrségen dolgozott, öngyilkos jelölteket beszélt le szándékukról, meglehetősen sikeresen. A nyomorral sújtott 1920-as években melegteát osztott és éjjeli menedék helyet tartott fenn. Gazdag embereket, cégeket, bankokat keresett fel, adományt gyűjtött, ezekből működtette több helyszínen Róbert bácsi ingyen konyháját. Az öngyilkos jelöltek számára szervezett segélyszolgálata volt ez, a rokonok adományaiból tartotta fenn. Róbert bácsi alaposan meggazdagodott, vagyonának nagy része azonban nem Magyarországon, hanem Bécsben és Londonban élő lányánál gyűlt. Évtizedes munkája után egyre többen vádolták, hogy az adományokat nem a szegényeknek juttatja, hanem saját vagyonát növeli vele. Végül 1930. augusztus 3-án elhagyta Magyarországot, máig tisztázatlan a szerepe a közéletben. Visszaemlékezése szerint így látta tevékenységét. Egy ócska fillérem sem volt, amikor Magyarország területére érkeztem, lányom is szegény zongora tanárnőként kezdte, és nem a szegényektől loptam, mert nekik mindig megadtam, amit kellett, csak okosan gazdálkodtam azokkal a morzsákkal, amiket a gazdagok juttattak. 74 éve született Másik János, zeneszerző, zenész, énekes, az Európa kiadó a Trabant, a Balaton zenekarok tagja, Cseh Tamás dalnok társa. 64 éve született a mai napon szintén Karocsai Zsuzsa, Jászai Mari díjas operett primadonna, színésznő, énekesnő, érdemes művész, eredeti nevén Molnár Zsuzsanna. Tanulmányait a Bartók Béla konzervatórium énekszakán, illetve a Színház és Filmművészeti Főiskola operett musical szakán végezte. Már hallgatóként is számos főszerepet játszott a budapesti operett színházban. Mind Magyarországon, mind külföldön nagy sikerrel játssza a legnépszerűbb operettek főszerepeit. Fellépett többek között Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Luxemburgban, Németországban, Izraelben, Japánban, Ausztriában, Dániában és Hollandiában is. 160 éve hunyt el a mai napon Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. Az 1848-as forradalom idején földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter volt. Egyezkedő, mérsékelt politikát képviselt, fellépett a szélsőséges, az udvarral szakítani kívánó politika ellen. 1861-ben és 65-ben Deák Ferenc pártjának tagjaként, Szeged képviselőjeként vett részt az országgyűlése. 103 éve hunyt el Gerster Béla mérnök, a korintoszi csatorna és számos vasútvonal és csatorna tervezője és építésvezetője. Kassán látott napvilágot, a Műegyetemet Bécsben végezte, és pályáját is ott kezdte városi mérnök.

Kester a 80 méter magas hátság átvágását 1882-ben 4000 építőmunkással kezdte meg. A csatorna hossza 6345 méter, talpszélessége 25 méter, a vízmélysége 8,5 méter. Két kikötőt és egy vasúti ildat is építettek. Az ünnepélyes megnyitót 1893. augusztus 6-án rendezték. A mai napon is nagyon meleg időre kell készülni, hasonlóan az előző napokhoz képest, a zavartalan napsütés mellett 36 fokos maximummal számít. Közben nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai világdöntő menetrendjét, ezzel is folytatódik mindjárt a Budapest Update.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Drágul a taxizás, például az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. Akár 160 új alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKK megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsony

csonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keret megállapodást a közbeszerzési eljárása nyertes Electrobus Europe ZRT Jutong párossal, így a forrás rendelkezésre állás akar folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A keret megállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolibusz megrendeléséhez szükséges fedezetet. Közben olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Június elején még a velencei tavon sétált át a magyar kerékpáros klub elnöke, most Kürti Gábor Dezső a Duna kiszáradt medrében biciklizett. A férfi Facebook posztja szerint a munkahelyére bringázott be, aztán délután 16:30 körül indult el a fővárosból Vácra, az alacsony vízállású Duna mellett a mederben. A velencei tó rekordvízes átsétálásakor már tervezgettem azt, de a dunai vízszintrekordot ekkor még őszre vártam. Reggel meglepenéztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést, írta. Kedreggel valóban megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 30 centit mutatott a vízmérce. A Duna, ha valamért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. Mostanában nem várható vízszint emelkedés, mert a dunai vízgyűjtő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban. A velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából egy méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben sorra száradnak ki a patakok. Közben pedig az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai világdöntő menetrendjét. Szeptember 11 és 13 között rendezik meg Budapesten az atlétikai világdöntőt, amelyre a szervezők 3 napnyi izgalmas versennyel készülnek. A programban összesen 28 döntő szerepel a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első versenynapon a közönség olyan világcsúcs tartókat láthat majd, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroslava Mahucsik és a gátfutó Jakobi Tarpe. A középső estén a sprintsztárok következnek, köztük Noah Lyles és Marissa Jefferson Wooden, továbbá a női 800 méteren Keely Hutchison, Audrey Barrow és Femke Bol. A zárónapon futhat 1500 méteren az augusztus 10-én rajtoló Birminghami Európa-bajnokságon visszatérő Jakob Ingebrigtsen, továbbá a 400 méteres gátfutás világ csúcs tartója Karsten Warholm. A nyitónapon a program 19 óra 8 perckor kezdődik, az utolsó versenyszám pedig 21:49-kor rajtól. A további két napon 18 óra 8 perckor kezdődnek a küzdelmek, a zárószámokra pedig 20:49-kor kerül sor. A 3 nap alatt összesen 28 döntőt rendeznek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az ügyességi számokban, valamint az 1500 és 5000 méteres távokon közvetlenül döntőket tartanak, míg a 800 méteres és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek a versenyzők számára. A budapesti esemény a sportág legjobbjait vonultatja fel, a nézők pedig 3 napon keresztül követhetik figyelemmel a kiemelt nemzetközi mezőny teljesítményét. Egy 40 évvel ezelőtt forgatott egyedülálló koncertfilm világpremierére kerül sor szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Film Maratonon. A Queen Budapest a világhírű zenekar utolsó filmre rögzített élő színpadi produkciójába enged betekintést, ami egyben az első olyan nyugati stadionkoncert is volt, amelyet a Vasfüggöny mögött rendeztek. 1986. július 27-én zsúfolásig megtelt a Népstadion nézőtere, hiszen a világhírű brit rock együttes a Queen The Magic Tour elnevezésű turnéjának budapesti koncertjére az átlagosan 200 forintért értékesített jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Amint egy 70-80 ezer néző között szép számmal akadtak a szomszédos szocialista országból érkező, mások mellett cseh, lengyel és kelet-német rajongók is, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy élvonalbeli nyugati rockzenekar stadionkoncertet adott a Vasfüggöny mögött. A rock történelmi esemény legemlékezetesebb pillanata pedig az volt, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázva magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt.
Drum and Bass Fesztivált rendeznek szeptemberben a Budapest Parkban. Szeptember 13-án a Maximum Drum and Bass Daytime rév keretében a műfaj meghatározó előadói érkeznek Magyarországra. A rendezvény a stílus különböző korszakait és irányzajtait öleli fel a délutáni óráktól kezdődően. A fellépők a legfrissebb új hullámos hangzásoktól a sötétebb neurofunk irányzatokig fedik le a műfaj palettáját. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy színpad egyik legkiemelkedő produkciója az osztrák trió, azaz Camo and Crew és a Mayfest közös szettje lesz. A 15 órakor induló buliban a nagy színpad leginkább várt produkciója az előbb említett felállás. Az osztrák trióban a Camo and Crooked dallamos, mégis dinamikus és részletgazdag stílusa jól kiegészíti Mayfest kiméletlen mérnöki pontosságú neurofunk energiáját. Mint a szervezők írták, a Drum and Bass történelme elevenedik meg Ronnie Size és Crust B2B szettjében. Ezek az előadók a Full Cycle kiadó úttörőiként a 90-es évek óta képviselik a jungle és a lüktető Bristol Drum and Bass alapjait. A Fly Dubai július 31-től újra üzemelteti Dubai és Budapest közti járatait, heti három alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap. A tervek szerint október 25-től pedig napi rendszerességgel repül majd a társaság, mindenről a Telex írt. A Fly Dubai átmeneti, menetrendi és operatív okokra hivatkozva még június elején függesztette fel július végéig Dubai és Budapest közötti járatait. A légitársaság budapesti járatai február végén az iráni konfliktus miatt álltak le, majd május 22-től újra elérhetővé váltak. Kezdetben csak hetente háromszor a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. Az új közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates közötti együttműködés keretében valósul meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenélel. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyenlőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Borstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymás dűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy darúval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikóta csak nem 4 méteres mélységből.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Vers Weaver, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyezett, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verk fotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz Galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a halálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyi. napig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, 1 óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szeme elé.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a Szabadság téri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hoffi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Csárli vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan erőadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említése, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyócker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csakhogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyóckerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
7: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is. Erről az RTL házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: Augusztus első Manna délelőttje indul el. Ma augusztus 3-án, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat és mindenkit, akit Herminának, Istvánnak vagy Teréziának hívnak. Ez az a nap, amikor az országgyűlés Szakasics Árpádot választott a köztársasági elnökké, és ugyanezen a napon, csak nem 78, hanem 36 évvel ezelőtt, 1990 augusztus 3-án Göncz Árpádot választotta az országgyűlés köztársasági elnökké. Ezen a napon indult el Korumbusz Kristóf három hajóval Spanyolországból, hogy eljusson Indiába, és ezen a napon született Gárdonyi Géza, magyar író, akinek az egri csillagokat is köszönhetjük Isten éltesen, tehát minden születésnapost, aki ezekkel a nagyszerű emberekkel és ezeken a nagyszerű eseményeknek a napján született, életörömzenékkel indulunk természetesen, ahogy máskor, és hogyha hétfő, akkor ma is pénzügyi hétfő, hallgatói kérdésekre válaszol állandó szakértőnk Ivány Ildikó pénzügyi elemző 9 óra után. De most az életörömzenék, ahogy mondtam, kezdünk is. Jó reggelt!
8: Életörömzene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Tekintettel a kánikulára, azokra az elképesztő meleg napokra, amiket most élünk, még akkor is, hogyha némi lehűlés érkezik éjszaka, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy napszúrást kapjunk, főként a kicsikre és az idősekre. A napszúrás egy nagyon komoly dolog.

venni ezt. Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, ugye a hajuk még alig nyújt védelmet, és a fejbőrük is nagyon vékony. Ha egy kisgyerek sokáig marad a napon, később a láza magasra szökhet, emellett feltűnően sápat lesz a hőgut, a napszúrás nélkül is előfordul. Az akkor lép fel, amikor hosszantartó meleg behatás miatt a szervezet hőháztartása zavart szenved, és hőfelesleg keletkezik a hőgut, a vörös fejről, a forró száraz bőrről, élettelen arckifejezésről, tántorgójárásról, illetve a megemelkedett pulzusról, és igen magas testhőmérsékletről lehet felismerni. Ez az érték elérheti a 43-44 fokot is, amit szinte már nem is mér, ugye a lázmérő. Az érintett eszméletlen is lehet hőgutától, és kezelés nélkül akár meg is halhat. Ezért kell tényleg nagyon komolyan venni ezt. A hőguta és a napszúrás kiváltó okai a túl hosszú, közvetlen napsütésben töltött idő, a túl meleg öltözet, a jelentős folyadékvesztés, mint például erős izzadás és hasmenés során kevés folyadékfelvétel, a folyadékpótlás hiánya, forró környezetben végzett fizikai erőfeszítés, illetve a levegő szokatlanul magas páratartama, vagy kismértékű levegő cserélődés. Egyes gyógyszerek, például az allergia ellenes szerek növelhetik a hőfelesleg miatti hőguta kialakulását. Mit tudunk tenni ennek esetén, hogyha az ember ennek ellenére mégiscsak napszúrást vagy hőgutát kap? Hűvös helyen le kell feküdni, megemelt felső testtel, tehát mintha félig ülve feküdnénk. Hidegvizes kendővel borogatni kell, különösen a fejünket kell hűteni, és biztosítani kell a megfelelő levegő cserélődést. Az érintetnek innia kell folyadékot folyamatosan, hát persze, ha tud. Na hát mit tett az orvos napszúrás és hőguta esetén? Ebben az esetben elegendő lehet a hűvös szobában való tartózkodás és a sótartalmú víz ivása, a víz és a sóveszteség kiegyenlítésére. Ennek az aránya az egy teáskanál só egy liter vízhez. A hőguta és a napszúrás esetén hűtés alkalmazása, ugye, hogy az imént is mondtam, vizes kendővel, rész, illetve teljes testes hűtőfürdő formájában akár. Ezen kívül pedig a vérkeringést is újra stabilizálni kell különböző intézkedésekkel. Esetleg lélegeztetés és infúzió is szükséges lehet, ezt teszi az orvos. De meg tudjuk mindezt előzni természetesen, hogyha komolyan vesszük ezeket a dolgokat, mint ahogy azt is komolyan kéne venni, hogy nem vagyunk kint a tűző napon reggel 10 és délután 4 óra között. Szóval mit tehetünk? A napsütésben mindenképpen hordjunk valamit a fejünkön is. Ez azokra is vonatkozik, kedves hallgatóim, akik a napközben a munkájuknak köszönhetően a rekkenőhőségben a városban palincolnak. Tehát, hogyha te sokat sétálsz, tömegközlekedsz, leszáll, átszállsz, mész a tűző melegben, a betonban, ami még inkább löki ki a meleget, akkor nem csak, hogy napszúrás, hanem egyben hőguta veszélye is fenyeget. Úgyhogy mindenképpen legyen valami a fejeteken. Akár kendő, akár kalap, akár baseballsapka, mindegy, valami legyen a fejeteken, legyen egy fejfedő. Ez különösen és kiemelten fontos gyerekeknél és az időseknél. Tessék lemondani a hosszú napozásról, hogyha izzadós típus vagy, mindig megfelelő mennyiségű folyadék és elektrolit pótlásról tessék gondoskodni, sokat kell inni a gyerekeket és az időseket, folyamatosan kínálgatni kell, hogyha ők már szólnak, hogy szomjasak, akkor ott már dehidratáltságról beszélhetünk. Az elektrolit pótlást pedig meg lehet oldani, vannak ilyen vizek, ami kifejezetten elektrolitot pótolnak, de vannak ilyen vitaminok, meg pezsgőtabletták is, hogyha azt magadnál tartod és beledobod a vízbe, akkor az úgy már elektrolit pótló lesz. A kánikulában tilos vastag ruhát hordani, szokatlan fizikai megerőltetésről tessék lemondani, és nem űzünk megerőltető sportot a déli órákban, de megmondom nagyon őszintén, hogy ilyenkor fizikai munkát végezni sem szabadna a legmelegebb órákban a tűző napon. Tehát nyilván van, ami elkerülhetetlen, de ezt tényleg komolyan kellene venni. És ne az legyen, Isten ne adja, hogy ez megtörténjen, de ne az legyen, hogy ugye hallottam, és ha figyeltem volna, akkor nincs baj. Szóval tessék erre nagyon figyelni, mert mi magunk meg tudjuk ezt előzni.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagyon megváltoztató és jelentősen megkönnyítő nagyszerű találmányok sorozatunkban most a főszereplő Elijah Otis, akinek köszönhetően nem muszáj lépcsőznünk. Mondhatnánk a belga dalhoz kapcsolódóan, hogy ez a gyaloglás vége, de nem a gyaloglás igazából, hanem a lépcsőzésé, hiszen a modern társadalom egyik leghasznosabb találmánya a felvonó. Ugye kezdetben még csak tárgyak emelésére szolgált, de aztán később az építészet magasba törésével az ember vette birtokába, hogy miért? Hát képzeljük csak el, hogy például a 12. emeletre kellene felgyalogolnunk. Már is örülünk, hogy van nekünk lift, ugye? Hát ezen a napon most meg kell, hogy emlékezzünk, az elektromos felvonó 1887. október 11-e szabadalmaztatásáról, ami nem is feltétlenül a dátumhoz kötődik, hanem inkább a szívünkhöz, mert mennyire fontos az, és mennyire jelentős, és milyen nagyszerű, hogy van liftünk. Köszönhetjük ezt Otisnak, annak, aki a Két és Leopold című filmben nem véletlenül volt az elegáns lakály és komornyik Leopoldnak, akit szintén Otisnak hívtak, a kiszolgáló személyzete miatt, aki ugye egy kis időhurokkal és időugrással maga feltalálta a liftet, hogy segítsen Leopoldnak, az úrfinak, aki nagyon nagyra értékelte mindig az ő szolgáltatásait, és amely név egyébként majdnem minden liftben ki van írva, hogyha megnézzük, mindenhol ki van írva, hogy Otis. A kezdetleges felvonót, hogyha visszatekerjük egy kicsit az időt, már a görög Archimédész is összetákolt egy dob köré emelő köteleketeket, amelyeket emberi erő hozott mozgásba. A komolyabb értelemben vett liftgyártás azonban egészen csak az 1600-as években lendült fel. A francia és angol paloták emeletei között már gépekkel lehetett közlekedni. 1823-ban két brit építész, Burton és Horner megépítette az első kabinos liftet, amely egy London fölé magasodó kilátóra vitte fel a turistákat. Később aztán a hidraulikus daru feltalálásának köszönhetően a liftek szerkezetileg is átalakultak, később pedig megpróbálkoztak a gőzzel és vízzel hajtott felvonók üzembe helyezésével is. A témában a következő áttörést Elijah Otis amerikai iparos hozta el, őt ünnepeljük ma, aki 1852-ben megalkotta a biztonságos felvonót, amit az 1854-es világkiállításon láthatott a nagy közönség. Otis találmányára azért volt nagy szükség, mert az addigi liftekhez használt kötelek idővel elkoptak használat közben, ami veszélyessé tette a közlekedést, nem volt rajta fék ugyanis. Otis felvonója már képes volt megállítani a mozgó járószéket, akkor még így nevezték, ha a kötél elszakott. Ez volt benne a zseniális. 3 évvel később az Otis Elevator Company beépítette az első szerkezetet egy New Yorki házba a Broadway 488-as szám alatt. A gép 5 emelet között közlekedett biztonságosan, ennek köszönhetően pedig az építészek elkezdtek egyre magasabb házakat építeni. Tehát tulajdonképpen a New Yorki épületek magassága is Elijah Otisnak köszönhető. A következő forradalmasítás aztán a minnesotai Alexander Miles nevéhez fűződik. 1887. október 11-én szabadalmaztatta az elektromos felvonót, pontosabban az emelőket ellátta egy nyitásra és zárásra szolgáló elektromos mechanizmussal, amely nagymértékben javította a liftek biztonságát. Akkoriban ugyanis fennállt még egy nagy probléma, a lift és az akna ajtajait kézzel kellett nyitni és zárni. Ezt vagy a liftben utazók, vagy egy erre a célra kijelölt liftkezelő tette meg. Előfordult, hogy az utasok elfelejtették bezárni az aknaajtót, és a mélybe zuhantak. Sajnos több ilyen eset is volt annak idején. Miles viszont létrehozott egy olyan automatizált mechanizmust, amely a lift ketrec, akkor még így hívták, mozgásba lendülésének hatására lezárta az akna ajtaját. Mindezt egy rugalmas szíj segítségével, amelyet a liftaknához erősített. Amikor a szíj a liftakna mentén közvetlenül az emeletek felett és alatt lévő dobokkal érintkezett, a járat ajtajai automatikusan kinyíltak. Szabadalmának hatása még napjainkban is alapeleme a modern felvonók formatervezésének. Miles később borbélyként dolgozott tovább, és aztán egy ingatlan közvetítő irodát is működtetett. A 20. század elején az egyik leggazdagabb fekete bőrűként tartották számon, óriási sikert és nagyságot és hírnevet hozott mindez neki. 2007-ben beiktatták a Nemzeti Feltalálók Hírességek csarnokába, ahogyan ezt a hirodó.hu is megírta. Hát ez a lift története, és ez Elijah Otis és Alexander Miles története.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mennyire jó érzés csúszdázni és hintázni, hogy mennyire szeretünk még akár felnőtt korunkban is csúszdázni meg hintázni, hogy milyen felszabadító és szabadságot adó érzés, hogy az embernek tényleg kacagni támad kedve, ám mondjuk akkor, hogyha nem szorul bele a feneke a hintába meg a csúszdába, ami azért sokunkkal előfordult már, ugye? Sajnos ez egy idő után egy bizonyos korban az emberrel megtörténik, amikor rájön, hogy hát a hintába, hogy még beleül, de amikor ki szeretne szállni, akkor rajta marad a popsiján a hinta. De vannak olyan hinták természetesen, ami nem keretes, és akkor abban még felnőtt korban is lehet hintázni, és felnőtt korban is nagyon-nagyon-nagyon jót tud tenni a pszichének, meg a lelkünknek, de a gyerekeknek pedig kifejezetten fontos és hasznos, mert hogy a gyerek idegrendszerét képes fejleszteni. A csúszda és a hinta, a legtöbb szülő sajnos ez nem is sejti, hogy mennyire nagyon fontos emiatt hintáztatni és csúszdáztatni a gyerekeket. Évszaktól függetlenül minden gyerek szeret, és mindig lehet, amellett, hogy egyrészt egy nagyon jó kis kikapcsolódás a gyerekeknek, ez mind kellemes tevékenység. Nagyon sok szülő talán nem is gondolja, hogy ez mennyire fontos szórakozás a gyerekeknek, és hogy ez fejleszti az idegrendszerüket, a csúszdákat és a hintákat, mert az egészen kicsik is használhatják, sőt a kertben akár mi is felállíthatunk hintát is, meg csúszdát is, és akkor egész nap lehet hintázni és csúszizni, és egy tök jó kellemes tevékenység lehet belőle, miközben konkrétan tanulnak a gyerekek. A test irányításáért nyilván az idegrendszer felelős, ezt tudjuk, ennek a fejlődéséhez viszont nagyon sokféle inger szükséges a külvilágból. A gyerekek már egészen kicsi koroktól kezdve mindent megtapintanak, megízlelnek, megszagolnak. Ez segíti a tanulási folyamatokat. A játszóterezés nem csupán a szocializációs képességeket vagy készségeket fejleszti, de az egyensúly érzékükre, a mozgásukra és ezáltal az idegrendszer fejlődésére is hatással van. A csúszdázás elsősorban a térészlelésben segít, képzeljétek el. A mélység és a magasság megtapasztalása mellett például arra is figyelnie kell a gyereknek, hogy hogyan helyezze el a kis testét a csúszda felületén úgy, hogy ez biztonságos legyen, tehát például, hogy ne sodródjon ki. A testhelyzet változásait, változtatásait és annak folyamatos szabályozását, ugye a fülben található vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúlyi szerv irányítja, és ő felelős érte, és ez játszik szerepet a szemmozgások, az egyensúly, a reflexek, a testtartás, valamint az izomtónus szabályozásában is. A szemkész koordináció is képes javulni azáltal, hogy tudja, hogy mikor kell elengedni a kis kezével a kapaszkodót, és elrugaszkodni a csúszdán, azaz a látást és a kézmunkáját nagyon ügyesen össze tudja kapcsolni, megtanulja összekapcsolni. És ez nyilván elengedhetetlen fontosságú lesz később például az írás és az olvasás tanulásánál is. Aztán akár csak a csúszdázás, úgy a hintázás is stimulálja az idegrendszert, nélkülözhetetlen szerepet tölt be a megfelelő egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció és a finom motorikus mozgás kialakulásában, közben pedig folyamatosan növeli a tértudatosságot. A lengés sorának is ujjacskák megkapaszkodnak a hinta kötelében vagy a láncában, közben pedig egyidejűleg mozognak a lábak a saját maguk lendítésekor, így a finom motorikus mozgás is remekül fejleszthető általa. Tehát amikor megtanulja a gyerek, hogy hátradőlök, kinyújtom a lábam, visszahúzom a lábam, előre hajolok, tehát hogy hogyan kell hajtani magam a hintán, ugye így mondtuk kiskorunkban. Az idegrendszernek képessé kell válnia összehangolni a látást az egyensúlyozással, hogy a szemgolyók mindig vízszintesen, tehát a térlátás szempontjából optimális helyzetben maradjanak. Ezért fontos ez például. A ritmikus mozgás, ahogy kisebb korban a ringatás például, segíti a gyerekeket a szorongások, a feszültségek levezetésében, aminek köszönhetően megnyugszanak, és kiegyensúlyozottabbak lesznek. Biztos megfigyeltétek már is, akár magatokon, akár másokon, hogyha az ember egy picit próbálja magát nyugtatni, hogy kicsit így ringunk, dőlünk jobbra-balra, most mutatom megint, hogy szoktam. Tudod, egy picit így hintáztatod magad. Na, ez is ezért van, mert ez megmarad gyerekkorból, hogyha nagy feszültség ér, és nem tudjuk, hogy hirtelen hogyan levezetni, akkor az ember ringatja, vagy egy kicsit hintáztatja magát. És bár szinte minden kisgyermek remek mókának tartja a hintázást és a csúszizást, van, aki fél tőle, vagy fél kipróbálni, hogyha úgy érzed, hogy nem sikerül pár alkalommal megszerettetni a gyerkőccel ezeket a játékos tevékenységeket, akkor valószínű, hogy az egyensúly érzékeléssel van problémája, úgyhogy ilyenkor mindenképpen érdemes egy szakember segítségét kérni ennek a megállapítására. No, hogyha tehetitek, akkor menjetek játszótérre, és hogyha tehetitek, akkor csúszdázatok és hintázatok ti is a gyerekekkel.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Itt van 10 tipp a tartalmas nyári szünidőhöz, már ami a gyerekek szünidejét illeti. Ugye, amikor elindul a vakáció, július hónapban, még augusztus elején is van, úgyhogy a családok csak nagyjából tudják, hogy hova mennek nyaralni, hol és ki vigyáz majd a gyerekekre, úgyhogy ezért is szükséges ez a néhány tipp, ami talán könnyedebbé teheti a szünidőt, és az iskolás gyerekeknek is, meg a szülőknek is a javát szolgálhatja. Nyilván a szünidőt a szülők megosztják, vagy az nagyszülők vigyáznak a gyerekekre, vagy napközis és ottalvos táborokban megy a gyerek, teljesen a gyerek személyiségétől, a család ízlésétől, érdeklődésétől, sőt a lehetőségektől nyilván, és az anyagi helyzettől függ az. Úgyhogy ebben nem lehet igazi szabályt alkotni, viszont ahogyan ezt a HVG is írja, néhány fontos elemet, tanácsot érdemes kiemelni és átgondolni. Legyen íve a nyárnak, ahogyan az Bojti Andra, a gyermekpszichológus javasolja a blogjában, a szünet elején intenzív pihenős időszak kell, hogy következzen, mert ha az egész éves tanulás után nagyon elfáradnak a gyerekek, és nem szerencsés, hogyha egyből a nyári házi feladatokat veszik elő, vagy kezdik a matek tábort. Aztán a második, hogyha kaptak nyárra házit, kötelező olvasmányt a diákok, a sulis gyerekek, ezeknek a tanulása, olvasása nem maradjon a szünidő végére. Harmadik, a hosszú tanulással, számonkéréssel, állandó rohanással teli iskola év után az jelenti a kikapcsolódást, ami más, ami eltér a sűrű hétköznapoktól. Erről már Törő Tíme, a gyermekpszichológus beszélt, és ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy ne kelljen rohanni, hogy mindig mindenhová időben kell odaérni. Sokkal inkább az legyen a cél, hogy a különböző tevékenységeket szabadon tudjuk csinálni, és azokban el lehessen merülni. A negyedik pedig az ideális helyszín. Hát az ideális helyszín a feltöltődésre, a szabadban van, ahol a gyerekek kedvükre mozoghatnak, szaladhatnak, legyen az mező, erdő, vízpart, kert, ahol találkoznak a természettel, ez is nagyon fontos, és eldönthetik maguk, hogy focizni, biciklizni, rohanni akarnak, vagy bunkert építeni, vagy virágot szedni, fára mászni, csúszdázni, medencézni. Aztán az ötödik az, hogy nem szerencsés, hogyha folyamatosan távol töltik a szünidőt a gyerekek az otthonuktól. Sok gyerek egész nyáron utazik, egyik táborból megy a másikba, ha először megy táborba, akkor érdemes nappali rendszerű, azaz napközis tábort választani, ahonnan délutánonként hazajön és otthon alszik. Arra is érdemes figyelni a szülőknek, nagyszülőknek, hogy a program legyen változatos, és mindenképpen passzoljon a gyerek személyiségéhez, szerintem ezt talán mondani sem kell. A több napos ottalvos táborokból lehetőleg ne legyen több kettőnél egy nyáron, ezt is Törő Tíme szakember mondja. A hatodik jó tanács, fontos, hogy a gyerekek megszokott környezetükben, az otthonukban is tudjanak pihenni, mert hogy ez is lehet nyaralás, hogyha a megszokott környezetben ugyan, de minden másképp történik. A nyaralás hangulatát is be lehet csempézni egy esti fagyizással, késői sétával, stranddal, vagy csak medencézéssel a kertben, vagy a barátoknál, hogyha otthon nincs medence. A hetedik tipp a kiskamaszok közül, nem egy vonakodik ugye elutazni a nagyszülőkhöz, mert tart attól, hogy unatkozni fog és egyedül érzi magát. Ilyenkor például jó megoldás, ha elviheti magával az egyik barátját, így aztán a korának megfelelő programokhoz is lesz partnere. Ha éppen egyedül, és ez már a 8-as rokonoknál nyaral a gyerek, érdemes felkutatni a környékbeli gyerekeket, hogy legyen pajtása a kicsinek. A 9. tipp, ha elváltak a szülők, figyelni kell arra, hogy a nyári szünetben a gyerekek mindkét szülőjükkel osztozhassanak a kikapcsolódásban és az élménygyűjtésben, és hogy ezek az együttlétek tartalmasak legyenek. Az elvált feleknek pedig ügyelniük kell arra, hogy nem éricskéjék össze az apával és anyával töltött időt. És a 10. jó tanács vagy tipp, amire mondhatjuk, hogy a leges, legfontosabb, egy szülő akkor tud felszabadultan örömmel jelen lenni a nyaraláson, ha neki is van lehetősége a kikapcsolódásra és a pihenésre, tilos megvonni a szülőknek ezt maguktól. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy az úti célt és a nyaralás jellegét úgy válasszuk meg, hogy figyelembe vesszük a saját vágyainkat és a saját határainkat is. És ha így teszünk, és ezekre odafigyelünk, akkor igazán tartalmas és valóban pihentető lehet a szünidő, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és természetesen hétfő lévén ma is pénzügyi hétfő. Hallgatói kérdésekre válaszol állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Reklám hangzott el.
6: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, lejártak a régi típusú személyi igazolványok, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyenlőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassú a haladás. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Hallgatói kérdések a mai napon a pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Már kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő is, benne a pénzügyi percek. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és most egy különleges adás következik, mert hogy érkezett hozzánk számos hallgatói kérdés, nem csak az ismeretségi körből, hanem hallgatóktól is, különböző platformokon, úgyhogy most jönnek sorba a kérdések. Mit szólsz, Ildikó? Szia!
3: Szuper, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
2: Jött egy olyan kérdés, hogy mihez kezdjünk a pénzünkkel 2025-ben. Már hogyha van valakinek, gondolom, egy olyan mennyiség.

0: mi a célja vele, egyáltalán az, hogy ő milyen kockázatot mer bevállalni, tehát nagyon sok tényezős az, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, de hogyha általánosságban beszélünk, akkor fontos arról beszélni, hogy tisztában kell lenni, hogy mennyi most mondjuk a jegybanki alapkamat, hogyha nekem folyószámlán van a pénzem, akkor arra mennyi kamatot fog fizetni ugye a bank, mekkora az infláció, körülnézni, hogyha szeretnék befektetést eszközölni, hogy akkor milyen típusú befektetések állnak a rendelkezésemre, azoknak mi az adóvonzatuk, vannak-e olyan típusú megoldások, amelyekkel tudom a kamat és hozam adónak a mértékét esetlegesen csökkenteni, vagy teljesen kizárni. Tehát nagyon-nagyon sok mindent figyelembe kell venni, amikor erről a kérdésről beszélünk, de egy dolgot azért szeretnék itt mindjárt hozzáfűzni, hogy ha befektetésekről beszélünk, vagy megtakarításokról beszélünk, akkor egy fontos fogalmat azért ide emeljünk be, hogy ez a reál hozam kérdésével is kell, hogy foglalkozzunk, és itt megint arról beszélünk, hogy az inflációnak ugye milyen hatása van a pénzünkre, illetve a befektetésünkre. Egy egyszerű példa, mondjuk azt mondják, hogy kapok 10% kamatot a pénzemre, de ugyanakkor van 5%-os infláció. Tehát a reálhozam az azt fogja jelenteni, hogy reálisan nekem 5%-ot hozott az a kamat, hiszen az infláció a másik 5%-ot azt elvitte. Tehát, hogy ilyen szempontot is figyelembe kell venni akkor, amikor arról beszélünk, hogy hova tegyük a kis megtakarításunkat.
1: Érkezett egy olyan kérdés is, ami nem meglepő most, hogy ugye megjelent az otthon start hitel is az elmúlt időszakban. Itt van az ingatlan piaci dilemma a fiataloknál, hogy lakás vagy albérlet, ugye egyre nagyobb kihívás a lakhatás, sőt most már sokan úgy emlegetik a közösségi felületeken, hogy a lehetetlennel egyenlő saját lakáshoz jutni nagyjából. Szóval drága a hitel, drága az albérlet, de hát nyilván dönteni kell, és azért Magyarországon ez generációs öröklött, hogy mondjam csak mintázatként, mégiscsak az működik bennünk, hogy legyen sajátunk.
0: Igen, ez egy tradicionális szokás, ugye, hogy legyen saját tulajdonú ingatlanunk, de azért azt is lehet látni, hogy van egy olyan tendencia, hogy, és ez a Z és az alfa generációnál kezd megjelenni, hogy ők nem ragaszkodnak ahhoz, hogy feltétlenül legyen saját tulajdonú ingatlanuk, hiszen ők azt a szabadságot, a mozgás szabadságát, az, hogy én hol itt vagyok, hol ott vagyok, itt vállalok munkát, ide megyek, oda megyek, ezt ők sokkal fontosabbnak tartják, mint hogy legyen egy fix hely, amihez kötődök. Nyilván ez a 3%-os otthonstart hitel, ez most nagyon-nagyon sok embernek a fantáziáját meg fogja mozgatni, és ez egy nagyon kedvező kamatozású hitel, de azért beszéljünk arról, hogy ha ezt valaki igénybe veszi, akkor nem elég az, hogy csak az önerőt kell előteremteni, mert hogyha nem fog egy csokot hozzá felvenni még, akkor ott lesz egy illeték is, ami azért nem kevés. Aha. Egy 4%-os illetéket ugye egy ingatlan szerzési illetéket ki kell fizetni, amire szintén elő kell teremteni a pénzt. Tehát vannak ilyen járulékos költségek, amikről nem nagyon beszélnek. És ugye ez a dilema, hogy albérlet vagy saját ingatlan, ez nyilván családon belül majd mindenki meg fogja beszélni, de mint említettem, a legfiatalabb korosztály már nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki feltétlenül legyen saját ingatlan, ő nagyon jól el van egy albérletbe, mert lehet, hogy 2 évig Győrben dolgozik, aztán utána kimegy egy kicsit külföldre, aztán lehet, hogy Szegedre megy dolgozni, tehát hogy általában ez a fluktuáció a munkakörökben, vagy hogy projektekre szerződnek le a fiatalok, ez már sokkal inkább van jelen az ő életükben, mint mondjuk a mi életünkben volt.
1: Pénzügyi hétfő természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, állandó szakértőnkkel, Iványi Édikó pénzügyi elemzővel, már is folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Pénzügyi hétfő újra. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. És az idők során hozzánk érkezett kérdésekkel és kérdésekkel foglalkozunk, és a kérdésekről beszélgetünk. Ugye hallgatói kérdések is jöttek, ismerősök is, akik hallgatják a műsort, azonnal kapnak az alkalmat, hogy ezt kérdezd meg az Ildikótól, légy szíves. Úgyhogy itt a következő. Miért nincs megtakarítása a magyaroknak? Tehát, hogy vajon miért nincs nálunk ez annyira egyértelműen az életünkben jelen? Már egy időszakban volt a cihiában a nagymamának, meg üvegben, meg stb. De azért most már más időket élünk, és hát mondjuk azért a legtöbb magyar jó, ha kijön a pénzéből hónap végére.
2: Ennek az egyik oka az, hogy a pénzügyi ismereteknek a hiánya, tehát ide mindenképpen vissza lehet vezetni egy okként, de a történelembe egy picit vissza kell mennünk. Tehát ha visszamegyünk egészen az 1970-es évek, 60-as évek vége, 70-es évek elejére, akkor ugye annyira olcsó volt hitelhez jutni, hogy aki nem vett fel hitelt, azt szinte kinézték. És akkor hozzászoktunk egy olyan attitűdhöz, hogy tulajdonképpen nem kell, hogy spóroljunk semmire se, hiszen hitelből bármi megoldódhat. Most a 2008-as válságot követően, ugye nagyon alacsony volt a kamat, csak menjünk vissza, ugye Magyarországon is egy jó pár évvel ezelőttre 0,6%-os volt a jegybanki alapkamat, tehát valami hihetetlen alacsony hitelkamaton lehetett hiteleket felvenni szinte mindenre. A lakástól elkezdve a értéktárgyakon keresztül, autóra, mindenre. Tehát ez nem arra ösztökélte az embereket, hogy tegyetek félre, spóroljatok, mert hogy kell egy tartalékot képezni. Ez is egy indok. A másik, hogy alacsony a jövedelem. Na most
1: Tehát, hogy nincs miből.
2: Hogy nincsen miből.
1: Tartalékot képezni, mert nem keletkezik, úgymond felesleg?
2: Nem keletkezik, igen, tartalék. Tehát, hogy ezt így együtt kell vizsgálni, ezt a jelenséget. És ugye benne van az is, hogy ja, most akkor ebben hónapban még ezt megveszem, aztán majd a következő hónapban majd azt a pénzt félre fogom tenni. Tehát a legfontosabb az, hogy először is ugye legyünk következetesek, hogyha valami célt kitűztünk, akkor azt a célt tartsuk szem előtt. A pénzügyi edukáció az szintén egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy hogyan és milyen módon tudunk akár nagyon minimális összeget is félretenni, de elkezdeni ugye tartalékot képezni. Erről mi is nagyon sokat beszéltünk már.
1: És tényleg mindegy, hogyha csak a fizetés és ennek a 2%-át, 1%-át, 5%-át, mikor mennyit tudok félretenni, csak tegyem el.
2: Igen, igen.
1: De ennek van valami pszichológiai vonala,
2: igen,
1: is?
2: Igen, mert hogy a stressz, hogy nekem nincsen mihez nyúlni, amikor jön valami negatív dolog az életemben, megszűnik a munkahelyem, megbetegszem, vagy elhatároztam, hogy egy év múlva mondjuk lecserélem a mosógépemet, a hűtőszekrényemet, a tévémet, vagy szeretnék valamit, és rendszeresen ugye ahhoz spórolok. Na most ez ugye egy pozitív dolog. Tehát, hogy ha ebben gondolkodom, és elkezdek 1000 forint, 2000 forint, 5000 forintokat félretenni, akkor hozzászoktatom magamat egy rendszerességhez. És ez a rendszeresség, ez rutinná válhat, aztán szokássá válik, és tulajdonképpen már egy jó pár hónap eltelte után észre se veszem, hogy azt a pénzt félretettem.
1: Na jó, de ehhez
2: automatikus kell.
1: Igen, de automatizmusra kell váljon az is, hogy nem nyúlok hozzá, ha fene-fenét eszik is. Hát mikor csak nyúlhatok hozzá? Tehát, hogy...
2: Igen, az is kell, hogy akkor nem nyúlok hozzá, mert tudom, hogy ezt azért csináltam. Ezért jók ugye azok a típusú megtakarítási formák, ahol ugye bizonyos szerződéses keretek közé szorítanak engem, és hogyha én azokat a szerződéses kereteket megszegem, akkor annak szankciói vannak. Amik ugye szintén zsebbevágóak.
1: Tehát most arról beszélünk, várjál, hogy legyen egy akár mondjuk egy pénzügyi szakértő által ajánlott olyan befektetés, amit nem lehet felbontani idő előtt, mert ha felbontom, akkor ott vannak ezek a bizonyos szankciók vagy következmények, tehát nem egy alszámláról beszélünk, meg nem a cihárról, meg a perselyről, meg az üvegről.
2: Ezekről is beszélünk, természetesen.
1: Mert az könnyebben hozzányúlok, hogy nincs szankció.
2: Oké, igen.
1: Maximum haragszom magamra.
2: Oké. Én azt mondom, hogy meg kell ismerni, hogy milyen lehetőségeink vannak, minek mi az előnye és mi a hátránya, és hogyha én ezt a szerződéses szankciót magamévá tudom tenni, akkor természetesen vágjunk bele. De ha erre még én alkalmatlan vagyok, vagy rosszak a tapasztalataim, akkor keressünk más lehetőséget. Mert hiszen a piacon rengeteg féle módja van annak, hogy spóroljunk, és megtakarítsunk, és lehetőség szerint ne is nyúljunk hozzá. De ezt mindig egyénre kell szabni.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is a vendég itt a műsorban, akivel a mai napon sorra vesszük, hát amennyit tudunk a mai adásban a hallgatói kérdésekből, illetve az ismeretségi körből, akik hallgatják a műsort, ugye rendre jönnek, hogy ezt kérdezd meg Ildikótól, SMS-t kapunk, e-mailt kapok, mit kérdezzünk meg Ildikótól, és egyébként szerencsére olyan kérdések érkeznek, amik nagyon sokunkat érdekelnek, úgyhogy azzal folytatjuk majd, hogy hogyan tudunk, vagy hogyan lehetséges úgynevezett passzív jövedelmet felhalmozni, vagy felépíteni, hogy mik a tévhitek, mik a buktatói, és mik azok a valós példák, amikkel Ildikó ezeket alá tudja támasztani, úgyhogy érdemes lesz továbbra is figyelni, hamarosan a pénzügyi percek folytatódik.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pénzügyi percek itt a pénzügyi hétfőben természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hallgatói kérdések, úgyhogy itt van most a következő, amit ígértem, hogy hogyan tudunk passzív jövedelmet építeni, mi az egyáltalán, és milyen valós példák vannak, amik megcáfolják a tévhiteket, és milyen buktatói lehetnek ennek.
2: Sokan gondolkodnak ugye abban, hogy indítanak mondjuk egy vállalkozást a fő munkájuk mellett, mondjuk alkalmazottként dolgoznak, de mellette meg tudják csinálni azt, hogy egy kisebb vállalkozást elindítanak, vagy nagyon sokszor lehet ugye most már hallani a médiába, hogy csak egy számítógép, csak egy telefon kell ahhoz, hogy neked passzív jövedelmed legyen, és akkor megmondják, hogy hogyan és milyen módon lehet ezt csinálni, hogy az Amazonnak leszel az ügynöke, hogy ennek leszel, hogy annak leszel az ügynöke. Igen, csak ugye itt is meg kell nézni azt, hogy ha vállalkozás kell hozzá, akkor milyen vállalkozást kell, hogy hozzá rendeljek, aztán, hogy egyáltalán az milyen munka időt igényel tőlem, hogy nekem mit kell ahhoz bevetnem. Természetesen, hogyha én nekem van egy megtakarításom, és ez, vagy pedig van egy olyan részvény csomagom, ami osztalékot fizet, az is egy passzív jövedelemnek számít, de ahhoz meg ugye tőke...
1: Egy másik szint, persze.
2: Ahhoz ugye tőke kellett. Általában, hogyha arról beszélünk, hogy passzív jövedelem, akkor általában belevetett munkával megszerzett jövedelemről szoktunk beszélni. Aha. Én azt gondolom, hogy mindenki járjon ennek utána, mert én abban nem hiszek, már elég idős vagyok ahhoz, hogy ezért a mesékbe minden mesét ne higgyek el, hogy alvás közben meggazdagodni nem igazán lehet. Ugye nagyon sok ilyen reklámot hallunk.
1: Sőt, sok idő nem lehet egy ebéd alatt meggazdagodni.
2: Szóval, hogy nézzünk utána, nagyon jó a passzív jövedelem, de hogyha ezt úgy tudjuk megszerezni, hogy valóban egy tőkéből eredő passzív jövedelem, vagy valamilyen prosperáló vállalkozásból tudjuk megteremteni, akkor rajta, de azért legyünk körültekintőek, mert a passzív jövedelemből származó jövedelem az ugye lehet szintén egy vagyonképzésnek az alapja, uh-huh. egy megtakarításnak az alapja, egy likvid tartalék megszerzésének vagy felépítésének az alapja, ami nagyon jó, hiszen hosszú távon abszolút kifizetődő dolog lesz.
1: Azért arra is gondolom, oda kell figyelni, hogy az, amit befektetünk ahhoz, hogy meglegyen később abból az összegből a passzív jövedelem, hogyha van egy kis tartalékunk, és azt befektetjük egy olyan dologba, amiből lehet később passzív jövedelem, akkor ezt mindenképpen érdemes egy pénzügyi szakértővel megbeszélni, hogy nagy valami hülyeséget csináljon az ember, bocsánat, de pestiesen ezt így szoktuk mondani.
2: Igen, hát ne mondjuk ez egy kötvényvásárlás is lehet, ugye, mert a kötvényeknek a kamatát azt...
1: Tehát aki biztonsági játékos, azt például ezt csinálja.
2: Igen, minden évben kifizetik, és akkor ugye azzal tudok számolni, hogy akkor az a kamat, amit én ott meg fogok kapni bizonyos napon, hogy az mennyi lesz, akkor én arra előre tudok gondolkodni arról, hogy azzal mit fogok csinálni, azt hova fogom tenni, azt mire fogom felhasználni.
1: Uh-huh. És ezek közé tartozik az is, hogyha van egy kicsi képzett tartalékom, akkor ezt lekötöm, így szoktuk mondani, hogy azt lekötöm valahol. Igen.
2: Ugye erről most ebben a műsorban már az szóval első volt, kérdésnél igen. beszéltünk, hogy fontos ugye megnézni, hogy a folyószámlámon milyen kamatot fognak ugye fizetni, és hogy annak a reál hozama az mennyi lesz. Uh-huh.
1: amikor megvan ez már, és működik, ez a passzív jövedelem érkezik, akkor az a passzív jövedelem, ami befolyik, azt is érdemes újra valahova befektetni? Vagy azt úgy szokta csinálni az, aki érte pénzhez, hogy tovább mozgatja és visszaforgatja a passzív jövedelem, vagy ezt még inkább tágítsa, vagy növelje az egyik részét, a haszonnak a másikat pedig valahol máshol leköti? Vagy ez már csak döntés kérdése?
2: Ez egyéni kérdés. Ez attól
1: minden, bármelyik jó lehet? Attól...
2: Bármi jó lehet, ami azt célozza meg, hogy az én céljaimat szolgálják, hogy az én terveimet tudjam belőle.
1: Tehát, hogy a saját vitorlámba hozzák a szelet.
2: Igen, igen, pontosan. Tehát ezekről a dolgokról nem lehet általánosságban beszélni. Persze így, ahogy te elmondtad, igen, de mindig enyére kell szabni, hogy ki mit és hogyan képzeli el, hogy hogy gazdálkodik.
1: Meg, hogy kinek mi a legideálisabb.
2: Saját jövedelmével, a passzív és aktív jövedelmével is, a vagyonával, ez egyénre kell szabni.
1: Na hát ezért szokták mondani, ugye a bizonyos szakmákra főként kiemelten, hogy ez egy szakma, nem pedig egy szakkör, úgyhogy ezért érdemes szakemberhez fordulni, hogy a lehető legjobb döntést hozhassuk meg. Maradt még egy csomó hallgatói kérdés, úgyhogy majd a következő adásban folytatjuk ezt. Ez volt a mai pénzügyi percek, itt a pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel Iványi Ildikóval. Köszönöm, hogy ránk kértél.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És köszönjük a hallgatóknak a kérdéseket, bátran küldjék továbbra is.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, Martha Stewart a konyha királynője, aki szintén nagy állatbarát, sok más híres emberhez hasonlóan, saját maga főz az állatkáinak, hogy mit főző pontosan, erről lesz szó az állatbarát rovatban. Aztán elmondom majd, hogy mi az, amit mindenképpen érdemes lenne, meglepő dolgok is lesznek köztük, hűtőben tárolni nyári időben. Banánfánk golyót készítünk forró levegős sütőben, tök egyszerűen és nagyon finom lesz majd, és a zsájának az egészségre és szépségre gyakorolt csodás hatásáról lesz szó a szépségrovatban. A friss hírek után indul a Manna napközi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket. De ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület az intézkedés bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a döntés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett gyakorlatban már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna napköziben szó lesz arról, hogy vajon milyen házi kosztot készít Martha Stewart az állatkáinak, főként a kutyáknak. Aztán elmondom majd, hogy mi minden van, amit nyáron mindenképpen érdemes a hűtőben tárolni. Forró levegő sütőben készítünk banánfánk golyót, és elmondom, hogy milyen zseniális hatása van az egészségünkre és a szépségünkre a zsájának. Ez a mai Manna napközi, kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

növényt, az nagyon jót tesz nekünk. Már az ókorból is származnak írásos emlékek ennek a csodás növénynek a hatásairól. A romaiak úgy tartották, hogy a zsája a hosszú élet titka, egyenesen szent növénynek számított, a hatásának széles spektrumát jelzi, hogy például a római birodalomban gyomorpanaszok megelőzésére is használták, vagy a memória javítására. Egyiptomban pedig a szépítő fürdőben használta például Kleopátra, és azt látták benne, hogy a reprodukciós képességet tudja fokozni. A gallok ezzel szemben a láz és a köhögés ellenszereként tartották a zsáját, és nem egy kultúrában úgy gondolták, hogy a zsájának a füstje jótékony hatással van a lakótérre. Az őseink előszeretettel használták a zsáját, és hozzá hasonlóan erős illatú fűszérnövényeket, például a háza, ruhák és a bőrük illatosítására is, és a tudomány már a legtöbbről be is bizonyította, hogy a bennük található illóolajok valóban képesek felvenni a harcot a kórokozókkal szemben. Manapság elsősorban fűszerként használjuk a zsáját, azért valljuk be, hogy a zsája illóolaját vagy a füstjét azért ritkán alkalmazzuk, viszont sültek levesek ízesítésére mindig. Ha megtudjuk, hogy mennyi mindenre van jó hatása, viszont talán megfontoljuk azt, és ezt mondom magamnak is egyébként, hogy minden nap elkortyolgassunk például egy csésze zsájateát, és akinek van erkély, balkon, kiskert, nagykert, az figyeljen oda, mert a zsája gyönyörű növény, a kertnek a dísze tud lenni, fagytűrő, évelő, szépen nő magától nagyra, nem igényel nagy törődést, viszont annál több hasznot és segítséget tud nekünk adni. Na, hogyan hat a zsája például az agyunkra? Több kutatás is igazolta azt, hogy a zsája kivonatnak vagy az illóolajának, akár hogyha elfogyasztjuk azt belélegezve, memória javító hatása van, úgyhogy úgy tűnik, hogy a rómaiaknak igaza volt. Egy 4 hónapig tartó kutatás során kimutatták, hogy akár kis mennyiségű zsája kivonat képes enyhíteni az enyhe vagy közepesen súlyos Alzheimer-kor tüneteit. A csak placebót kapó kontrollcsoporthoz képest egyértelműen javultak a résztvevők kognitív képességei, hatására egészséges időseknél az agyi tevékenység fokozott koncentrációt és egy kiválasztott témára való összpontosítást mutat. A zsája egészséges felnőtteknél is képes fokozni a memória teljesítményét, és emellett élénkítő hatása is van. Ami manapság nagyon-nagyon fontos, az antioxidáns tulajdonsága, hiszen az oxidatív stressz nagyon fontos szerepet játszik sajnos számos betegség kialakulásában és annak progressziójában. Ezek a betegségek például a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, illetve egyéb sokféle neurológiai betegség is. A zsájában van sokféle és sok antioxidáns, például a rozmarinsav, a karnozol és a karnozinsav, ezek képesek semlegesíteni a szabad gyököket és megakadályozni, hogy oxidatív stresszt hozzanak létre a szívben, a szervrendszerekben, a bőr az ízületekben, az izmokban, vagy akár az agyban. A rák ellenes hatását is vizsgálják és vizsgálták már korábban is. A zsája flavonoidjai közül például a rozmarinsav az, ami rák ellenes hatást tud kifejteni, ezt alaposan tanulmányozták is. Ez képes gátolni a különböző humán rákos sejtek növekedését, többek között a mell, a prostata, a vastagbél, illetve a tüdődaganat szöveteiben. Állatkísérletekben például a rozmarinsav képes volt megakadályozni a bőrdaganatok kialakulását és a melldaganatokból áttét képződését. Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan is, hogy a zsája gátolhatja a mutagenezist. Ezek a hatások összefüggésbe hozhatók számos citotoxikus és rákellenes vegyület jelenlétében. Képes segíteni a cukorbetegség kezelésében, koleszterin csökkentő hatása van, segít a menopauza idején és a perimenopauza idején is, gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító, sőt a bőrápolásban is bevethetjük ekcéma, pikkelysömörés, akné ellen. Képes megvédeni minket a kórokozóktól, a vírus, gomba és baktérium ellenes hatásának köszönhetően például a szájöblítőként is nagyon jól működik. Van, aki az illóolajából készült megfelelő arányú keverékkel szájsprét alkalmaz. A COVID idején is sokszor lehetett ezt hallani. Torokgyulladás és légúti megbetegedések kezelésére is alkalmas, úgyhogy én azt javaslom, hogyha más nem, akkor vásároljunk otthonra zsájateát, akár teafüvet, akár filteres teát, de hogyha tehetjük, ültessünk zsáját, és használjuk ki a zsája csodálatos tulajdonságait.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Egy egészen egyszerű, de nagyon finom édességet fogunk már megtanulni elkészíteni. Ez egy pofon egyszerű banánfánk, ami 20 perc alatt készül el, alig valami kell hozzá, úgyhogy tulajdonképpen ez is azok közé a receptek közé tartozik, amihez jó esélye van otthon minden. Horváth Kitti Gabriella receptjét követjük. Ugye az airfryerek időszakában nagyon sok mindent meg tudunk sütni egészen egyszerűen, és olaj nélkül, és már egyre több otthonban bukkannak fel ezek a gépek. Nem ok nélkül, egyrészt nagyon praktikus, számtalan fogás elkészítési idejét rövidíti, leteszi egyszerűbbé, és nem lesz olajszagú, zsírszagú a lakás. Úgyhogy most egy airfryeres, vagyis forró levegős sütőben készíthető banános fánk golyó receptet készítünk el, pontosabban tanulunk meg elkészíteni ezt a recept alapján. Alig 15 perc az egész, ennek a receptnek az a titka, hogy tulajdonképpen csak néhány hozzávalóból készül, és alig negyed óra alatt már tálalhatjuk is ajándékba is, ő egyébként ennek a bizonyos gasztro ajándéknak abszolút működik egy szép dobozban masnival, úgyhogy érdemes akkor itt most a meleg levegős sütőre koncentrálni. Ehhez a sütihez, magához a sütihez csak banán kell, liszt, sütőpor és só, és természetesen, hogyha valaki egészségesebben vagy kalóriaszegényebben szeretné elkészíteni, akkor mandulaliszt, kókuszliszt vagy darádió is jó a liszt helyett. A külső bevonathoz kell némi cukor, fahéj és vaj, de természetesen itt a cukrot lehet helyettesíteni szukrinnal, eritrittel, eritrit stevia keveréke vagy allulózzal, ami az egyik legjobb egyébként. A tésztát percek alatt összedobhatjuk, és szuper desszert készül belőle, akár barátoknak, akár a gyerekeknek, akár csak magunknak, ha valami édességre vágyunk. 8 darabhoz mondom a hozzávalókat, úgyhogy ezek nem olyan kicsike fánggolyók lesznek. Kell hozzá egy nagy darab érett banán, minél barnább a banán, annál jobb. Kell hozzá 12 dek a búzaliszt, vagy 12 dek a mandulaliszt, vagy 12 dek a kókuszliszt, vagy 12 dek a darádió. Másfél teáskanál sütőpor, ezt ne hagyjuk ki, hogy egy kicsit könnyebb és olyan levegősebb legyen a tészta. Negyed teáskanál só, a bevonathoz pedig kell egy teáskanál őrölt fahéj, 5 dek a kristálycukor, vagy 5 dek a stevia eritrit keverék, vagy 5 dek a alulóz, vagy 5 dek a szukrin, és 30 g olvasztott vaj. A banánt beletesszük egy tálba, összepépesítjük a kis villánkkal, egészen pürés állagúra, nagyjából 80 g-ra lesz szükségünk, de ezeket sokszorozhatjuk, tehát lehet duplát-triplát csinálni, mármint a hozzávalók adagját tekintve. Hozzáadjuk a lisztet, vagy a darádiót, vagy a mandulalisztet, vagy a kókuszlisztet, ki mivel dolgozik, hogyha nem rendes lisztet adunk hozzá, a sütőport és a sót, és egy spatulával összekeverjük. A tészta ragacsos és nedves kell, hogy legyen, hogyha túl ragacsos lenne, akkor adhatunk hozzá még 2-3 evőkanál lisztet, de többet nem szabad. Olajozzuk be a kezünket, a kész tésztából vegyünk ki kisebb mennyiségeket, hogyha egyforma golyókat szeretnénk, akkor evőkanállal vagy fagyiskanállal mérjük ki. Golyó alakúra formáljuk őket, és az is fontos, még egyszer mondom, hogy ne lisztezzük túl a tésztát, mert az a cél, hogy a tészta belül olyan nedves, folyós maradjon, mint a sült banán a kínai éttermekben. Kb. Ilyen lesz az állaga. A kis golyókat beletesszük az airfryerbe, amit előtte kibéreltünk sütőpapírra, vagy a sütőpapíros kifejezetten a forró levegős sütőhöz kapható kis papírkosarakkal. Egy kis olajjal is lepermetezhetjük őket, ez legyen inkább mogyoróolaj, vagy pedig valami dióolajféle, mert annak egy kicsit jobb íze lesz, mint egy sima olajjal spriccelnénk le. A fahéjat és a cukrot, vagy az édesítőt egy kis tálba tesszük, összekeverjük, a kézgulyókat sülés után még melegében egy kis olvasztott vajjal megkenjük, és belehempergetjük a fahéjas cukorba. Igazából ennyi az egész, de hogyha valami extrát szeretnénk még, akkor a tésztába lehet keverni cukrozott narancshéjat, vagy csoki cseppeket is egyébként, ugyanolyan klasszul megsül, és amikor beleharapunk, akkor ott van benne a narancsos csokis meglepetés egészségünkre.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ahogy ígértem, itt van az az öt étel, amiről nem is gondolnád sose, hogy a hűtőben érdemes tárolni. Köztük van egyébként a liszt is, képzeljétek el. Főleg most nyáron a kánikulában azért ezt újra gondoljuk, hogy mi az, amit a hűtőbe teszünk. Nyilván kézenfekvőnek tűnhet, főleg ebben a rekkenő hőségben, hogy az ember mindent berak a hűtőbe, de azért vannak olyan ételek, amelyeknek kifejezetten rosszat tud tenni a hideg, illetve olyanok is, amelyekről nem is gondolnád, de érdemes őket a hűtőben tartani. Természetesen, hogyha megfelelően tárolja az ember az élelmiszert, akkor azok sokkal tovább tudják megőrizni a frissességüket, az amatukat. A zöldségek és a gyümölcsök esetén, hogyha ezekre figyelünk, akkor nyugodtan vehetünk nagyobb adagokat, nem fogják a kukában végezni. Azt gondolhatnánk, hogy a hűtőszekrénybe bármit betehetünk, és ez sokkal tovább marad friss, de igazából a helyzet az az, hogy vannak olyan ételek, amelyeknek kifejezetten rosszat tesz a hideg. Bizonyos élelmiszereket inkább a hűtőben vagy a spájzban tárolunk, nyilván erről is fontos azért tájékozódni, de vannak olyan alapanyagok, amelyekről a tárolást illetően is megoszlanak a vélemények, például a tojás is ilyen. Azt mondják, hogy aki rögtön a hűtőbe teszi, hogy hazaér a bevásárlásból, az is olvassa el az ehhez kapcsolódó cikkeket, de az is, aki azt vallja, hogy a tojásnak szoba hőmérsékleten van a helye, mert hogy pro és kontra azért be van bizonyítva mindegyiknek az ellenkezője is. Vannak olyan élelmiszerek, amiket viszont alapból nem tárolna az ember hűtőben, pedig érdemes nekik helyet szorítani. Na mik ezek? Gyerekek, elsőként most van a szezonja, csemege kukorica. A főtt csemege kukorica akkor a legfinomabb, hogyha rögtön az elkészülte után elfogyasztjuk. Ha viszont túl sokat főztünk, akkor nyugodtan tedd be a hűtőbe, úgyhogy rajta hagyod a csuhéjat vagy a levelét, így tovább megőrzi az édességét. Meg az ízét egyébként azonnal megsavanyodik a főtt kukorica, hogyha kint hagyod fél óra alatt kb. Aztán ott van a tortillalap. Hát nem véletlen, hogy az élelmiszerboltokban hűvös helyen tárolják és tartják a tortillalapokat, mert így biztos nem szárad ki. Ha viszont nincs otthon hideg helység, akkor érdemes berakni a hűtőbe őket, több hétig képesek frissnek maradni, még akkor is, ha nem esszük meg őket egyszerre, biztosak lehetünk benne, hogy nem kell majd kidobni, nem lesz baja a tortillalapoknak. Na, aztán ott vannak a diófélék és a különböző magvajak, ugye? Ezeket, a diófélléket, a magvakat és a belőlük készült vajakat azért kell hűtőszekrényben tartani, mert a bennük található olaj idővel megavasodik. És bizony az nagyon szomorú, amikor belaharapnál, és úgy ennél egy jó marék diót vagy pirítanál a süteményhez, és avas. Bár bontatlanul néhány hónapig azért elállnak hűtés nélkül is, ha felnyitjuk őket, akkor viszont igénylik a hideget, mármint a tasakját. A hűtőben tartott magvak már nem tűnnek frissnek, ha nem tűnnek frissnek, akkor érdemes megpirítani őket, mindenféle zsíradék nélkül egy tapadásmentes felületű kis serpenyőben, és olyanok lesznek, mint a most vásároltad volna őket. Egyébként én a diót, mandulát, ezeket én le is szoktam fagyasztani. A világon semmi baja nem lesz, tök jól működik a dolog. Aztán ott vannak a teljes kiörlésű lisztek, mert hogy ugye a hagyományos liszteket általában a kamrában tárolták, tárolják, vagy ki hol éppen, ugye a konyhapolcon, vagy a spejzban, de a teljes kiörlésüket a hűtőszekrényben kellene tartani, képzeljétek el. És ennek az az oka, hogy a teljes kiörlésű búzát, ugye a korpa és a csíra tartalma miatt, amik ugye vitaminban, tápanyagban és egészséges zsírban gazdagok, ezek tudnak megavasodni, és emiatt kell a hűtőbe tenni őket, vagy nagyon hideg helyen. De hát inkább legyen ez a hűtő. Aztán ott vannak a szószok. Bármilyen szósz, amit kinyitottunk, legyen az ketchup, szójaszósz, bármi, légmentesen le kell zárni őket, és a hűtőszekrényben tartani, különben megromlanak. Jóval tovább megőrzik a frissességüket, hogyha hűtőbe tesszük őket. Minden ilyen dolog, amit felnyitunk, a mustár is ilyen például, nem szabad elölhagyni, főleg ilyenkor a melegben nem. Elképesztő hamar tönkre tudnak menni, és az ember veri a fejét a falba, hogy aztán dobálhatja ki ezeket. Inkább tegyétek be a hűtőbe, és semmi baj nem lesz belőle, és mondom, a teljes kiörlésű liszteknél erre különösen tessék figyelni.

98.6 Manna FM állatbarát rovata következik itt a Mannapköziben. A konyha nagyasszonya Martha Stewart is szereti a kutyákat, és hát nyilván adódik a kérdés, hogy mit főz a kutyáinak Martha Stewart, mert hogy ő nem csak háziasszonyok millióinak segít, hogy profin boldoguljanak a sütés, főzés és a háztartás világában, hanem az amerikai televíziós szakács köztudottan nagy állatbarát is. Csau-csauk, francia buldogok és cicák, törpeszamarak, csirkék és más állatok serege népesíti be a farmját. Fantasztikus helyes a nő. Én külön imádom azért, hogy így szereti az állatokat. Gyakorta oszt meg kutyakex, vagy éppen kutyatorta recepteket a blogján és a közösségi média oldalain, és közített egy olyan képet is, amin a kutyáinak házilag elkészített eledel látható. A képen ugye több dolog is szembe tűnő, például, hogy 40 darab körülbelül 1 literes kannában sorakozik az elkészült ennivaló, mindig is rendkívül pedáns benyomást keltett Martha Stewart, és jó látni, hogyha a kedvenceiről van szó, akkor is nagyon szépen, higiénikusan porcióz. Arról nem szól a fáma, hogy vajon a farmon élő kutyáknak hány napi eledel ez a mennyiség, arról viszont igen, hogy hogyan készül, és milyen alapanyagok. Érdemes megnézni egyébként a Facebook oldalát és az Instagram oldalát is Martha Stewartnak, ott látjátok is, és kedvet kap az ember hozzá, hogy elkészítse ő maga is. Mi kerül vajon Martha Stewart kutyainak a tálkájába? Hát nyilván erre vagyunk kíváncsiak mindannyian mi kutyagazdik. Az összetevőket külön-külön főzi meg, nagyobb darabokra aprítja a robotgéppel. Ez az elkészítési mód igazán nem igényel különösebb konyhai bravúrt, ahogy egy jó otthon készített kutya eledel recepttől talán el is várható. Az utóbbi időkben terjedőben van a trend, hogy a boltban kapható kész eledeleket friss alapanyagokból készült étellel váltsák fel. Az előre csomagolt eledeleken ugyanis legtöbbször nem tüntetik fel az összetevők pontos listáját, úgyhogy nem is tudjuk pontosan, hogy mi kerül a kedvencünk tányérkájába, vagy a kedvenceink tányérkáiba. Az otthon készített nyers vagy főtt menüben ezzel szemben az általunk vásárolt alapanyagok vannak benne, így aztán pontosan tudjuk, hogy mit kap a kedvencünk. Martha Stewart például kinoát, brokkolit, zöld borsót, sárgarépát, édesburgonyát, tököt, káposztát, tarlórépát és zellert tesz abba a menübe, amit az Instán lehet látni nála, a kiporciózott adagokba, a húsos oldalon pedig marha, csirke, kacsa és hal. Az összetevő lista elég sokszínűnek tűnik, ráadásul sok szezonális zöldséget használ, de hát nyilván ez ugyanúgy jót tesz a kutyáknak, mint ahogy nekünk is, hiszen ezek a felsorolt zöldségek már korábbi állatbarát rovatokban itt a Mannapköziben nálam is terítékre kerültek, szó szerint és átvitt értelemben is, hiszen ezekről mind beszéltünk már, hogy a kutyáknak is szabad adni, mit szabad adni, hát kifejezetten szeretik. Az is nagyon szuper, hogy a baromfi és a hal egészben, azaz csontos résszel együtt kerül az eledelbe, konyhai robotgép legyen a talpán azért, ami ezt letekeri. Ez azért fontos, mert az otthon készített eledelekkel nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem megfelelő arányban tartalmaznak csontos húst és belsőséget, ami pedig nagyon fontos vitamin és ásványi anyagforrás, és bár a pontos arányokat nem tudja az ember egyelőre, de úgy tűnik, hogy Martha Stewart igyekszik, hogy teljes értékű táplálékot biztosítson a kedvencei számára, a lehető legfrissebb és változatos alapanyagokból. Nos, nekünk is van lehetőségünk, ne gondoljuk azt, hogy nem, abszolút igen. Érdemes utána nézni és utána olvasni, és én is beszéltem már többször erről, hogy milyen alapanyagokat használjunk, milyen zöldséget, milyen gyümölcsöt, és akkor így, hogyha utána néz az ember akár a Facebookon, akár az Instagramon, vagy Martha Stewart oldalán, vagy a blogján, hogy milyen ételekkel eteti a kutyákat, a cicákat, a szamarakat, tyúkokat, csirkéket, kanárikat, mert hogy egy kis farmja van, és óriási nagy állatbarát, itt ötleteket is kaphatunk, és kedvet is kaphatunk ahhoz, hogy mi magunk készítsük el ezeket, hiszen, ahogy a gyönyörű magyar nyelvben a szó mondja, a szer etet.

0: 98.1 FM életörömzene, és természetesen azok között is a legeslegfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, úgyhogy így indul ezekkel az isteni finom muzsikákkal most. Nem csak ez a hét és ez a hétfő, de az egész augusztus, szóval már most érdemes hangosítani a rádiót. A finomságok között itt lesz a Fine Young Cannibals, a Scary Pockets, Björk, Péli Barna, a Hurts, Antal Timi, U2, Sugar Babes és Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia-val indítja el a hetet és az augusztust, itt ebben a különleges zenei órában a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Még nem kell teljesen leállítani a Paksi atomerőművet, csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Portai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén. A karambol miatt három másik jármű nem tudott kitérni, és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb hatan meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba. A baleset okát még vizsgálják. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között, hogy ne csak a hétfő és a hét, de az egész augusztus jól induljon. Itt lesz a Fine Young Cannibals és a She Drives Me Crazy klasszikus, a Scary Pockets, Björk, Péli Barna, Hertz, Antal Timi, U2, Sugar Babes és a Streets of Philadelphia Bruce Springsteen-től. Vele indul a hétfő és az augusztus és az egész hét a zenei finomságok órájában, most itt a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

És a meglehetősen szarkasztikus témájú és dal című Sleep Like a Baby Tonight című YouTube dal. Ez nem simán szarkasztikus, ez egy szarkasztikus altató dal, amiben Bono erőteljesen bírál, és nagyon sokszor kommentálta, nem csak az album füzetben, hanem interjúkban is, hogy vannak, akik meg tudnak élni a kegyetlenséggel, vagy mellette, akik el tudják viselni, és a bántalmazással, és vannak, akiknek muszáj, mert nincs más választásuk. Amikor egy gyerekeket bántalmazó, hatalommal visszaélő közösség a rabszolgájává teszi a gyerekeket, az nagyon súlyos és nagyon elítélendő tevékenység, és nagyon sok olyan cselekedetre és megmozdulásra van szükség ahhoz, hogy a dolgok helyreálljanak, amihez hozzátartozik az is, hogy mi is kiállunk mellettük, és fellépünk ez ellen. Az őszinteség az csak a kiinduló pont, az az első dolog, amit meg kell tennünk, a titkok megbetegíthetnek. És akkor hozzátette még egy mondatban, hogy Írország a 70-es években kemény hely volt. És hát természetesen nem csak a Sleep Like a Baby Tonight-tal, hanem nagyon-nagyon sok dalával bírál olyan cselekedeteket, olyan embereket és olyan pártokat és kormányokat Bono és a U2, akik az emberiség ellen vannak. Ő híresen filantróp ember, és a felesége is, és az egész U2 zenekar. Egyébként 1976-ban alapította Paul Hewson, művész nevén Bono, nagyon ritkán hallani az ő nevét, ugye? Paul Hewsonnak hívják őt, és David Evans, művész nevén The Edge, ugye ő a gitáros, Adam Clayton basszer, és Larry Mullen Jr. dobos Dublinban, és aztán a 80-as évektől már 4 év alatt a világ egyik legnépszerűbb zenekarának számítanak. Világszerte eddig hozzávetőlegesen 173,5 millió eladott albummal büszkélkedhetnek, és hogyha a történetüket nézzük, az is olyan helyes, 14 éves volt Larry Mullen, és a gimnázium hirdető tábláján zenészeket keresett, mert úgy gondolt, hogy ő akkor majd csinál egy zenekart, és a jelentkezőkből szépen összeállt ez a bizonyos 5-tagú zenekar Feedback néven. Mullen volt a domos, Adam Clayton basszusgitározott, Bono énekelt, Dave Evans és testvére gitároztak. 18 hónapig készültek, és utána nevet változtatott a zenekar, tehát 18 hónapon keresztül próbáltak, és fellépésre készültek. Akkor lett The Hype a nevük, és akkor, amikor felléptek először, Limerickben egy tehetségkutató versenyben 1978. március 17-én, akkor már ezzel a névvel mentek, megnyerték a tehetségkutató versenyt, nyertek 500 fontot, és mivel a CBS Records egyik munkatársa, Jackie Hayden ott ült a bírák között, ezért ő fel is ajánlotta nekik, hogy elkészíthetik náluk az első demo felvételt, és tulajdonképpen innentől indult el a U2-nak a története. Az, hogy ők milyen emberek, abban nagyon nagy szerepet és fontos szerepet, és sok mindent okozott az, hogy ők Írországban nőttek föl. Nagyon nagy szerepet játszik az írországi nehéz gyerekkor, ami csak idézőjelesen volt nehéz gyerekkor, mert amikor Bonót erről kérdezik, akkor ő mindig azt mondja, hogy neki szép gyerekkora volt, csak látta, hogy mivel küzdenek a felnőttek, hogy mi mindennel kell megküzdeni a felnőtteknek lelkileg, úgyhogy például a most következő dal, a Sleep Like a Baby Tonight, az pontosan erre reflektál. Arra, hogy a gyerekeknél és a gyerekekkel kapcsolatban milyen bántalmazásokat, milyen agressziókat kellett kiállniuk, és hogy ezzel kapcsolatban mi minden felett hunytak szemet a felnőttek. Tessék figyelni a szöveget, és hogyha javasolhatom, akkor minden YouTube-dalnak a történetéről egy kicsit. Majd, hát, hogyha tehetem, akkor én is mesélek, de utána nézni és olvasni, mert nagyon-nagyon sok fontos dolog van, amit ők dalban mondanak el.

Egy angol zenekar a következő a sorban, itt a zenei finomságok között a 98 pontat Manna FM-en, akiket jelölni kell a kedvenc listán, állati jó a muzsika, olyan érdekesen ötvöződik benne nekem, vagy legalább számomra, inkább így mondom, a rockzene és a country stílusú gitár, ahogyan elindul a dal, ez a Hurts, és a Voices című daluk, amiről szó van, ezt fogjuk most meghallgatni, ez egy szintipop zenekar, és hogyha a szintipop korszakot nézzük, akkor én szeretném, hogyha ezt tisztáznánk, hogy itt miről is van szó. Tulajdonképpen ez a popzene, és az elektronikus zenének az egyik ága, ahol a szintetizátor, a domináns hangszer, ez nem meglepő, de hát ez nyilván nagyon erősen kötődik a 70-es évek végéhez és a 80-as évek közepéhez, pontosabban az ezt felölelő időszakhoz. Akkor alakult ki, akkor volt nagyon népszerű, de tudni kell azt, hogy ez mind a mai napig létezik, és tulajdonképpen nagyon népszerű is, csak most már azért ötvözve van mindig valamilyen más stílussal is. A 21. században újra emelkedni kezdett a népszerűség, és ez mai napig így van, még a fiatal DJ-k is, vagy akik inkább csak meglévő dalokat mixelnek, ők is nagyon szeretik használni a szintetizátornak a hangját és a stílusát. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez egyetlen egy hangzásvilágot jelöl, általában a szintetizátornak a hangja, annak a különböző verziói, nem meglepő módon. Tulajdonképpen az avantgárd és a music concrete zeneszerzők, mint Karlheinz Stockhausen volt az, akinek úttörő szerepe volt abban, hogy az elektronikus zene kialakulásában a szintetizátor zene ennyire erőteljesen megjelenjen. Az eszközök eredetileg nagyok voltak, bonyolultak, temperamentumosak és nagyon drágák, és a szintetizátort, mint olyat egyébként már a 60-as években is használták a rockzenénél, például a Beatles is, és aztán a 60-as évek vége felé megjelent albumokon a Moog szintetizátort használták, többek között a Perry and Kingsley, Dick Hyman, vagy a legnagyobb mértékben Wendy Carlos, aztán a 70-es években egyre szélesebb közben kezdték el használni előszeretettel a progresszív rock, sőt a fúziós jazz zenekarok is, úgy mint a Pink Floyd, a Yes, az ELO, az Electric Light Orchestra, a Genesis, vagy a Return to Forever, az Emerson, a Lake and Palmer és a Weather Report is. Igazából, amikor a Tangerine Dream és a Kraftwerk is beépítette a saját zenéjébe a szintetizátort, akkor már óriási népszerűségnek örvendett, és aztán a 70-es évek közepén lett igazán ismert és nagyon kedvelt az elektronikus zenének azok a nagyjai, akik az elektronikus zenét a szintetizátorral, mint olyannal és mint stílussal keverték, jelesül Jean-Michel Jarre, Vangelis, Brian Eno vagy Tomita. Aztán ott van az olasz Giorgio Moroder, a legendás, ugye, akikhez a Daft Punk kötődik, You Can Call Me Giorgio, a producer, aki nagyon nagy befolyást gyakorolt az elektromos zene további fejlődésére, amikor számos szintipop előadó karrierjét egyengette ügyesen. Igazából, hogyha az angol szintipopnál vagy pont úgy, mint a Hurts, hát az ő elődjük volt így a szintipop hullám első lovagjaként Davy Bowie és a Kraftwerk is, és tulajdonképpen ők azok, akik influencerként annak idején, akkor még nem használták ezt a szót, ebből az értelemből, ahogy mi manapság, szóval akik influencerként hatottak az újabb zenekarokra. A Hurts következik, az a zenekar, akik mondhatjuk úgy, hogy igazából, hogyha az ő életüket tekintjük, az egy érdekes és régre visszanyúló történet. Theo Hunchcraft, aki az énekes, és Adam Anderson, aki a szintetizátoros, ők álltak össze Manchesterben annak idején, megjelentettek 5 albumot egészen idáig, 2010-ben a Happiness, 13-ban az Exile, 15-ben a Surrender, 17-ben a Desire, és utána követte őket a Faith, 2020-ban nagyon sok helyen szerepeltek már, és a Wonderful Life című dalokat felhasználta ugye a remixben Arthur Baker is, az az amerikai zenei producer és lemezlovas, aki ezt nagyon népszerűvé tette. A Voices, az egy segélykiáltás önmagunk felé, az a dal, ami most jön a Hurts-től, az összes olyan pillanatnak emléket állít, és elő tudja hívni, amikor az ember saját magával veszekszik. Voltatok már így ti is biztosan, ugye? Amikor zajlik az a bizonyos belső párbeszéd, amikor saját magaddal üvöltesz, és saját magaddal verekszel odabent, még ha csak verbálisan is, és csak gondolatban is, és ebben tud segíteni az ember saját magán, és tud, nagyban tud segíteni az, hogyha valakivel tudunk beszélni erről, hogy ezek a hangok ne csak belül legyenek. Jön a Hurts és a Voices, itt a zenei finomságok között most a Mannán.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.5 Manna FM zenei finomságai között most itt van a zseniális izlandi énekesnő Björk, akiről érdemes tudni. Teljes neve egyébként próbálom mindig kimondani, Björk Gudmundsdóttir, reykjaviki születésű énekesnő, aki gyakorlatilag az igazi különlegesség. Tehát, hogyha a különlegesség szó mellé oda kéne állítani a nagykönyvben, vagy az értelmező kéziszótárban valakit, akkor szerintem az én ízlésem, az én gondolataim szerint Björk lenne az egyik. Előadóként rendkívül sokoldalú, többek között, ahogyan próbálták őt valamilyen módon stílusokba szorítani, vagy irányt adni az ő zenéjének, az alternatív rock, a trip-hop, a jazz, az elektronikus zene, a new wave mellett az elektro, a folk és a komoly zenei stílus keveredéséből szüli meg a dalait. Nagyon különleges az Oceania című dal, vagy Óceánia című dal, hogyha magyarosan mondjuk, amit most meg fogunk tőle hallgatni itt a zenei finomságok között, amit 2004-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérésére írt, és ő is adta elő az olimpia megnyitóján, érdemes rákeresni a videoklipre, elképesztő ruhája volt szokás szerint egyébként. Már 2 évesen kívülről tudta a muzsika hangja összes dalát, 5 évesen kezdett el zeneiskolába járni, 11 éves volt 1977-ben, amikor a zenetanára elküldte egy felvételét az izlandi egyetlen rádiónak, a Rúvnak, amin Tina Charles I Love to Love című számát énekelte Björk, és akkor a Falcon kiadó szerződést is ajánlott neki. 12 éves korában meg is jelent az első szóló lemez, a Björk című, ami aztán platina lemez is lett. A lemezeladásokból származó pénzen vett magának egy zongorát, és saját zenéket kezdett el komponálni. 79-ben csatlakozott az Izlandra és akkor megérkező punk mozgalomhoz, és aztán később 80-ban az Exodus nevű fúziós jazz együttesben játszott, aztán 82-ben egy másik együttessel adott ki 2 lemezt, szóval folyamatosan zenélt, és folyamatosan megkóstolt különböző stílusokat, és én úgy hiszem, meg ahogy egyébként erre többször utalt interjúkban is, így alakult ki az ő stílusa, mint ahogyan az ember miközben felnő, ugye hatással vannak rá emberek, családok, barátok, párkapcsolatok, a párkapcsolatok családjai, nagynénik, nagybácsik, és ezekből valahogyan összeáll a személyiség, sok-sok színes foltja, mint egy patchwork takaró. 92-ben, amikor megjelent a 3. Sugar Cubes című albuma, akkor Londonba is költözött Björk, mert hogy egyre inkább az elektronikus zene felé kezdett el húzni a szíve, és ott vette fel a kapcsolatot Nelle Hopper producerrel, akivel korábban egyébként már ismerték egymást, nagyon sokat hallott róla, mert Nelle Hopper a Messzívetekkel is dolgozott együtt. A közös munkájuk eredménye lett a 93-as Human Behavior, az egyik leghíresebb lemeze, ugye erről szoktunk játszani és itt a zenei finomságokban dalakat. Aztán megszületett a debut című nagy lemez, ami nagyon nagy sikert érte, meglepő módon Angliában, sőt az államokban is. Főleg az angolok értékelték az izlandi énekesnőt, a New Musical Express zenei magazin az év lemezének választotta a lemezt, míg a Brit Awards díját adón a legjobb nemzetközi női előadó kategóriában nyert. És akkor most vissza a dalhoz, amit meg fogunk hallgatni Björktől. Itt a zenei finomságok között ez egy késői kiegészítés volt a 6. stúdióalbumához, a Medullához, mert hogy felkérték őt, ahogy korábban mondtam, hogy készítsen egy dalt, írjon egy dalt a 2004-es athéni olimpiai megnyitó ünnepségre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérte őt, az izlandi énekesnő eleinte bár küzdött a megfelelő olimpiai nagysághoz méltó szöveg megírásával, úgyhogy ahogyan elmondta, először csak zoknik voltak benne és sportruházat, ő maga ezt mesélte, hogy aztán elkezdett magán nevet, és aztán úgy döntött, hogy inkább felhívja Sion Sigurdssont, az izlandi költőt, akivel korábban egyébként többször írtak együtt dalszövegeket, és Sionnak viszont szüksége volt valami epikusra, ezért aztán részt vett egy görög mitológiai tanfolyamon, és utána írta meg ezt a dalszöveget az Oceániához, vagy Óceániához, ahhoz a dalhoz, ami a megnyitó ünnepségen a 2004-es olimpiai játékoknak volt a dala, és ez egyfajta vízi életről szól. Az olimpiai változat más lett, mint az, ami megjelent a nagylemezen, de a lényege nem változott. A dal arról szól, hogy az óceán nem lát és nem érzékel határokat az országok között. Az óceán egy, ahogyan a világ is egy, és úgy is hiszi az óceán, hogy mindenki egyforma. Sion, a dalszövegíró ezt a gyönyörű mondatot találta ki. Ez a sor az, ami azt mutatja, hogy mindannyian kis medúzák voltunk, mielőtt a partra szálltunk, mindannyian sósak voltunk, mindannyian egyek voltunk, határok nélkül,
korlátok nélkül, és abban az egységben, amiben tulajdonképpen az ember is létezett, vagy létezhetett volna. Tehát a 2004-es olimpiai játékok nyitódala Björktől itt a zenei finomságok között most.

Kicsit, hogy mondjam, csak rendbe kell tennünk bizonyos dolgokat egy dallal kapcsolatban. Ez az a dal, ami most következik itt a zenei finomságok között a 98 pontat Manna FM-en. Ez az Every Breath You Take, a Police-nak a legendás dala, ami egyébként a leginkább félreértett dalok között szerepel. Azon a listán fent van, mert hogy ez egy megszállott, hát mondjuk úgy, hogy zaklatóról szól, de bár talán ebben az esetben a zaklató az egy kicsit erős kifejezés, majd mindjárt elmondom, hogy miért. De közben úgy hangzik, mint egy szerelmes dal. De ez nem egy szerelmes dal, hanem a zaklató, vagyis a szakítást el nem fogadó fél részéről mutatja meg a szenvedélyt, tehát aki egyfolytában figyel minden lépést, minden lélegzetvételt, úgyhogy ezért hiszik azt nagyon sokan, hogy ez egy szerelmes dal, és nagyon sokszor van ez esküvőn is első tánc zeneként jelölve. A Police frontembere, ugye Sting írta meg ezt, miután elvált az első feleségétől, Francis Tomealtitől, és annak idején 1983-ban a New Musical Expressnek el is magyarázta Sting, hogy valójában ez egy csúnya kis dal, és talán inkább még egy picit gonosz is, vagy olyan rosszáízű, a féltékenységről, a megfigyelésről, a folyamatos tulajdonlási vágyról szól, és bár a dal gyakori félreértelmezésével kapcsolatban is nagyon sok mindent hallottam, mondta ő, aztán azt is hozzátett, hogy úgy gondolom, hogy a kétértelműség azért benne van a dalban, és akárhogyan is kezeli az ember, ezt mégiscsak mindig előbújik a pozitív oldala is, mert hogy vannak annyira szenvedélyes szavak a dalszövegben, ami ezt lehetővé teszi, hogy a másik oldalról is megvilágítassék a helyzet. Egyrészt ez egy nagyon szép, hosszú dal, klasszikus, relatív, azt mondja mól akkordokkal és alatta lévőkkel, ami ugye ad az embernek egy olyan kis merengős, táncolni vágyós, ölelkezős, lassúzni vágyós kétértelműséget és hangulatot. Azt mondta, hogy egészen néhány héttel ezelőtt, igen, Gibett volt a tévében, és egészen addig másképp gondolkodtam erről a dalról, de amikor láttam Gibettet énekelni, mint egy lányjal ez duettben énekli a tévében, akkor jöttem rá, hogy atyaik, hát ez teljesen félre lett értelmezve az emberek által, és először felidegesítettem magam, aztán utána nagyon elkezdtem nevetni. Ezt mondta Sting az Every Breath You Take című dalról. Amerikában ez volt 83-ban a legnagyobb sláger, a Billboardon is 8 héten keresztül volt a vezető első helyen, és igazából nem véletlen az sem, hogy olyan nagyon-nagyon sokan feldolgozták ezt a dalt, és nagyon sokféleképpen értelmezték. Képzeljétek el, Sting ugyanannál az íróasztalnál írta ezt a dalt Jamaikában, ahol Ian Fleming a James Bond regényeit megírta. Akkor volt a Police a népszerűsége csúcsán, és nagyon gyakran utaztak el messzire, egzotikus helyekre, hogy hatékonyabban, könnyebben és új impulzusokkal dolgozhassanak, és sokkal nagyobb kontroll gyakorolt maga felett azokban az időkben Sting, és hagyott több mozgásteret a zenekar tagjainak. Na de hogy itt most nem is a Police-ról van szó feltétlenül, bár nagyon fontos, hogy a Scary Pockets, akiktől most meghallgatjuk ez Every Breath You Take című dalt, ők egy elképesztően zseniális cover zenekar, tehát nem feldolgozásokat, hanem újraértelmezéseket csinálnak. Los Angelesből érkeztek, egy nagyon dinamikus funky zenét játszó brigád, akik időnként különböző énekesekkel dolgoznak együtt. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Ryan Lerman és Jack Conti azok, akik ezt a dalt összehozták a Scary Pockets-en belül, és ők azok, akik alapították a Scary Pockets-et. Ryan Lerman 20 éves volt, és a 20-as éveit azzal töltött, hogy az amerikai énekes dalszerző Ben Folds basszus gitárosaként turnézott, és amikor 20 éves volt, akkor jött rá, hogy tulajdonképpen neki valamit vissza kell adnia ezeknek a művészeknek, és ő magának is kell valamit alkotnia. Fellépett Michael Bublé gitárosaként, John Legend zenei igazgatójaként is működött, és lenyűgöző tulajdonképpen az a mondhatni, hogy katalógus, amit ő a teljesítményével össze tudott állítani. Jack Conti, a Scary Pockets másik fele, ő is szintén zenész, énekes, dalszerző és lemezlovas, valamint vállalkozó és filmes, és hát amikor két ilyen zseniális koponya összetalálkozik, akik szeretik a minőségi jó muzsikát, hát akkor ilyeneket csinálnak, mint ez. Jön a Scary Pockets a Police feldolgozással, vagyis a Police coverrel, inkább így mondtam, ez az Every Breath You Take, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Holnap találkozunk, és addig is jó utat azoknak, akik most indulnak nyaralni. Legyen mindenkinél úzsi meginni való, az nagyon fontos, hogy jól teljen az utazás is. Aki még dolgozik, annak jó munkát, aki csak készül a szabadságra, annak jó készülődést, a születésnaposoknak vagy szülinapot, legyen nagy a tortások az ajándék, és ami a legfontosabb, ahogy én ezt szoktam volt mondani, Janikovszky Éva írása után szabadon, hogy mosolyogni tessék, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Holnap találkozunk, de ezt már mondtam. Puszi, jó utat hazafelé.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
3: Reklám hangzott el.
9: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, robbanószerek kerültek elő a Dunából, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia- és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter, ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót találtak tegnap a Duna partján, az Erzsébet híd fő közelében. A lövedéket elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: alázatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé adását. Sziasztok! A legjobbak azok az adások szoktak lenni, mikor az ember véletlenül rátalál valamire, mondjuk a Facebookon vagy az interneten bóklászva, és ebből rögtön adást szeretne csinálni. A mostani vendégem is ennek az apropóján került be a stúdióba. A vendégem Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Mindjárt megmagyarázzuk, mit jelent ez, de a poszt miről is szólt? Séták, történelmi vagy érdem, város történeti séták az Őrs vezértéren. Azon az Őrsön, Dávid, nem, ami legyünk őszinténk, a legtöbb ember mindig megy valahova, nem? Ott mindig átmennek, nem állnak meg, jönnek, mennek, jobbra, balra, össze-vissza. Nekem van egy emlékem abban, én sokat jártam Gödöllőre Hévvel, ugye az onnan indul, meg indult is annó, kisgyerekkoromban, és akkor a nagynéném elmesélt, aki Gödöllőn lakott, hogy régen a sugár helyén még kukoricaföld volt, és ez kisgyerekként elképzelve, ott az áruház helyén kukoricaföld, akkor mi lehetett körülötte? Na nyilván erről is szól. Na, kicsit hosszú volt a bevezető, de ennyi keletkezett, hallgatók. Zubrecki Dávid a vendégem. Szóval hogyan jutott eszedbe, hogy az Őrsvezér terén csinálj egy ilyen várostörténeti sétát?
2: Hát köszöntöm én is a hallgatókat. Az Őrsvezér teren nekem nagyon közel áll a szívemhez. Én Mátyásföldi vagyok, úgyhogy azt jelenti, hogy fél évszázada járok keresztül az Őrsön, olykor naponta többször is. Úgyhogy hát a szemem láttára változott rengeteg ez a tér, és egyszer szóba került, hogy tartsak egy sétát, kifejezetten ilyen urbanisztikai témában, tehát város történet, városfejlesztés, és arra gondoltam, hogy hát ez olyan, mint egy állatorvosi ló, itt rengeteg mindent meg lehet figyelni, jó példákat is, rossz példákat is, másrészt meg szeretek olyasmivel foglalkozni, ami nem kézenfekvő. Tehát az, hogy a belvárosi szép palotákról mesélni.
1: Hát ez nem kézenfekvő, tényleg.
2: Az igen, de
1: ezért vagy itt.
2: Nem. Tehát, hogy volt, ugye a sétának eredetileg az a címe, hogy nincs itt semmi látnivaló.
1: Ez is jó cím.
2: Egy két és fél órás séta. És akkor egyik sétán volt egy olyan, amikor valaki egy idős hölgy így az ablakból kimorgott, hogy hát ki, elmentünk, hogy egy csoport, hát ki a bánat jön idegen vezetővel az Őrsvezértérre. Ő nem a bánat szót használta, hanem egy másik szót. És akkor valaki mondta, hogy na, megvan az alcíme is a sétának. Szóval, hogy az emberek nem számítanak arra, és azt szeretem, hogy van egy két és veres séta, és a végén mindenki azt mondja, hogy hát ez tök jó. Olyan is, aki ott lakik a környéken, hogy nem gondolta volna.
1: Hogyha az Őrsvezértéren megvan még a gomba? A jegy?
2: Hát már nem így de funkcionál, megvan. De az építmény megvan.
1: Na, csak azt veszem középpontnak, akkor hány méter vagy kilométer sugarú kör, amit bejártok? Mondja, az Őrs ugye van ott a panel lakótelep, van a másik oldalon a kertváros része. Hát mekkora ez a kör, amit bejártok nagyjából?
2: Ugye van egy séta, most már évek óta, évente egyszer-kétszer megtartom. Ez a séta, ez alapvetően a zuglói oldalt járja végig. Tehát ott van egy szociál lakótelep, egy 50-es években épült lakótelep, ott kalandozunk. Van ugye egy vitéztelep, amit a Horthy időszakban építettek, egy picit oda besétálunk.
1: Az a mögötte lévő kertváros,
2: igen, a vitéztelep. Igen, igen. És utána ugye a Füredi utcai lakótelep, tehát ezt a részt járja be maga a séta. De a közelmúltban ez meg tudott jelenni könyvformájában is, az Athénaeum kiadónál, és ott viszont akkor bezártam a kört, tehát akkor ott a kőbányai oldalt is el tudtam mesélni.
1: De úgy emlékszem, hogy ahol most van a Nagy Árkád nevű bevásárlóközpont, ott volt egy ilyen szovjet termékeket bemutató pavilon is, vagy valami volt ott. Nekem halvány valami dereng, a túloldalon, kőbányai oldalon volt valami,
2: igen? Igen, egymás mellett két ilyen bemutató termet húztak föl egy időben. Aztán ezeket ugye eltűntek a nagy fejlesztésekkel együtt.
1: Hát konkrétan az Árkád. Igen,
2: az Árkád én konkrétan nagyon sokáig egy ilyen villamos hurok volt.
1: Igen.
2: Ugye onnan ment a villamos kőbányára.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még miről beszélgetni. Látjátok, hát egy Őrsvezértér, csak bele-bele kaptunk, és már mennyi érdekesség kiderült arra a térről, amin szerintem ti is jó néhányszor átrohantatok, vagy átgyalogoltatok. Zene, aztán folytatjuk Zubrecki Dávid építészeti mesemondóval.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, nyilván olyan remek volt a zenei kínálat is, mint ami egy ilyen sétán részt venni. Hogyan készül fel az ember egy ilyenre, ugye? Hát az dolog, hogy te gyerekként vagy sokat átjártál, mert mint megtudtam, Mátyásföldi vagy, előtted zajlott a térnád, de azért föl kell szedni azt a tudást, amit aztán te nyilván érdekes formában továbbadsz az arra kíváncsiaknak. Ez könyvtári kutatás, levéltári kutatás, régi újságokat kutatsz, régi filmeket nézel. Hogyan zajlott a munka maga?
2: Hát amit most felsoroltál, ez mind? Tulajdonképpen mind benne van. Egyrészt van egy alap, mondjuk az alaptudásom, tehát hogy ugye évtizedek óta foglalkozom azzal, hogy építészetről, várostörténetről írok, és nagyon sok analógiát be tudok húzni. Tehát amikor mondjuk egy házról mesélek, akkor nem csak a házról mesélek, hanem akkor elmondom azt a korszakot is, amiben ezt el kell helyezni, vagy egy összbudapesti fejlesztési koncepciót, amikor megpróbáltak mondjuk ilyen kis alközpontokat létrehozni, és az egyik lett volna az Őrs. Tehát van ez a vonal, és igen, van, amikor el kell menni egy tervtárba, vagy egy levéltárba. Tehát annak idején akkor a Lechner Tudás Központba kértem ki mondjuk például az alaprajzait ezeknek, vagy tervrajzait ezeknek a lakótelepi házaknak, és nagyon érdekes, tehát mikre lehet rábukkanni egy ilyen kutatásban. Nagyon érdekes, hogy ugye ma például egy ingatlant fejlesztenek, akkor azt mondják, hogy oké, rendben, alul lesznek üzlethelyiségek, a sales majd eladja, és akkor meglátjuk, hogy ott nem tudom én, kávézó lesz-e, vagy micsoda műkörmös. Itt viszont a szocializmus, főleg az 50-es évek kemény korszakában akkor mindent megterveztek. Tehát azon a terven, ami ugye a ház építéséről szól, már oda be van írva, hogy ott akkor egy férfi fodrász lesz, mellette a Röltex, az ibusz, stb. Tehát minden megvan. Sőt, ugye a Röltex, ez is érdekes, hogy harmadik, negyedik séta után kellett rájönnöm, hogy el kell mondanom, mi az a Röltex. Mert ugye nekünk ez oké, hogy az egy méter

0: áru üzlet.
1: Miből állt össze különről a text? Azt mondtad, hogy mi egy mozaik szó ez is, nem? A textjében benne van.
0: Hát az elején azért valószínűleg rövid áru lehet, hogy az L betű micsoda benne, azt nem tudom, hogy lehet, hogy hallgatók tudják.
1: Csak zárójel, én tartok túrákat, vezetek a Budapest Retroélmény Központba. A Keravil miből állt össze, az megvan neked? Keravil?
0: Na? Hát gondolom a villamosság, igen, és van kereskedelmi.
1: Oké. Mindenki elfelejti, hogy a kerékpárt is a kerülőbe vettük annak idején. Aztán. Kerékpár, rádió, villamosság. Na zárójel bezárva. Amiről te beszélsz, abban, most az 50-es évekbeli házakról beszélsz, ugye? Ott, a,
0: igen,
1: ott
0: igen,
1: van,
0: igen.
1: Van egy nagyon jó kis, hát nem kocsmának mondanám, az is meg volt tervezve, egy ilyen presszó, vagy mi a mai napig működik ott egy presszó? Az egy presszó volt?
0: Nem.
1: Tudod, melyikről van szó?
0: A zöld kancsóról beszélsz.
1: Igen, az.
0: Nem. Az ugye egy annak egy része nem is volt kereskedelmi rész, hanem ugye az árkádokat tulajdonképpen befoglalta ez a hely. Az eredetileg nem. Hát eleve ott kezdődik egyébként, befejezem a röltekszt, az csak annyiból érdekes, hogy tehát magán a tervrajzon, ahol a házat tervezik, az egész nagy lakótelepi házat, ott be volt rajzolva az, hogy a röltekszen belül hol lesz az asztalka, ahol majd a méterárut vágják.
1: Nem
0: annyira központnak tervezték. A kocsma az meg annyi, hogy természetesen kocsma az nem lehetett egy szocialista városban, de volt egy népbüfé, amiben ilyen meg volt szabva, hogy igen, itt van a hideg pult, a meleg pult, a nem tudom micsoda, és esetleg van valami ital, de az is ugye egy központi helyen, egy jól ellenőrizhető részen, és hát ez megint, hogy jönnek be a különböző vonalak, ugye ezt meg a Sali Noémi mesélte egyszer, aki egy kávéház kutató többek között, hogy vegyük észre azt, hogy a háború előtt nagy asztaloknál ültek az emberek, és nagyon hosszú kávét ittak, amit kancsóból iszogattak, és órákon át tudtak beszélgetni. Hát a szocializmusban már presszó volt, ahol pici kis háromszög alakú asztalak, ha max. Egy pár ülhetett le mellé, nagyon rövid kávét bekaptak, és mentek tovább, tehát nincs szervezkedés, meg együtt beszélgetés.
1: Amely kávé nyilván karos kávégéből jött még. Ugye milyen? Persze. Az volt a klasszikus. Érdekes részed, és annó az arra kimerült a kutatásod, hogy kik kaptak ott lakást? Ezek munkástelep volt ez? Vagy itt bárki kaphat, bárki kiutalhattak nyilván, tehát nem?
0: Hát maga a lakótelepnek voltak olyan részei, ahol mondjuk, hogy a népfiai is kaphattak lakást, de azért például a kifejezetten ezeken a nagyon elegáns, szociál mértékkel mindenképpen elegáns épületben, ami a Őrsön nézett, ott azért megbízható, vagy arra érdemes elvtársak kaphattak lakást, legalábbis a kezdeti időkben.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni, pedig még csak az Őrsvezértere szélét említettük meg, de van itt templomséta, meg más típusú séta, vendégem Zubecki Dávid, építészeti mesemondó. Van még egy kollégád, de őt úgy tudnám apostrofálni ezután szabadon, hogy zenetörténeti mesemondó. Megvan, kiről mesélek? Bősze Ádám esetleg?
0: Bősze Ádám,
1: na,
0: persze,
1: így, na, jó.
0: Igen.
1: Sokat volt abban a székben. Úgyhogy, de most az építészet a téma, és vendégem Zubecki Dávid, vele folytatjuk hamarosan, remek zenék után.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: sajátos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szokásosan mondat, kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, megint remekelt a mi zenei szerkesztőnk. Folytatjuk a beszélgetést. A vendégem az Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Ugye, ha azt mondjuk, hogy őrs, akkor rögtön beugrik a két, volt a korábbi nagy áruház, a Sugár Baby, Liner Márta volt, talán emlékszel arra a hölgyeim, Bugyurka haja volt, aki a korábbi reklámfilmben feltűnt, majd megérkezett ugye óriási, hát a szenzációként az a svéd bútor áruház. Ezeknek a helyén mi volt korábban? Azt, például a Sugár helyén mi volt, azt tudod?
3: Hát azt a helyet nagyon sokáig üresen hagyták. Tehát volt egy, volt egy terv már eredetileg is, hogy ez egy úgymond alközpontja lesz a városnak, és hát meg lehet nézni látványterveket, sőt makettek készültek arról, hogy hogyan is nézzen ki ez a tér, és hát egészen szürreális mai szemmel. Nagyjából ott az IKEA Sugár környékén, hát mai szóval azt mondanak, hogy felhőkarcolók, tehát nagyon magas toronyházak, messze a lakótelep fölé.
2: 15 emeletes?
3: Nem, hát annál is magas. Annál is nem tudom az emelet számot, aha, de hát mondjuk ilyen 80 méter magasságú toronyházak lettek volna, a Budapest levéltárat tettek volna az egyikbe, a másikba az Ifjúságháza nevű felirat volt, ami azt jelenti, hogy még gőzünk nincs, hogy mi lesz ott, de úgy jól néz ki. És akkor ott valóban egy ilyen kereskedelmi központ lett volna ezen a részen, amit ugye ma az Árkád felé van egy darab híd, ami átköti a két épületet. Na, abban az irányban több híd is lett volna, viszont az Árkád helyén ott meg egy ilyen szórakoztató és sportközpont lett volna. Uszoda, sportpályák és így tovább.
2: Akkor már volt lakótelep mögötte? A tulajdon?
3: Ez a tervben szerepelt a lakótelep, és tervben szerepelt ez a központ is. Sőt, van egy másik ilyen maketten, ahol szintén az van beírva, hogy a kőbányai oldal ott a Füredi utca lakótelepvel szemben az az ELTE-nek lett volna egy kampusza, tehát hogy nekik lett volna fenntartva.
2: Egy kis városközpontot akartak tulajdonképpen,
3: abszolút,
2: nem?
3: Abszolút ez volt az elképzelés. Ugye akkoriban az volt, ez a 60-as évekbe járunk, hogy kezdtek rájönni arra, hogy Budapest nagyon vízfejű, tehát mindenért be kell menned a belvárosba, és mi lenne, hogyha létrehoznának kisebb központokat, és az egyiket ide képzelték el.
2: Jó gondolat volt. Szerintem Kádár János, a korábbi pártvezér, nagyon szerette, nekem két emléke van, egy híradó, hogy amikor átadták az aluljárót, ami metróhoz köthető volt, akkor, vagy csak arra látogatott, de hogy jött fel az a lépcső, ez megvan vizuálisan, meg a Sugár átadásánál is ott volt. Pedig ez ritka volt, hogy ő mondjuk megy valami miatt szerette ezt a külvárosi teret. Ő nem egy ilyen belvárosi csibész volt, de szerette ezt a teret, ez nagyon. Tudod, hogy ki kezdte a karrierjét a Sugár oldalában kazettáit árulva, és vitte nagyon magasra?
3: Hú, aztán mást akarsz mondani, hogy kezdte a karrierjét, mert most ugye sokat emlegetnek egy politikust, aki Sugárban kezdte a karrierjét, de nem tudom, hogy ki ezek.
2: Lagzi Lajcsi ott kezdte trombitával, tehát ő kiállt, ő volt az első, aki utcán úgy zenélt, hogy engedélyt kapott, árulta a kazettáját, benne volt egy sors, mert fehér mercit lehetett nyerni. Ott állt és trombitált, most a csemege sarkán, amikor még egy szinten alacsonyabb volt a Sugár igazából.
3: Na, ez kimaradt nekem.
2: Honnan? Milyen intervallumot ölel át a te sétát? Mettől meddig? Most dátumra vagyok kíváncsi.
3: Időben.
2: Igen, igen, igen.
3: Hát említés szinten tulajdonképpen a 20. század elejétől indul, amikor még valóban idézőbetéve semmi nem volt itt. Ugye a hív az járt erre, de nem állt meg, tehát nem volt itt megállója a hívnek, csak egyszerűen átrobogott rajta. Viszont már akkor is izgalmas volt az a terület, mert ugye itt kezdődött meg a magyar repülés. De nagyjából ugye az Árkád mögötti területen, hogyha ismerősek azon a környéken, tudják, hogy van ott egy gyakorló utca, sőt ugye ezt a nevet viseli a lakótelep is. Hát ez azért gyakorló, mert hogy az egy katonai gyakorló tér volt arra, és ott kezdte meg ott voltak az első. Tulajdonképpen Magyarországon először ott szállt földrepülőgép. Van ennek egy emlékműve egyébként az Őrsön. Nagyon érdekes korszak lehetett. Tehát vannak például a Fortepánon archív fotók ezekből az időkből, hogy hát akkor a repülőtér nem az volt, hogy kimentem, vettem egy jegyet, és felszálltam egy repülőre, hanem kimentem, vettem egy jegyet, fölmentem a tribűnre, és megnézhettem, hogy ott esetleg egy repülő napon ott repülnek a repülők, és hát ez egy életveszélyes dolog, tehát tényleg rengeteg halálos balesettel, tehát egy nagyon komoly hőskor volt
2: ez. Nem gondoltam, ezt meg én nem tudtam. Viszont én, hogy a zuglói lettem, azt mondtam neked feljött előtt, a Zugló régi képeken című csoportnak tagja vagyok a Facebookon, imádom ezeket, és ott betették legutóbb, hogy na ki ismeri meg ezt a házat, és kiderült, hogy a Cserepes ház volt, megvan a Cserepes ház neked?
3: Igen, persze.
2: És bőven a lakótelep előtti korszak, és egy ilyen földutca, földszintes házakkal, és akkor nem jöttem rá, pedig ott tanultam még társastáncolni, és annó, és akkor megnéztem, és tényleg és ott megismertem. Szóval nagyon érdekes dolog ez, az, amit csinálsz, az is, úgyhogy kedves hallgatók, a következő beszélgetünk egy könyvről is, mert aki már most kedvet kapott, és még nincs türelme kivárni a következő sétát, ami majd megtudjuk, hogy mikor lesz, az már könyvbe is megveheti, de erről bővebben a zenék után hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem még mindig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó. Nagyon tetszik ez a titulus, és hát, hogyha egy-egy ilyen sétára elmentek, jelentkeztek, akkor megtudjátok, mit is takar ez tulajdonképpen. Szóval az első három szegmensben beszélgettünk az ősvezetés környékéről, de szigorúan a teljesség igénye nélkül. És itt van előttem egy könyvborító, Zubrecki Dávid, Séta az ősvezetés terén, alcíme Nébüfétől a titkos sugárútig. Nébüfét megbeszéltük. Mi a titkos sugárút, el szabad mondani? Melyik?
2: El szabad mondani, annyira azért nem titkos. Az az izgalmas, hogy ránézzünk a térképre, akkor látjuk, hogy a Fehér út folytatása, az mértanileg nem a Nagy Lajos király útja, hanem annak lett volna szépen az őrsvezér útja egy gyönyörű nyílegyenes folytatás, egy hatalmas nagy sugárút, meg is volt rá a terv. Ha megnézzük, az egy olyan széles út, majdnem, mint a Nagykörút. Egy kertvárosi környezetben családi házakkal körülvéve. Nos, erre vele ment volna előleg egy sugárút, és meg is volt a tervezése ennek a beépítési magasságával, és így tovább. Aztán ugye, ahogy az annyi minden másra jellemző az őrsvezér téren, néhány évtizedek később máshogy gondolták a város fejlesztését, és akkor idézőbetéve ott hagyták, sőt, ugye egy hatalmas szalagházzal le is vágták az őrsről, és ott maradt egy ilyen kis izgalmas zárványként.
1: Mennyire beszélgetősek ezek a túrák? Tehát itt nagyon az, hogy te mész és beszélsz, vagy jönnek elő a vendégektől a látogatós élmények, tehát ez ilyen oda-vissza való beszélgetés?
2: Persze, rengeteget tanulok. Tehát, hogy ugye hiába készülök föl, hiába kötődöm személyesen egy helyhez, aki azt állítja, hogy mindent ki tud találni egy helyről, az hazudik szerintem. Mm-hmm. Tehát, hogy rengeteget tanulok azoktól az emberektől, akik oda kötődnek. Tehát van olyan, hogy valaki akár csak egy házból előjön, látja, hogy itt vannak emberek, mond egy érdekes történetet. Van olyan, hogy a sétálók közül mesél el valaki egy jó történetet. Például azt, hogy ugye, ahogy te is mondtad, most a hév az őrsvezértéről indul, de ugye azt tudjuk, hogy valamikor nem onnan indult, hanem a keletitől ment. Ugye az viszont az őrsvezér tér és attól befele a városba megvannak még a sínek, de nincsenek már fölötte ugye vezetékek. Azt hittem, hogy ezt azért szerelték le, mert hogy ott már nem jár ugye villamos meghajtású vonat, de aztán egy idős, nyugdíjas BKV is elmondta, hogy nem egészen így volt ez, hanem a 90-es években valamikor, még hazamentek a munkából este, másnap reggel kijöttek, és éjszaka eltűnt több kilométernyi kábel.
1: Az egy jófajta nyersanyag, nem?
2: Micsoda súly, tehát ezt ugye nem egy ilyen kis tűnő bűnözők tüntethették el. Hogy így van-e vagy sem, meg hogy ki volt ez, miért volt ez, nem
1: azt
2: tudom.
1: Az jó.
2: De városi legendának tökéletes.
1: Ezek azok a sinek, amin jó pár éve egyszer elszabadult Cinkotán egy teherkocsi, és ott a fordulán, ott a Mexikóit környékén berongyolt valahova. Autóbemutató terem volt, szőnyegbemutató terem volt, ott azt a kanyart nem bírta bevenni.
2: Igen.
1: Ott a töltés mellett, ez egy szomorú apropója, amit mondtál, csak a sínek azok ott maradtak. Ugye azt mondhatod, hogy minden olyat szeretsz, ami nem szokványos, tehát nem a belváros, tehát nem a parlamentet akarod megmutatni, nem a városligetet. Van még ilyen terv a fejedben, ami most így, ami még csak tudod dolgozol, és ilyen, hát ilyen első hallásra meghökkentő, de tök érdekes.
2: Hát volt sétám ugye Mátyásföldön, az valamennyire magától értetődő, hogyha valaki látta már. Van sétám Budafokon, Kőbányán dolgozom már jó ideje. Nagyon szeretem.
1: Lementek a föld alá is?
2: Környéket. Nem, az egy bevettebb dolog, vagy az egy magától értetődőbb dolog. Én igazából azt szeretem megmutatni, amiket szinte mindenki láthat, tehát amiben tényleg semmi újdonság nincsen, de az ember mégis rácsodálkozik, hogy jé, ezt így is lehet nézni, ugyanazt a dolgot. Uh-huh. Ugye most fog majd tavasszal megjelenni egy új könyvem, amin szinte nagyon hosszú éveket dolgoztam, a Hogyan nézzünk várost, az
1: ez
2: a címe.
1: Nagyon jó könyv, ez nagyon jó könyv. Hát ha előbb nem, akkor annak apropóján azért találkozunk egyet, mert éppen beszélgettem veled erről, hogy megyünk, és nem nézünk föl, mindenki siet az utcán, és én képzeld el nekem, ugye a két gyerekem már felnőtt, ugye 23 meg 20, de tartottunk, amíg kisebbek voltak kiskamaszok, hogy legyünk turisták a saját városunkba, menjünk be. Na, elmentünk a Grincingi borozóba, ettünk, itt umulatunk, és szétnéztünk. Akkor nézzük meg ezt a részt, és a turisták voltunk a magunk városába, úgyhogy ez csináljátok, hallgatók, ez tök jó. Akartam valamit kérdezni, zárásképpen picit hosszabb vagyunk, elnézést a kedves hallgatók, akik a zenét várják, de higgyetek el, ez érdekes. Tudsz arra mondani valamit, hogy volt-e ebben a körben, mint az Őrsön híres ember lakott-e, vagy nincs erre nézve adat? Az is lehet. Tehát valami híresség.
2: Én a hardware-rel foglalkoztam.
1: Értettem, jó.
2: Nem ezzel adom el a
1: sztorit. Jó. Hát csak engem érdekel, hogy ki az, aki ezt választja, mert ugye a legtöbb híresség ugye bent a belvárosban, akkor volt egyszer egy kezdődő rádió, egy tévéadásom, a Damjanics utca a legemléktáblásabb utca, szinte minden volt, a ház, ahol 4 is van. Érdemes megnézni. Na mindegy, csapunk itt össze-vissza, de hát ez egy ilyen adás, kedves hallgatók. A lényeg, ha van kedvetek, akkor Zubrecki Dávid Séta az Őrsvezér terén című frissen karácsonykor megjelent könyvét, akkor keressétek, ebben le is van írva nagyjából minden. Ha pedig részt akartok venni, akkor hát akkor tessék jelentkezni. Hol lehet jelentkezni? Mindenféle fórumon?
2: Hát a saját Facebook oldalamon és a honlapon, mondja, zubreckidavid.hu.
1: CZ-vel írod, KI, és akkor eljutsz oda. És szerintem találkozom, hogy Dávidom, rengeteg séta van itt, erről beszélgetünk most a felvétel után, de most elköszönök, megköszönöm befáradtál a stúdióba, és hát éljen az Őrsvezértere.
2: Éljen. Köszönöm a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Még nem kell teljesen leállítani a Paksi atomerőművet, ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Hozzátette, a növények locsolásával kapcsolatban a főkert részletes tájékoztatót ad ki. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető több helyen. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre. Bővített területen, sűrűbb eléréssel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatása a MÁV csoport honlapján olvasható. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Időutazás kellős közepén vagyunk. Sok cikk írta ezt az elkoptatott közhelyet, de a közhelyek azok általában igazak. Klauzál tér, a legpestibb tér, a legpestibb utca mellett, a Király utcától nem messze, és a Kádár étkezde. És amikor 23-ban jött egy hír, hogy valaki fantáziát lát a Kádár étkezdébe, akkor megörültem, és akkor ez a valaki kiderült, hogy kicsoda, akkor még jobban, hogy miért, ezt majd elmondom. Mellettem ez a bizonyos valaki, Gerendai Károly, aki hát látott némi fantáziát ebben a Kádárban. Kezdjük az elején. Ez egy üzleti lehetőség, küldetés tudattal, vagy csak küldetés tudattal, miért ezt az egészet újra nyitottad?
2: Én azt hiszem, hogy a második, vagy legalábbis abban bíztunk, hogy azért a Kádár legendája van annyira erős, hogy lesz rá érdeklődés is a látogatók vagy a fogyasztók részéről, és eddig azt gondolom, hogy az idő minket igazolt. Ez egy másik kérdés, hogy nyilván egy ekkora helyen, ráadásul úgy, hogy csak ebédre vagyunk nyitva, nagy üzletet nem lehet csinálni, de szerencsére eltartja magát a hely, és azt látom, hogy ilyen szempontból azzal, hogy egyszerre megmentettünk egy tényleg gasztronómiai legendát és újraélesztettünk, azzal nem csak egy missziót vállaltunk magunkra, amit finanszírozni kell, hanem kitermeli a költségeit is.
1: Azt tisztázzuk az elején, hogy ez nem Kádár János, hanem Kádár Béla az első tulaj, ha fiatalabb hallgatókat esetleg összekötik a Kádár korral, persze már a Kádár korban is működött. Mit hittél, amikor az első rolót felhúztad, vagy kiintottad, hogy mennyire kell ebbe belemenni? Általában a tulaj, az utolsó tulaj 2020-ban úgy hagyta itt, hogy bezárt és itt hagyott mindent.
2: Így van, szerencsére az eredeti bútorok, sok minden itt maradt. Más kérdés, hogy mondjuk abban az állapotában sajnos a mai szabályoknak, előírásoknak már nem felelt volna meg, hogy újra tudjuk úgy nyitni, hiszen az a konyha, úgyhogy nem voltak megfelelő előkészítők, meg hát egyáltalán 40-50 éves eszközök voltak, és itt tovább ezekkel már nem lehetett újra éleszteni egy az egyben ugyanazt, hanem egy picit át kellett alakítani ahhoz, hogy elférjen a mai előírásoknak megfelelő konyha, ráadásul meg kellett vásároljunk mellette még egy kis lakást, amivel összenyitottuk, és így hátul a konyhateret is meg tudtuk növelni, elől pedig egy picit a vendégteret, de azt gondolom, hogy hangulat jellegében, étlapjában, felszolgálás stílusában mindenben megpróbáltunk azért a hagyományokhoz ragaszkodni, és tényleg azt a Kádárt nyitni újra, ami ennek régen ismerhették az emberek.
1: Az a Kádár, most ezzel az új helyen vagyunk, ugye a bővítményben van tulajdonképpen, sokkal kisebb volt a Kádár. Ez szempont volt, hogy maradjon, tényleg 5-kor bezár a hely, vasárnap, hétfőn nincs nyitva a hely, tehát hogy ezeket a hagyományokat is átvettétek a múltból.
2: Igen, bár hozzáteszem, hogy azért hosszabb távon én abban gondolkodom, hogy első körben megpróbálunk majd talán reggelire is kinyitni, későbbiekben meg lehet, hogy vacsorára is, hogyha úgy látjuk, hogy lesz rá igény. Ezt azért nehéz megmondani, mert sose volt, tehát ilyen szempontból ezt most majd tesztelni kell, hogy mire van, mire nem igény, de egyelőre azt látom, hogy az ebéd az jól működik, és tényleg napi 4-5-ször is megforgatjuk az asztalokat. Itt ugye azért ez továbbra se nagy hely, tehát aki nem járt itt, azért ezt úgy kell elképzelni, hogy 44 embert tudunk leültetni, és hát szerencsére ez általában naponta többször is megtörténik, hogy egy-egy székre leülnek emberek. Egyébként pedig azért a működési modell olyan, hogy ugye egy csapattal 5 napot tudunk, és mivel ugyanaz úgy tűnik, hogy csak ebéd, akkor az csak néhány órára vagyunk nyitva, de ugye már kora reggeltől benn van a csapat, és készíti elő az ebédre az ételeket, úgyhogy ahhoz, hogy ennél hosszabb nyitvatartás legyen, ahhoz már váltó személyzetet kell majd fölvenni, és ezen gondolkodunk, hogy mikor van értelme meglépni ezt egyáltalán a mai munkaerőhelyzetben, mikor hogy lehet megtalálni a megfelelő személyzetet, másrészt meg, hogy ez ne legyen az, hogy akkor egy picit, mert hogyha nem ugyanazok az emberek készítik az ételeket, akkor abban ugye lehet különbség, miközben a Kádárnak azért eléggé emblematikus ételei voltak, amit tényleg az előkészületek során hosszasan azzal foglalkoztunk, hogy egyáltalán reprodukáljuk azokat az ízeket, azokat az ételeket, amik annó voltak, úgyhogy ebbe a régi törzs vendégeket bevontunk, gasztrószakértőket bevontunk, hogy minél inkább ebből a szempontból is tényleg tényleg azt az élményt adjuk az embereknek, amire régről emlékezhettek.
1: Kis kulisszatitok, mi reggel 9 órakor, én késtem pár percet, 9 óra pár perckor beszélgetünk, a hely még nincsen info, de gyanítom, hogy nem 9-szer jött a személyzet sem. Visszatérve a reggelihez, hagymás vérrel kínáltak minket, amit most sajnos nem tudunk elfogadni, de viszont leteszteljük, hogy legyen reggeli. No, innen folytatjuk, a vendégem Gerendei Károly, a témánk pedig az újraindított Kádár étkezde Budapest belvárosában, a legpestibb téren, a Klauzál téren.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, remélhetőleg folytatjuk a beszélgetést Gerendai Károllyal. A témánk pedig az újraindított Kádár étkezde, ugye egy bő 3-4-3 hónapja van nyitva. De most látom mögötted, hogy a kassa az megmaradt az ajtónál. Ugye itt mindig az volt a módi, hogy a tulaj ott ült, és akkor miután a pincérhölgyek elmondták, hogy a jatt az nincs benne az árban, a blokkban, utána kellett oda járulni és áldozni. Ez is megmaradt. Mik voltak az első vélemények? Szóval, hogy mondjam, tehát abban az időben nyitottad meg újra ezt az éttermet, amikor zártak be az éttermek. Tehát ugye a COVID utóhatása azért még itt volt, rengeteg étterem most is zárva van. Mik volt az első vélemény? Gratuláltak, kicsit furcsálották az egészet, szurkoltak?
2: Azt látom, hogy nagyon pozitívan fogadták már magát a hírt is, hogy újra nyit majd a Kádár, és nagyon sokan leszólítottak az utcán, a benzinkútnál, különböző helyeken, és kérdezték, hogy na, mikor nyit már a Kádár. És amióta megnyitott, azóta is van egy ilyen alapvetően pozitív fogadtatása, és tényleg azt gondolom, hogy szeretik az emberek, nagyon sokan a régi törzs vendégek közül is visszatértek, és itt a környékbeli, akár idős emberek, hogyha eljössz ide egy ebédidőbe, akkor azt fogod látni, hogy nagyon érdekes és a korosztály összetétele is a látogatóknak, mert azért ma már kevés étteremben látod azt, hogy mondjuk ilyen 70 vagy akár a fölötti korú emberek étterembe járnának, ide meglepő módon sokan visszatértek akár a régiek közül, és hát természetesen közbe jöttek az új vendégek is, illetve megint egyre inkább kezdenek rátalálni a turisták is, mert nyilván közben ez a környék is egy picit átalakult ilyen szempontból, és ugye itt ez lett Budapestnek egyfajta ilyen szórakoztató negyede itt a környező részek, és emiatt így egyre többen találnak ránk, vagy így tévednek ide be akár vendégek, külföldiek is. Az mindig feltűnő, hogy sokszor sor áll a bejáratnál, hiszen ugye itt úgy működött mindig, hogy ilyen érkezés alapon jöttek a vendégek, és akár összeültették őket egy-egy asztalhoz, úgyhogy idegenek egymás mellé leültek, ha ott még volt egy asztalnál szabad hely. Ezt azt gondolom, hogy nagyon sokan kifejezetten szeretik és élvezik, meg hát volt olyan is, hogy mondjuk akár olyan visszajelzést kaptunk, hogy valaki nem értette ezt, hogy mi az, hogy oda akarnak ültetni valakit az ő asztalához. Úgyhogy...
1: De ez jó, hogy az ember lehet nyitott, mert ugye olyan, mint egy lakásétel, ott is összejött.

0: tettek idegenekkel. Itt elindult egyfajta beszélgetés is. Az attól félünk, vagy félsz attól, vagy tartunk, vagy elvár dolog, hogy a turisták ezt is olyan szinten megszállják, mint mondjuk a Széchenyi fürdőt, vagy mondjuk a nem messze lévő New York kávéházat, nem tudom, látod a nappal, bekerült valami gájba, és hát néha blaháig áll a sor.
1: Nem, abszolút nem elvárás, inkább csak azt látom, hogy azért a budapesti vagy a hazai gasztronómiában jellemzően azok a helyek tudnak rentábilisan, üzletileg is sikeresen működni, ahol nem csak a hazai fogyasztói keresletre tudnak építeni, és ebből a szempontból a Kádár tényleg egyfajta történelem, amit azért korábban mindenféle guide-okba bekerült, mint az egyik legtipikusabb ilyen klasszikus budapesti vagy magyar konyhás étterem, ezért van, hogy úgy elkezdtek újra ránk találni külföldiek is, de én annak kifejezetten örülök, hogy azért itt a döntő többsége az inkább magyar és inkább törzs vendég a látogatóknak, mert megváltozik egy picit a hangulata azoknak a helyeknek, ahonnan eltűnnek a magyarok, és azonnantól nem tud egy igazán autentikus Kádár életérzést adni.
0: Ez így van. Azt olvastam, hogy neked egy másik hasonló étterem, a Fülemüle volt a kedvenced, sőt, azt is mondtad, hogy ott talán még jobb volt a sólett is. Ez a sólett, amit itt októbertől árulnak, már elérte a Fülemüle szintjét?
1: Nem teljesen ugyanaz az irány, de azt gondolom, hogy szerencsére ez is jó. Ez még régen, amikor én fiatalabb voltam, és a barátaimmal rendszeresen jártunk sóletezni, akkor volt mindig egy ilyen szakmai vita köztünk, hogy hol a legjobb a sólet, mert mindenkinek megvoltak a maga helyei, amit így preferált, és én ebből a szempontból Fülemülés voltam, akkor ugye az Inger úrékhoz jártam, mert nekem az jött be a legjobban az a faj, a sólet, az egy kicsit jobban be volt sütve, mint az itteni sólet, de azt gondolom, hogy alapjaiban azért nincs nagy különbség, és szerintem aki szereti a sólettet, azért az itt is biztos, hogy jó sólettet fog találni, de ez is egy dilemma volt, hogy szabad-e ezen változtatni, és elvinni egy picit más irányba, vagy nem. Próbálkoztunk is, az elején csináltunk ilyenre, olyanra, de aztán végül abban maradtunk, hogy így próbálunk a hagyományokhoz minél közelebb maradni.
0: Egy békebeli helyen, egy békebeli téma, hogy arról vitatkoztak az emberek még annó, hogy jobb-e a sólet itt vagy ott, jobb a sólet, de szép idő volt. Az, hogy nem folytatjuk Károlyjal, a következő arra leszek majd kíváncsi, hogy hogyan sikerült személyzetet verbúválni, és hogy mennyire szívesen jöttek az emberek. Zene, aztán folytatjuk ezt a remek témát.

igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk ismételten, a vendégem mindig Gerendai Károly. A titulust kerestem hirtelen, de hát most nem kezdek el. A Kádár étkezde újra nyitva, és étkezde, ugye ez nagyon fontos, nem étterem volt ez, hanem étkezde volt, ugye. Na, mennyire sikerült könnyen verbúválni személyzetet, ugye manapság ez nehéz dolog, hogy az, aki tényleg dolgozik, az nehéz megtalálni, és ott úgy hallottam, hogy Bíró Lajos környezetéből is jött valaki, az pedig egyfajta garancia már, hogy akkor itt valami nagyon remek dolog történik.
2: Igen, hát itt a Kádár esetében ugye nem csak arról volt szó, hogy kell majd személyzet, hiszen minden étterembe kell személyzet, hanem hogy olyan személyzet kell, aki érti és tudja azokat a hagyományokat tiszteletben tartva működtetni majd a Kádárt, hogy mi a Kádárt szeretnénk újra nyitni, nem egy másik éttermet csinálni Kádár néven, hanem itt a cél az, hogy megpróbáljuk ugyanazt az élményt adni, mint amit régen jelentett ez a hely, és ehhez mind a séf oldalon olyan szakembert kellett találni, aki érti és tudja ezeket a házias ízeket, magyaros konyhát úgy művelni, hogy egyébként, hiszen az is fontos dolog, hogy a Kádárban ugye azon fölül, hogy van persze egy valamilyen alapmenü vagy étlap, de itt azért rendszeresen napi ajánlatok vannak, folyamatosan változik az étlap, és ehhez nem lehet azt mondani, hogy hát volt egyszer egy receptúra, amit elkészítünk mindig újra és újra, hanem ehhez olyan szakember kell, aki mindig az új ételeket is úgy tudja elkészíteni, hogy hasonló stílusban, hasonló ízvilágban. Úgyhogy ez egy fontos kritérium volt, illetve nyilván a pályán is fontos volt, hogy azért itt volt egyfajta felszolgálási stílus, volt egyfajta hangulata a helynek, és azért olyan embereket próbáltunk találni, akik ezt jól tudják, ezt a fajt. És végül is igazából a két vezetőt, akár az üzletvezetőt, akár a konyhavezetőt, a séfet valóban Bíró Lajos volt kollégái közül találtuk meg, mert Gábor úr is, aki a pályáért felel, meg a Véla úr is, aki a konyháért, ők mind a ketten sok évig dolgoztak a Lajos mellett, aki ugye egy ilyen ikonikus figurája ennek a magyaros házias vendéglátásnak.
1: Nagyon sokszor szerepelt ebben a műsorban, ugye a magyar gasztronómia fenegyereket, és ugye itt is vissza már a beszédben Béla úr, ez is, hogy beülünk, és már is egy picikét átalakunk. Hogyha egy szóval kellene ezt a helyet jellemezni, akkor mi lehetne az az otthon? A te fejedben van, arra vagyok kíváncsi, otthon. Németül azt mondaná, hogy gemütlik, csak ez lefordíthatatlan szó, hogy nincs ilyen magyar szó. Tehát ez igazából ugye most nem, nincs éppen tele, mi ketten ülünk itt, késznek a konyhát, de már a hangulatában érzem, hogyha tele van, akkor sikerült ugyanazt a hangulatot visszahozni. Tehát szerinted mi az egy szó, ami ezt jellemzi?
2: Hát én szerintem önmagában az, hogy itt tényleg megállt az idő, de nem azon a módon állt meg az idő, hogy akkor ez most ilyen, csak egy ilyen retro múzeum, vagy egy nem tudom, bár a falakon nyilván azok a régi képek a régi vendégekről, az azért egy picit egy ilyen időutazás is, hanem hogy egy kicsit kizökkensz az időből, tehát hogy van ez az egyébként pörgős, rohanós életünk, amilyen ma a világunk, és akkor amikor ide valaki beül, akkor még úgy is, hogy azért itt, ha sokan vannak, akkor nyilván van egy ilyen alapzsesgés, de hogy mégis valahogy úgy kiszakadsz ebből a történelmet, egyszer csak így azt látod, hogy azokat az ízeket, amik így akár a gyerekkor vagy a nagymama ízei kapom egy olyan közegben, ahol így valahogy az embereken ezért jöttek és ennek akarják átadni magukat, és nem hozzák feltétlenül magukkal a mindenféle gondjaikat, nem mindenki az aktuál politikáról vagy a nem tudom miről beszélget, hanem a régi időket idézi föl. Tehát, hogy ettől van valahol szerintem egy ilyen különleges feeling ennek a helynek.
1: Folytatjuk, kedves hallgatók, a következőben az étlapot is megnézzük, hogy mik azok a kaják, amik soha nem hiányozhatnak, illetve kíváncsi leszek még akkor, hogy mennyit gondolkodott Kár, hogy ezt megvegye vagy ne vegye meg, impulzus vásárlás volt, vagy esetleg komoly döntés, de most előbb zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection.
1: Ez a Manna Selection.
0: Manna FM.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: A kedves hallgatók, amit zenét hallgatatok, mi bekértünk egy étlapot, és hát a média törvény miatt konkrét árakról nem annyira beszélhetünk, de azt elmondom, hogy hát nagy, az árak is gemütlik, nagyon barátiak az árak, és a választék pedig hát egy hagyományos kádár étkező választék. Mi ez az étel, ami mondjuk minden nap van, vagy ami nagyon sokat szerepel az étlapon?
3: Hát van néhány ilyen signature fogás, ilyen a macesz gombóccal a húsleves, vagy a sólet, vagy adott esetben a székelykáposzta, vagy a mint a paprikás sirke, tehát vannak olyanok, amik azért nem nagyon változnak, és általában így hetente nagyjából a 40%-a az, ami mindig megújul az étlapnak, hiszen rendszeresen visszajáró, akár napi szinten visszajáró vendégeink is vannak, akiknek nem lehet mindig ugyanazt adni, mert akkor egy idő után nem jönnek, de egyébként tényleg az összes ételünk, amiben gondolkodunk, azok valamennyire alapjaiban azon alapulnak, ami a régi kádár receptúrák, vagy régi étlap volt, hiszen szerencsére ezeket megörököltük, ezeket a dolgokat is. Az egy másik kérdés, hogy nyilván a séf a saját ízlését, vagy egy picit modernizál akár olyan dolgokat, ami hiszen ma már nem minden zsírral készítenek, ma már nem mindent, nem tudom, tehát azért ebből a szempontból a konyha kultúra is egy picit változott.
2: Pedig jön vissza, szabad ne felejtsd, hogy a zsír az egészségesebb, mint az akármilyen módon, mondom, préselt olaj. Tehát ez nem baj, ha zsírral főzünk, de itt azért egy...
3: Használunk itt is, nem erről, csak azt mondom, hogy változtak az ezzel kapcsolatos igények, vagy egyáltalán a világ, tehát azért mondom, hogy bizonyos dolgokban nyilván nem teljesen ragaszkodunk a régi receptúrákhoz, de a végén, amit kap a vendég, azért az alapvetően ezt rendszeresen meg is kapom, hogy hát fantasztikus, hogy hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy még 30 év múlva is ugyanolyan, mint volt, vagy a, nem tudom, tehát hogy szerencsére azért az emberek a végén, amit kapnak, abban nem érzik azt, hogy érdemi változás lenne, csak nem mondom, hogy mindenütt, hiszen hát gondolj bele, mondjuk a régi alapanyagok közül a nagy része már azoknak a cégeknek nincs is, akik azokat adnó gyártották, hanem hát ezeket nyilván mai alapanyagokkal kell pótolni.
2: Közben beszélgetünk, kijött ide egy tálhagymás vér, az maga illatával együtt, és hát rögtön az ember ott az a kezdete, nagyon-nagyon frankó volt állva. Törzs vendégek már vannak azért? Nyilván nem vagy napi szinten, itt gondolom, megy az üzlet, de hogy már vannak, akiket ismernek, akik visszaszoktak, vagy újra ide szoktak?
3: Abszolút, szerencsére. Tehát így vannak tényleg olyanok, akik azt gondolom, hogy heti vagy akár majdnem napi rendszerességgel járnak, hiszen én nem tudok itt lenni rendszeresen, tehát nyilván néhány hetente jövök csak el általában, vagy családdal, vagy barátokkal akár enni is, de azt látom, és hát a kollégáktól azt hallom vissza, hogy egyre inkább kezd kialakulni már egy új törzsvendégkör is, illetve a régi törzsvendégek közül is szerencsére sokan visszajárnak, úgyhogy szerintem körülbelül a fele minden nap a vendégeknek az ismerős arc, akik újra és újra jönnek.
2: Ez nagy dolog, mert ugye 5 évet nem volt nyitva a hely, és jönnek vissza a régiek. Én azt hallom, hogy szükség van ilyen helyekre, ugye, mint ahogy ezeket a helyeket elfelejtettük, bezártak ezek, és újra térünk vissza. Emlékszem, amikor bejött a híres üdítőnek az összes terméke, elfelejtettük a márkát, a Traubit, és látom, itt azért van most Traubi szóda, és ennyi reklám, engedtessék meg nekem, hogy azért visszajönnek az új ízek. Több ilyen helyekre most, mint vendéglátó szakember kérdezlek, azért Budapest még elbírna több ilyen helyet. Például Fülemüle zárva van a Kőfaragó utcában? Van ilyen terv a fejedben, vagy nincs?
3: Hát igazság szerint valóban még szerintem elbírna a város több ilyen helyet, csak sajnos azért az utóbbi időben azt láttuk, hogy inkább a vendéglátás szenvedett, és egyre több hely zárt be, tehát itt az a kérdés, hogy a kereslet a másik oldalról hogyan alakul majd, mert önmagában erre a típusú vendéglátásra, ami ez a klasszikus, jó árérték arányú, picit ilyen házias, magyaros konyha, erre szerintem van igény a magyarok részéről is, meg akár a turisták részéről is. Az, hogy mennyi helyet tudna még elbírni a város, ezt nehéz megmondani, már ebben az kell, hogy a kereslet is alakuljon. A konkrétan a Fülemüle szerintem is egy olyan pontja a városnak, amit érdemes lenne akár ezen egy picit elgondolkodni, de azért én most egyelőre pont azt ígértem a kollégáknak, mert az elmúlt 2 évben mi most egy csomó új projektbe fogtunk bele, hogy most egy picit lassítani fogunk, és így inkább rendbe tenni azokat a dolgokat, amikkel már működünk, mert hogy azért most hirtelen nagyon sok új egységünk lett, ahol még sok-sok finom hangolásra van szükség. Aztán az, hogy a későbbiekben mit hoz a jövő, azt nem tudom, de abból a szempontból bárki másnak egy jó példa lehet a Kádár, akár abban, hogy a Fülemülében gondolkodjon, vagy más ilyen régi klasszikus helyekben, hogy látszik, hogy aminek megvan ez a fajta nimbusza, és még emlékeznek rá az emberek, és jó emlékeik vannak róla, azoknak nagyobb esélye van, hogy újra sikeresen működjenek, mint amit a nulláról kell felépíteni.
2: Itt kell befejezni, de folytatjuk. Én tényleg tök őszintén gratulálok az egészhez, megörültem annak, mikor a neved felbukkant a Kádár mellett, az egyfajta garancia volt. Legközelebb bejelentkezünk a bőség kosarával, és akkor a hagymásvét is megkóstoljuk, szóval hamarosan jövünk, megbeszéljük a kicsit az ételekre fókuszálva, de köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, ugye szét zsúfolt napjaidban, és hát mit kell kívánni, az, hogy a Kádár innentől kezdve akkor, amíg mi érünk, az akkor menjen. Ez nem egy lehetetlen kívánság, nem?
3: Ez abszolút, köszönöm. Ez
2: akkor így lesz, csak kávé daráló be is mind a háttérbe. Kedves hallgatók, gyertek, nézzétek meg, ne csak nézzétek, üljetek be, a hangulat ugyanaz, egy picikét bővített, nézzetek szét a falakon, kik voltak itt előttetek, nagyon nagy nevek is vannak, most csak körbenézve, most nem mondok neveket, el kell jönni, enni, mulatni, megnézni. Köszönöm szépen, Károly, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Használaton kívüli erőműveket is bekapcsolnak a rendszerbe. Közvetlen vonat jár majd Szombathely és Zalaegerszeg között. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, hogy a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről is beszélt a miniszterelnök a Sándor palotában az egyeztetés után. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. Tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás az alaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és két év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrácsanád megye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrácsanád, Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello, István Dániel vagyok, már is indítom a Manna délután. Hétfő van, meleg van, kell ilyenkor a plusz energia, már is hozom, lesznek segítőim, az óra sztárjai, ők majd három dallal érkeznek, Király Linda és a Galantis 3-3 slágere is érkezik, aztán majd hazugságok, füllentések a következő órában. Itt lesz majd velünk Camila Cabello és Charles és Eddie ide passzoló témája, és aztán majd a délután egy jó kis időutazással öblítjük le. Megyünk 2002-be és 12-be 3-3 slágerista vezetőjét. Jön majd az Clean Ramsey, itt lesz majd Nora Jones és Zséda is. Egyelőre indulunk Olivia Rodrigóval. Már is jön a Getting Back, jó szórakozás nekünk mára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó forró hétvége áll mögöttünk, és ez a hét sem lesz különb a hétvégéig semmiféleképpen, úgyhogy mindenki próbáljon meg magára és a társaira is odafigyelni, folyamatosan kell inni a folyadékot, még akkor is, ha nem lennénk szomjasak. Egyébként ez két lem, de tényleg ilyen 3-4, akár 5 liter is lemehet naponta. 0-77-098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ezen tudunk ma is kommunikálni, várom a közlekedési információkat. Hogyha lenne, miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, már is Király Linda három slágere érkezik, itt lesz a Temegén, a Korona nélküli királynő és majd a Lángra Gyul, és aztán majd a következő körben a Galantis három slágerét is felteszem. Hát Lindát egyébként nagyjából az ezredfordulón ismertük meg, amikor még igen fiatal volt, és tulajdonképpen korábban egy picivel jöttek haza tesóival, meg a szüleivel az Amerikai Egyesült Államokból, amivel berobbant egyébként ez a Big Brother főcím dala volt, ugye akkor indult az első széria, ezzel Lindát is felrajzolva a könnyű zenei térképre, illetőleg magát, mint olyat a valóság show műfaját is. Különben New Yorkban született Linda, Bronxban egészen pontosan, 8 éves kora óta énekel Amerikában, iskoláiban számos Broadway siker adaptációjában kapott szerepet, és még klasszikus zenei tanulmányokat is folytatott különben. Aztán 99-ben Linda és családja Magyarországra költözött, apukája egyébként Király Tamás, a Universal dobosa volt 72 és 82 között, de dobosként feltűnt még a Color formációban is, illetőleg az EMI lemezkiadóban is tevékenykedett, anyukája pedig stylistként segítette a gyerekek munkáját, úgyhogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta a showbiznisz magukba szívták, remekül beszélnek az ikertesói is, Viktor és Benjamin, illetőleg Linda is angolul, ez pedig azért megkönnyítette a boldogulását Magyarországon is, úgyhogy angol nyelvű dalokat is énekelt. Lindát egyébként azért úgy folyamatosan lehetett ismerni, különböző műsorokban sztár vendégként lépett fel, visszatért különböző TV2-s tehetségkutatókba, főzőműsorban is megmutatta a tudását, és mostanában egyébként a súlyveszteségéről is nagyon sokat cikkeznek a lapok. Számára egyébként idén a munka és a szerelem kéz a kézben jár, ez egy viszonylag friss információ, amit most olvastam róla. Az énekesnő egy új magyar nyelvű albumon dolgozik, hamarosan érkezik a legfrissebb nyári slágere, miközben párjával igyekeznek minél több közös élményt is gyűjteni. Bár az esküvő szervezése még nem kezdődött el, kapcsolatuk kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Linda elárult, hogy augusztus elejére szeretnének egy kis pihenést beiktatni párja születésnapja környékén. Egyelőre még nem döntötték el az úti célt, de az biztos, hogy az énekesnő ezúttal is meglepetés szervez szerelmének. Mint mondta, nagyon szeretnénk végre kikapcsolódni. Ha csak egy hosszú hétvégére is tudunk elutazni, már annak is nagyon örülnénk. Tavaly Horvátországban jártunk, ezzel leptem meg, és idén is meg szeretném lepni a páromat azzal, hogy elutazunk valahová, kezdte a Borsnak. A spontaneitás egyébként is fontos része a kapcsolatuknak. Linda nevetve idézte fel, hogy nemrég a párja egy késő esti ötlettől vezérelve egyszerűen autóba ültette. Roli este 10:30 körül egyszer csak azt mondta, hogy menjünk Olaszországba. Beültünk a kocsiba, és hajnal 3:30-re már Gradóban voltunk. A szüleimet is sikerült meglepnünk, akik éppen ott nyaraltak. 7 órát utaztunk, de egy percét sem bántuk. Imádom, hogy ennyire spontán mellette tényleg lehetetlen unatkozni, mondta lelkesen Király Linda a vőlegényéről. Úgyhogy szerintem a 2026-os év minden szempontból sírre tette Lindát. Már is érkezik az egyik friss dala, a Temegén, aztán majd a Korona nélküli királynő, a végére pedig a Lángra Gyul az ő hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó meleg van, és bármi hihetetlen hét közepére még jobban beerősít majd az időjárás, akkor megdőlhet az újbóli abszolút rekord, amit ugye júniusban már egyszer megdöntöttünk az idei szériában, tehát valószínűleg bőven 40 fok felett leszünk majd, úgyhogy mindenki folyamatosan figyeljen magára, ne napsütésben menjen, hogyha nem muszáj, válassza az árnyékot, nagyjából a tevékenységét inkább reggel vagy este folytassa, és próbáljuk meg takarékoskodni, és az elektromos árammal, hiszen mindenkinek szüksége van arra. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is a Galantis formáció folytatja. Hát őket a Manna FM hallgatói szerintem jól ismerik, már is öntőlük a Bons, a No Money vagy a Fate, egy svéd elektronikus zenei formációról van szó. Ketten alkotják, Kristen Carlson és Linus Eklö. Ők egyébként a legenda szerint még 2014-ben találkoztak és váltak igazán híressé a Runaway You and I című számokkal. Carlson egyébként addigra már olyan sztárok dalainak volt társszerzője, mint Katy Perry, Britney Spears, Jennifer Lopez, Kylie Minogue és Madonna, sőt, Britney Spears Toxic című számának társszerzőjeként egy Grammy-díjjal is büszkélkedhet. Eklö egyébként az Icona pop duo I Love It című világslágerének is a társszerzője és producere, úgyhogy igazán vágja, hogy mitől működik a showbiznisz. A dance szén a nemzetközileg elismert erőműve, a modern zene egyik legmeghatározóbb kompromisszumokat nem ismerő hangja a Galantis. Egyébként, ha ez nem lett volna elég az együttműködésből, akkor David Guetta-n kívül még a Five Seconds of Summer-rel is együttműködtek, ők ugye egy ausztrál fiú csapat, a Lighter volt az, ennek az együttműködésnek a gyümölcse. A különleges munka már napok óta lázban tartotta akkor a rajongókat, pláne mikor az előadók legnagyobb rajongói rejtélyes piros kockákat és a single címét felfedő gyertyát kaptak postán. A két elektronikus zenész, Galantis és Guetta egyébként már szintén többször együtt dolgozott, már a Little Mix-el közös első kollaborációjuk az aranylemez hozó Heartbreak Anthem is abszolút nemzetközi sikernek örvendett az amerikai és az angliai toplisták élén szerepelt több mint 10 hétig. Az együttműködésbe különleges ízt hozott a Five Seconds of Summer pop-rock stílusa, ami a dal hangulatát is meghatározza, a hangzás pedig a Stockholm Studio Orchestra vonós betétjei színesítette. A Lighter egy abszolút feel-good dal azokra az időkre, mikor a virág súlya ránk nehezedik. Úgyhogy ott vannak ők folyamatosan, a könnyű zenei érában 2014 óta igen aktívnak számítanak, 12 éve meghatározzák az elektronikus könnyű zenét. Nagyjából egyébként ilyen Chain Smokers style-ban nyomják az EDM vonalait meglovagolva, és erre a közönség abszolút vevő. Nem véletlenül, hogyha kiírják egyébként a nagy fesztiválok line-upjára a nevüket, akkor biztos lehet benne mindenki, hogy aznapra egyébként tutira elkelnek a jegyek. Úgyhogy volt miből válogatnom az utóbbi idők menős lágerei közül. Már is érkezik szerintem a legnagyobb sikerük, ez volt a Bones, bár ezzel lehet, hogy veszekednének a No Money rajongói, és aztán a végére majd a Fate érkezik az életöröm zenék között, mint a 98.6 Manna FM-en. Közben egyébként mindjárt mondom a közlekedési információkat, és én ugye fix helyen ülök, a BKK híreit nézem, de ha valakinek van információja, hallgatóink mindig többet látnak, akkor küldje el SMS-ben a 0677986-ra, hogy továbbadassam a többieknek. Na de most Galantis 3-as, itt a 98.6 Manna FM-en. Wow!

0: a 98.6 Manna FM, mindjárt Justin Timberlake érkezik hozzánk, és a The Other Side. Tehát az utóbbi időkben szerintem nem éppen a siker szériáját tölti Justin Timberlake. Lyme-kórral küzdött, úgyhogy nagyon sokáig távol kellett maradni a színpadtól, elég hosszasan gyógyult, ráadásul még ittas vezetésen is fogták, erről is láthatóak videók a közösségi médiában, úgyhogy rájár a rúd egy picit, de mindjárt nálunk énekli az Other Side-ot.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói ereké. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kő, fa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori graffiti méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isten és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt indul egy újabb óra, ahol majd a hazugság meg a füllentés kerül előtérve. Életünk része sajnos még akkor is, hogyha próbálunk úgy élni, hogy egyáltalán ne hazudjunk, nem könnyű a helyzet. Már ha abba gondolunk bele, hogy hogy vagy jól, már ez a válasz is tulajdonképpen egy füllentés, hogy éppen a hangulatunk nem olyan, csak nem akarunk belemenni nagyobb okfejtésekbe. Hát a sztárokat is megihlette ez a bizonyos téma, mindjárt jön a Liar, a Budai Lie to You, a Liar Liar, de itt lesz a Don't Lie és a Little Lies, és majd mindjárt mondom, hogy kik követik el. Egyelőre a Paramore-ral indulunk, ez a dal érkezik.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Még nem kellett leállítani a paksi erőművet. Célvizsgálat indul a kórházban maradt csecsemők ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Még termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető a leállítása. Ezzel az egyik legnagyobb fogyasztással járó napon nem esik ki a még meglévő paksi áramtermelés, tájékoztatott a kormányfő. Magyar Péter azt is elmondta, hogy szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. A litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Célvizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a csecsemőket addig is biztonságosan gondozzák, ellátják, ameddig megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a probléma összetett, amire csak komplex válasz adható. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelőiskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL Bubi közbiringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben viszont futó zápor, zivatar előfordulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, mikrofonnál István Dániel, hello mindenkinek. Jó témánk lesz, a füllentés, a hazugság kerül majd előtérbe. Hat ilyen dalt választottam, mert megihlette a könnyű zenei előadókat is. Ez a bizonyos nem igazán bocsánatos bűn, hiszen ugye benne van az alapszabályokban, a 10 parancsolatban is, hogy ne hazudjunk. Úgyhogy nem szép dolog, de hát egyébként nagyon sokszor maga a füllentés, vagy hogy úgy mondjam, mismásolás elkerülhetetlen az alapéletben. Ma mindjárt erről is beszélünk, de egyelőre Camila Cabello, Charles és Eddie és Chris Cab indítja az órát, majd az ő Liar témájukkal, a Paramore pedig megelőzi őket, ez a Big Man, Little Dignity.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, brutál meleg van, és ez még egyébként tud fokozódni, az a kemény a hét közepén ismét megdőlett az abszolút rekord, úgyhogy tulajdonképpen a koreográfiák maradnak életben, mindenki reggel, este szellőztesen, bár már nagyjából 25 fok alá alig csökken éjszaka is a hőmérséklet, és a folyadékpótlás nagyon fontos, még akkor is, ha esetleg ki sem tesszük a lábunkat a munkahelyről, vagy egyébként az otthonunkból, otthon is muszáj inni, hiszen a klímák is most már igen nehezen hűtik ki a lakást, úgyhogy folyamatosan pótolni kell az elveszett folyadékot. Közben egyébként már is a hazugság mint olyan kerül előtérbe. Itt a 98.6 Manna FM-en, hát ugye a 10 parancsolat is írja, hogy ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy, úgyhogy az alapvető emberi korlátozások között ott van, de hát nagyon sokszor egyébként az élet másképp írja a koreográfiát. Például, ha valaki úgy látja, hogy szomorkásabbak vagyunk, vagy nem olyan az arcberendezésünk, mint szokott, akkor megkérdezi, hogy baj van, és nyilvánvalóan nagyon sokszor az ember azt mondja rá, hogy nem, jól vagyok, minden oké, ez már egyébként egy füllentésnek minősül. A nagy kérdés az egyébként, hogy van-e olyan, hogy jótékony hazugság, amikor valakit megvédünk, akár a válaszunkkal, vagy akár magunkat. Ha valakinek volt ilyen az életében, erről is várom egyébként az üzeneteket, akár Viberen vagy SMS-ben, 0677-1986-ra. Azért érdeklődöm, mert mindjárt ez a témakör kerül terítékre. Camila Cabello érkezik, és a Liar. Itt lesz majd Charles és Eddie, és a Would I Lie to You, vagy majd Chris Cab, és a Liar Liar. Hát Camila Cabello egyébként annak idején tehetségkutatós volt, talán erre kevesen emlékezünk, hiszen a nyilván tengeren túlon került be a döntőbe az X-faktorban. 2013-ban lett az ott mozaik lányokból összerakott Fifth Harmony tagja, és aztán később ő volt az első, aki szóló karrierbe vágott és kivált a formációból. Hát 2019. júliusában kezdett el randira járni Shawn Mendezzel, és akkor a kapcsolatukat meg is szellőztették, még közös daluk is volt, a nyárnas slágere volt 2019-ben a Senorita, és aztán nem volt hosszú életű a kapcsolatuk, de Camila Cabello azóta is fennmaradt a könnyű zenében. Már is érkezik ennek tanúbizonysága a Liar. Aztán majd Charles és Eddie jönnek, hát a létezik egy slágeres nyári előadó, akkor szerintem a Charles és Eddie formáció abszolút az, de ez a dal valahogy belénk éget, a Would I Lie to You érkezik. A hivatalos források szerint egyébként az előadók személyében két szólénekes tiszteletünk, akik annak idején egy New York-i metró szerelvényen találkoztak, ugyanakkor legalább ennyire valószínű az a verzió is, hogy Dr. Moreau foglyul ejtette a Milli Vanillit, szóval eléggé tisztázatlan az, hogy ők hogyan jöttek össze, de hát vitathatatlan, hogy ez az egy slágerük óriásit ment, és abszolút a mai napig a zenei rádiók kínálatában van. Régen, amikor még lehetett normális zenetévét nézni, és voltak ilyen összeállítások, hogy melyek voltak a leghíresebb One Hit Wonder-ök, egyslágeres előadók, akkor ők általában a dobogón végeztek. A végére pedig majd Chris Cab érkezik hozzánk, és az én személyes nagy-nagy kedvencem a Liar Liar. Ő egyébként egy amerikai előadó, dalszövegíró és gitáros. Ez volt a nagy-nagy slágere, neki egyébként van több is, csak ezzel véste be magát az örökzöldek közé. Rengeteg átdolgozást, remixet kapott ez a dal. Chris Cab egyébként még ott van a regiben és a szóban is, úgyhogy egy eléggé sokoldalú előadóról van szó, nem szűkül be a Liar Liar-re a munkássága. Én viszont most ezt hozom, hiszen a hazugság a téma. Ennyire Camila Cabello-val indulunk, jön a Liar, itt a 98 pontat Manna FM-en.
1: Hey guys, it's Camila Cabello.
2: Életöröm zene a Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0-77-098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk lassocskán. Aki dolgozik, az szerintem elkezd hazafelé autózni, úgyhogy ha valami hasznosat látunk az autóból, és a többieknek jó infó lehet, akkor várom SMS-ben vagy Viberen. Közben egyébként eléggé forró hétvége áll mögöttünk, és sajnos a következő napok se hoznak változást, tehát olyannyira nem, hogy még emelkedik egy-két fokkal a hőmérséklet. Most egyébként 38 fokot mutat Budapestre és környékére szerdára, csütörtökre a telefonom, de a híradóban mondták, hogy ugyan lehet, hogy nem a fővárosban, de országosan megdőlhet az abszolút hőségrekord, ami ugye elég friss, hiszen júniusban döntöttük meg legutoljára, úgyhogy eléggé kemény az idei nyár. Na, jó kis frissítő zenék érkeznek, mindjárt a Beautiful Liar, a Don't Lie, és aztán majd a Little Lies, hiszen a hazugság vagy a füllentés, mint olyan a témánk ebben a körben. Az Ambassador érkezik elsőként, és a Beautiful Liar, aztán majd jön a Black Eyed Peas, akik ugye egy jóval ismertebb formáció, a Petőfi csarnokban is felléptek annak idején. Hát a legenda szerint a Black Eyed Peas akkor jött létre, amikor 89-ben Vinályam elhízott kis csivavája észrevette Fergit, a későbbi énekesnőt, és némi hátsó szándékkal dörgölőzni kezdett a lábához. Az igazság persze ennél jóval prózaibb, a csapat már egy évtizede együtt reppelt és összerakott két albumot, mire Fergie csatlakozott hozzájuk. Később aztán 88-ban Los Angeles környéki szórakozó helyeken kezdték Edben Club néven, ebben a formációban el is készítettek egy albumot, ez volt a Grassroots, amelyet azért nem adott ki végül a kiadójuk, mert a hip-hop csapat által képviselt szociálisan érzékeny témák nem igazán tűntek akkor profátibilisnek. A sok haknizás után aztán 95-ben a két srác megrázta magát, átnevezte a bandát Black Eyed Peasnek, és magukhoz vették Tabút harmadiknak, ő az Indiana csapatban. A Black Eyed Peas neve Vilájem szerint azt jelzi, hogy az együttes zenéje táplálék a léleknek. Pillanatokon belül érkezik majd tőlük a Don't Lie, hát ez nagyjából a második, harmadik nagy slágerük volt, egy pacifista himnusszal törtek be egyébként annak idején a köztudatba, már Fergivel, az volt a Where Is The Love, és aztán nagyjából utána jött a Don't Lie. Azóta Fergie egyébként már kivált a formációból, hogy ez azóta bánja, ezt nem tudom, szerintem bármikor össze lehet rántani az ős csapatot, de kétségkívül, amikor szóló karrierbe kezdett, azért Fergie is önálló jogon néhány slágert előadott, ilyen volt például a Big Girls Don't Cry. A végére pedig majd egy halhatatlan dal érkezik, a Little Lies of Fleetwoodnek egyik nagy-nagy slágere, hát ők veteránnak számítanak az előbb említett előadók között, egy angol-amerikai együttes, ami 67-ben alakult Londonban. A 70-es évek elejéig egyébként blues-t játszottak, ezt követően váltottak country rockra. Tulajdonképpen a kezdetek kezdetén még annyira nem voltak sikeresek, várni kellett néhány évet, mire egyébként befutottak, de utána vittek mindent. Volt egy nagy szakadás 70-ben az együttesben, a frontember Peter Green lebetegedett és mentálisan instabillá vált. Azt akarta, hogy a zenekar pénzét adományozzák jótékony célra, de mivel a zenekar tagok ellenérzték ezt, ki is lépett a formációból, és aztán jöttek az igazán nagy sikerek már ugye a női előadóval. Az utóbbi időkben egyébként újból felkapott csapattá váltak, hiszen különböző sorozatokban, például a Stranger Things-ben is felbukkant az egyik daluk, ez pedig pont arra volt, hogy a fiatalok is megismerjék a munkásságukat. Már is az egyik nagy-nagy siker érkezik, a Little Lies, de a Beautiful Liar-rel indulunk, és aztán majd a Black Eyed Peas Don't Lie-ja folytatja. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt egy Las Vegas-i formáció érkezik, ők lesznek az Imagine Dragons, és a Follow You nagyon szereti őket a hazai közönség. Nem véletlenül, hogyha turnéra indulnak, általában érintik Budapestet. Kétszer is jártak a Sziget Fesztiválon, egyszer pedig egy szigetmentes koncertet is adtak. Két állomást kellett egyébként megrendezni nekik, hiszen pillanatok alatt elkeltek a jegyek az első koncertre. Na hát ott is hallottuk ezt a dalt.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verk fotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevégre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. You know.

0: And that's who I pray.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel. Mindjárt délután négy, hogy lesz-e változás, frissülés, eső, bármi, aminek örülhetünk az időjárásban, az kiderül a friss információk végén, és aztán indul az újabb óra. Időutazunk, az még ma nem volt, és nagyon szeretjük, hiszen megidézünk mindig két évet, az akkor is slágerista vezetőkkel. 2002-vel és 12-vel lesz ez most így. Jön majd Leon Rimes, itt lesz a Fiesta, de jön majd Nora Jones és Zséda. Egyelőre Sam Fender indítja az órát, már is a 17 Going Under.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A nemzetközi természetvédelmi és élelmezési szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Iskolakezdési adományokat gyűjt a Baptista Szeretett Szolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Vizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Idén is gyűjti a tanszeradományokat a nehéz sorsú gyerekeknek a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 iskolakezdési csomagot osztanának ki nélkülöző családok gyerekeit nevelő iskolákban, valamint családok átmeneti otthonaiban. A Sulipakokat szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL-Bubi közbiringa rendszer Budapesten, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben fotózápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üzenet mindenkinek, már is indítom az újabb órát, a mikrofonnál István Dániel. Időutazunk az még ma nem volt, nagyon szeretem, mert két évben kötünk ki, megidézzük az akkori vibe-ot, hangulatot, 3-3 slágerista vezető dallal, 2002 és 12 terítéken mindjárt, jön majd Celine Dion, de itt lesz velünk Ryan Rimes, a későbbi évből pedig többek között Nora Jones és Gida, de egyelőre induljunk el, az a biztos, a többit úgyis mondom, Sam Fender érkezik elsőként, és a 17 Going Under, jó szórakozás nekik.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0-77-1986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Ide várom a közlekedési információkat. Most már azért bőven megy a hazafelé vezető szakasz a Drive Time, úgyhogy ha valakinek van infója, dobja el nekem egy üzenetben, hadd adjam tovább a többieknek. Közben marad a meleg, most már estére is alig hűl a levegő, 30 fok alá, hajnalok sem nagyon frissülnek, mégis addigra érdemes egyébként szellőztetni, és még egy pici kitartást kérnek mindenkitől, bár senki nem tehet semmiről, de akár 40 fok is lehet majd hétközben. 2002 terítéken már is honnét érkezik majd három dal, hiszen startol az időutazás, Leanne Rimes idézi meg majd elsőként az esztendőt. Izgalmas év volt egyébként 2002, ami több szempontból is beéghetett az agyunkba, például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi Óriási Ársi-árvíz miatt elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, de kriminalisztikailag is emlékezetes az esztendő, hiszen a mai napig sok vitának témát adó móri rablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az az év, amikor elfogták a Balástyai Rémet. Rögtön izgalmasan indult az esztendő, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, amely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Már is Leanne Rimes érkezik, aki 82-es születésű Texasból jön hozzánk. 5 éves volt, amikor közölte a szüleivel, hogy ő bizony a showbizniszben fog dolgozni, és egyébként neki lett igaza. 7 évesen már a karácsonyi énekben szerepelt, de alig volt 11, amikor első lemeze megjelent. Ez egy helyi érdekű kiadó gondozta, és csak a dallasi country lemezboltokban lehetett kapni. Viszont arra tök jó volt, hogy felfigyeljen rá egy DJ, és szárnyai alá vegye. A nagy tervet Bill meg 60-as években írt dalára, a Blue-ra alapozta, és egyébként be is jött. Miután 96-ban megjelent a kislemez, a 13 éves lányt rögtön ismerté tette a country rajongók körében. Ugyanebben az évben megjelent az első nagy lemeze, amiből elkelt 123 ezer darab. 97-ben aztán jött újabb két lemez. Itt még mi mindig nem ismertük a nevét, de aztán jött a Can't Fight the Moonlight, ami ugye egy filmzene volt, a sakáltanya betétdala is ezzel egy csapásra híressé vált. Aztán utána volt még néhány slágere, például a Life Goes On 2002-ből. Aztán majd a Fiesta érkezik, és a Hola Mi Amor pillanatokon belül, ők egyébként szintén a 90-es évek óta léteznek, 2002-re már bevált formációnak bizonyultak. Két tag alkotja a csapatot, Knapik Tamás és Csordás Tibor, akik egyébként sokáig nem voltak jóban, de ha jól olvastam egyébként pont az utóbbi, hát talán években, hónapokban kibékültek, úgyhogy újból nyakukba tudták venni az országot, és már újból létezik a Fiesta, tisztázták a félreértéseket. A végére pedig majd Celine Dion érkezik, aki jól van végre, ugye hosszú éveken át betegséggel küzdött, kétszer is lemondta a magyarországi fellépéseit, dokumentumfilmet is megjelentettek a szörnyű egészségi állapotáról, és amikor először úgy jött némi remény, az a párizsi olimpia volt, ahol ilyen kitűnően énekelt Edith Piaf dalokat, és most egyébként újból nyakába veszi majd Franciaországot leginkább egy koncert turné keretében, és új dalokkal is jelentkezett, ezeket is mutattam már az akkor és mostban. 2002-ből a New Day Has Come érkezik majd tőle, de csak a Live Goes On és a Hola Mi Amor után, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, marad a meleg, meg is dőlett az abszolút rekord egyébként, remélhetőleg nem a fővárosban, mert hogy jelen pillanatban ilyen 38 fokot mutatnak szerdára, az még 40 pluszos lesz majd, de az országnak lehetnek olyan területei, ahol megdőled az idei júniusban beállított új rekord. 0677 098, ez pedig az SMS és Viber számunk, remélem már rég el van mentve a telefonokba, ezzel lehet utolírni a Manna FM-et, úgyhogy ide várom a közlekedési információkat. Miközben egyébként 2012 felé vesszük az irányt, akkor olimpiai játékoktól volt hangos a nyár, a 30. nyári olimpiai játékokat szervezték meg július 27 és augusztus 12-e között a nagy-britanniai Londonban. Hát hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor tulajdonképpen a 27. volt. London lett ezzel az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is e-sport esemény házigazdája volt. Hát 2012-ben még abszolút jó egészségnek örvendette a Bontid összes tagja, úgy az énekes is, a Gledjükém érkezik tőlük, aztán sajnos tragikusan hirtelen korán 33 évesen hunyt el a frontember. 2020 októberében derült ki, hogy a csapat tagja Tom Parker súlyos betegséggel küzd. Az énekes hosszas kiadás után jelentkezett be az Instagram oldalára, akkor, hogy tudassa a nyilvánossággal, hogy 4-es stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála. Betegségéről akkor az OK magazinnak adott a feleségével közös interjút, amelyben elmesélte, mit élt át, amikor megtudta, hogy halálos korral küzd. Később aztán az interjúban az is kiderült, hogy Parkernél 2020 júliusában jelentkeztek az első tünetek, és nagyjából 6 hét múlva augusztusban tudta meg a diagnózist. Aztán 2022. március 30-án sajnos feladta a harcot. Norah Jones érkezik aztán majd, és a Happy Pills, hát hogy ő jön éterbe, az mindig olyan nagyon ilyen pozitív, de mélabús hangulatot sejtett, hiszen egy nagyon furi stílust játszik Norah Jones, nagyon bírják a rajongók, és egyébként a filmkészítők is, hiszen számos dalát berakták különböző sorozatba, illetőleg filmbe. Karrierje a 2002-es debütáló albumával, a Come Away With Me-vel vette kezdetét, amely tulajdonképpen egy poplemez, soul, folk és country elemekkel színesítve. Az album világszerte több mint 20 millió példányban fogyott, és 5 Grammy-díjat nyert vele, például a Grammy-díj a legjobb új előadónak járó díjat is. És aztán majd Zséda érkezik hozzánk, aki ugye eredetileg a Cotton Club Singers énekese volt, és mostanában is az, ugyan a szóló karrier reményében, ami igazán fényesre sikeredett, kivált annak idején a csapatból, és helyét Kozma Orsi vette át, de mostanában újból fellép a csapattag, úgyhogy most már nem 4 tagú tulajdonképpen a Cotton Club, hanem 5. Pont az énekes társával, Szűcs Gabival láttam egy közös interjút, hát talán az Instán vagy a TikTokon, teljesen mindegy, ahol arról nyilatkoztak, hogy nagyon rosszak abban, hogyha megnevettetik őket, hiszen nem tudnak visszazökkenni az eredeti szerepbe. Tényleg, ahogy jön valami mókás, az biztos, hogy több percnyi röhögő görcsöt jelent, lesírják a nevetésben a sminkjüket, és például így jártak egyszer Kapolcson, ahol elkezdett pogózni a tömeg, és nem tudtak ezzel mit kezdeni, hiszen odáig azért nem volt jellemző egy Cotton Club koncertre, hogy előttük pogóznak, hát akkor ez is megtörtént. A csajok pedig jó sokat vigyorogtak ezen. Már is érkezik a Legyen úgy, de egyelőre a Wanted és a Gledjükém, a következő három dal közös pontja, a 2012-es év, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt megállás nélkül, ráadásul délután 5-ig Pinkkel folytatjuk, és az a dal érkezik, amit a kislányával közösen énekeltek el. Valószínűleg a hölgy is, már ugye a lány énekes lesz, most már bőven nagy kamasz. A másik tesó annyira nem érdeklődik a showbiznisz iránt, de Pink lánya abszolút. Hát lehet, hogy köszönhető mindez annak, hogy Pink klasszikusan egy olyan sztár, hogy a koncerttúrére megy, akkor nem hagyja otthon több hétre a családját, hanem felpakolja a csipet csapatot és az összes állomásra viszi őket. Mindjárt jön a Cover Me in Sunshine.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vaka vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkba. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogató érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-éig.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Szerintem tök jó hétfő délutánunk volt. Mindent elkövettem, hogy néhány perc erejéig a kánikuláról és a hétkezdésről is elvonjam a figyelmet. Holnap is itt teszünk majd. Délután 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, de hát attól, hogy én búcsúzom, jönnek a jobbnál jobb zenék és a műsorok is. Holnap remélem találkozunk. István Dániel kíván jó szórakozást.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
9: Szemét
10: levittem.
9: Villany
10: befizettem.
9: Klíma
10: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
9: Hol?
11: kaisai.hu.
12: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
13: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
14: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
15: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
16: Spirit Auto Ferihegy, Budapest, Üllői út 822.
17: Volkswagen. Reklám hangzott el.
18: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
18: Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalék erőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel. Az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Illie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről.
1: Időjárás.
18: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Manna Hits.

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon. God bless.

0: Anna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from
2: here? Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel. Az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről.
0: Időjárás.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Itt van mellettem a bőség kosara, amely még üres, de nem sokáig, hiszen elindulunk a budapesti Garai piacra. Sziasztok, ez a bőség kosara, én pedig Puc Attila vagyok. Mai témánk a hús, éppen erről beszélgetek majd hamarosan vásárlókkal és természetesen egy hentessel is. Mi magyarok nagyon húsos nemzet vagyunk, húst hússal. Sokszor fogjátok ezt hallani a következő órában. Zene, aztán irány a Garai piac.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családba eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik. Hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, nem? Kedvenc az mindenkinek van?
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy táp, érezni rajta a tápot.
1: És egy kezdően egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott. Igen. És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett minden, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hosszá, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor már zacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni. Akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, csinálunk. De akkor hagymásvér az ott van?
2: Már a zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Csak nem tudják elkezdeni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet forr, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymás zsírra, pörköltnek.
1: Ó, azt hiszem, nekem és a kollégának már megint ott a nyár elválasztásunk. No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizs, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhölt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhölt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a bért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, a rizsassat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna bele kockázva.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Húsat csak. Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazámban jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a combba szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát

0: a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
1: Sohányos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
0: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
1: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jönünk ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
0: Na, nem is zavarom, visszaengedem önt, akkor nagyon szép húst kapott, hajrá, és jó ételt kívánunk hozzá. Kérem tisztelet, egy igazi húsimádó úrral beszélgettünk. Kezi csókolom, megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
2: A pörkölthöz szeretnék húst venni, hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
0: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
2: Sertés.
0: Ahhoz mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
2: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
0: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
2: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
0: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
2: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
0: Tehát akkor az önkonyhája egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
2: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon, oda kell figyelni.
0: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és hát vesz?
2: Szerintem a lábszár, a lapocka, azt leginkább azt viszik. Ha volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
0: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
2: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a bőség kosara.
1: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak velük? Szeretik még a húst?
2: Most szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel, amikor reggelire kerül a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle, de azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
1: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal leszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van a étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
2: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem betik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiségben, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
1: Ez egy gyönyörű pult, beszélgetünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
2: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas hústárolni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
1: Ugye nem bevallottan a mi célunk ezzel a műsorral, hogy a piacon való vásárlást népszerűsítsük. Mennyiben éri meg jobban, nem feltétlenül az ára gondolok, de mondjuk itt vásárolni, mint mondjuk akármilyen, ne nevezzük meg szupermarketbe, becsomagolva előre, gázzal, van egy, hogy védőgázzal ellátott húsokat, ugye? Mi az a védőgáz, de az árulja, mi az a védőgáz, ami ott van?
2: A védőgáz tartósítja a húst egy gázba, akár egy vagy két hétig is, és nem biztos, hogy a hús minőségének jót tesz, sőt, lehet azt mondani, hogy nem tesz jót egyáltalán. Ami minket illet, nekünk az a célunk, hogy minőségben azért szerintem fölveszük a versenyt a multikkal, sőt, talán jobb minőséget is árulunk, és mindig törekedtünk arra, hogy magyar terméket, magyar húsokat áruljunk. Ennek már ugye 14 éves hagyománya van nálunk, és törekszünk arra is a jövőben is, hogy csak magyar húsokat áruljunk.
1: Kicsit a pult másik oldal. Hogy néz az, hogy az ember, amikor nyit egy boltot, egy vállalkozás, hentes lesz, akkor megkeresi azokat a termelőket, azokat a... De nyilván kóstolgatni kell, meg kell nézni, mit. Tehát nyilván a túladon is vannak évtizedes tapasztalatok, kapcsolatok, nem? Akitől önök szerzik.
2: Igen, tehát nekünk ez a... Nem mondtam, 14 éve itt vagyunk a piacon, ez a 14 évnek az eredménye az, hogy a felmelegedtek és a húsok ilyen minőségűek, amilyenek. Tényleg sokszor kellett próbálkozni, sok termelőt, sok beszállítót így eltávolodtunk, vagy hát nem vásároltunk többet tőlük, de akinél most ideig kitartottunk, azok tényleg minőséget árulnak, hoznak be hozzánk.
1: Mennyire jellemző az, hogy idejön mondjuk egy csinos fiatal hölgy, a pasiát szeretné meglepni este, de mondjuk köze nincs a sütéses főzéshez, és ideális azt mondja, hogy én szeretnék egy rántatúst, egy bifsteket, egy akármit csinálni, tehát hogy az emberek tanácsot kérnek-e, mernek-e tanácsot kérni a pult mögött állóktól?
2: Egyre kevésbé. Most a fiatalok nem nagyon szeretnek már főzni, ez megfigyelhető már. Aki öregebb korosztály, vagy idősebb korosztály, az meg már ugye van annyi tapasztalata, hogy már tudja, miből mit kell főznie. Fiatalok azok már így, az észrevehetőleg, és azt veszük észre, hogy kevésbé szeretnek már főzni. Inkább az készítelek, amik így előtérbe kerülnek. De én a családos, aki családdal rendelkezik, az a meggondolja ezt a készételezést, azok már inkább vásárolnak már húst. De a fiatalok azok inkább így kevésbé vásárolnak.
1: Melyik a legnépszerűbb? Gondolom a disznóhús, és azon belül, amit mondjuk a legtöbbet viszik, a legtöbbet kell önöknek is rendelni belőle.
2: Hát mondjuk a karaj az, ami nagyon népszerű, meg hát persze a darált hús, comb, mégis minden része, tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki amiatt szereti, mert az szaftosabb, valaki azért szereti, mert soványabb. És ugye nem is lehet kiemelni igazán húsrészt, amelyik fogy jobban.
1: Mangalica, egy nagy, óriási nagy témakör. Minden mangalica, amire rá van írva a piacokon, ön szerint?
2: Nem biztos, azért meg kell nézni. Tehát mi is, aki beszállít nekünk, azért az már le van ellenőrizve, hogy minőségileg az valószínűleg mangalicát árul, de én már láttam olyan piacokon mangalica szalonát, amit árultak, ami nem volt mangalica. Igen, vastag volt, de nem volt mangalica.
1: Szakember ránéz, azt tudja, de most akkor mi az egyszerű vásárló, miből áll, itt ugye van mangalica szalonna, miből látható, hogy ez mangalica szalonna? Mik a jelek?
2: Inkább az ízéből, külalakból, a kinézetében nem nagyon lehet megállapítani szerintem, de mihelyt megkóstolja az ember, beveszi a szájába, és szétomlik az a szalonna az embernek a szájába, akkor már rögtön tudja, hogy az mangalicáról van szó.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Arra vagyunk kíváncsi, egy kicsit közelebb fáradt. Köszönöm szépen, hogy ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
3: Hurkát.
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen... Vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból...
2: Közben a kollégája már készül, mert nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Véres, kolbász, minden, igen, igen, ami...
2: És mivel leszik?
4: Parancsok?
2: Mivel leszik?
4: Savanyúsággal. Általában, vagy éppen kihogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: No, kicsit beszéljünk még a húsokról, általában a kollégája közben már a tűz közelébe került. Van az a mondás, hogy húst hússal eszik. Ez mennyire igaz a magyar emberre, mennyire szeretjük mi magyarok a húst ön szerint?
4: Hát úgy, igazándiból általában azért azt lehet mondani, hogy elég húsevők vagyunk, legalábbis az én körömbe, de manapság már sajnos egyre csökken ennek az értéke, mert épp néztük az árakat is, hogy elég húzósak lettek az árak egy hónap alatt, mennyit változott.
2: Ha már árakról van szó, játszunk egyet, van Budapesten egy, előre bocsátom, luxus hentes. Tippelje meg, hogy ott, én saját szememmel láttam, mennyibe kerül a legdrágább bélszín. Nyers húsról van szó, csak tippelje meg, aztán én mondom az árat.
4: Mert bélszint igazán egy évben egyszer szoktunk vásárolni, amiből ilyen tatárbisztek készül.
2: Akkor mennyire veszi általában?
4: Nem én szoktam venni, a lányom veszi, nem tudom az árát, kedves uram. Nem is tudom megtippelni, de 2000 forint, nem tudom.
2: Na, akkor mondom, a legdrágább bélszín, amit láttam, az 126.600 forint volt, egy kiló.
4: Ez komoly, komoly. Hát sajnos nem a kétkezi munkásnak a fizetéséhez van ez mérve.
2: Témánk még mindig a hús, mi más lenne? Juliska férje és egy másik kedves vásárló. Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyisotás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svár hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek, vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hússal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
6: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztafélék vannak, de általában bánni vasárnapi ebédni, ott csak a hús.
2: A bőségkosara mára megtelt jófajta húsokkal, de ne csüggedjetek, jövő héten újra jelentkezem, akkor is igyekszünk valami nagyon-nagyon finomsággal megtölteni. Én Puc Attila voltam, ti pedig ne feledjétek, tessék piacon vásárolni, és tessék hanyagolni a szupermarketeket. A jövő héten találkozunk, a viszonthallásra.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A Zsolnai Örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán felidézte: a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta: a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: percében. Ez a Manna Selection. Péter Petrával, Manna FM.
1: A fóbiákról beszélgetünk, végig kísérik a fóbiák az életünket, van, aki tud róla, van, aki nem, van, akinél nagyon élesen, van, akinél csak alig-alig van jelen, de fontos beszélnünk erről is. Vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, nagyon szívesen.
1: Kezdjük onnan, hogy mi az, hogy fóbia?
2: Fóbia az tulajdonképpen egyfajta félelem. Van egy olyan görög szó, hogy fovám, félek, vagy fovosz a félelem. Tehát ez az eredete magának a szónak, és itt egy ilyen irracionális és nagyon-nagyon intenzív szorongásról van szó bizonyos dologgal kapcsolatban. Ugye a fóbiák különbözőek lehetnek, tehát hogy itt különböző dolog lehet a tárgya ennek a fóbiás félelemnek, aminek ugye az egyik jellemzője az, hogy irracionális, tehát hogy a személy tudja azt is, hogy az ő félelme tulajdonképpen egyáltalán nem reális, mégis nagyon-nagyon fél, mert ez egy nagyon-nagyon intenzív félelem. Tehát hogy ez tulajdonképpen egy ilyen pánikrohamszerű szorongásos rohamot provokál, hogyha a félelme vagy a fóbiája tárgyával találkozik. Ennek megfelelően ugye meg is próbálja elkerülni különböző egyszerűbb vagy kiterjedtebb ilyen elkerülési manővereket próbálnak alkalmazni a fóbiás emberek, ami viszont akár adott helyzetben csökkenteni tudja ezt a félelmet, hiszen elkerülöm és nem találkozom vele, viszont hosszú távon az egyik legfontosabb fenntartó tényezője ennek a betegségnek, mert hogy ezt mondhatjuk, hogy ez egy pszichés betegség, a fóbia.
1: És konkrétan olyan tüneteket produkál ilyenkor az ember, hogyha találkozik a fóbiájával, vagy esetleg akár csak eszébe jut a fóbia, ugye, és az agyunk az teljesen úgy éli meg, mint hogyha az ott a jelenben meg is történne, vagy összetalálkoznék mondjuk a pókkal, ha már mondjuk erről beszélünk, egy nagyon gyakori az arachnofóbia, de hogy ilyenkor, mint egy szorongásos tünet együttesként ránk tör egy pánikroham?
2: Hát attól függ, hogy milyen erős a fóbia. Van, aki volt olyan páciensem, aki a fóbiája tárgyát, ami egy bizonyos állat volt, ki se tudta mondani. Tehát, hogy már annak a szónak a kimondása olyan heves, szorongásos tüneteket eredményezett nála, és hát ennek minden tünete, tehát képzeljük el azt az állapotot, amikor mondjuk hirtelen ránk ugat egy kutya, vagy hirtelen majdnem elütnek, és így nagy csikorogva fékez egy autó mellettünk, hát lever a víz, gyorsan ver a szívem, kapkodom a levegőt, lehet, hogy el is kezdek szédülni. Valakinél egy ilyen émeigés is jelentkezik, attól függ, hogy mi mondjuk tipikusan a póknál azért egy ilyen undor is szokott jelentkezni az ilyen állatos fóbiáknál, de ez nagyon-nagyon sokféle van, vannak ilyen főbb típusai a fóbiáknak.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy mindig társul egy iszony vagy egy undor a fóbiához, és akkor valóban létezik egyébként az undor betegség is?
2: Nem, ez jellemzően inkább az úgynevezett specifikus fóbiáknál, az állatoknál jellemző az undor is, mert mondjuk egy szociális fóbiánál ott nem az undor a jellemző, hanem ott inkább ez a pánikszerű szorongás, esetleg a szégyenérzés, a kétségbeesés, tehát hogy az undor az nem kell feltétlenül, de azért gyakran van.
1: A fóbiákról beszélgetünk a mai lélekszörben, a vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus, és fontos az is, ami a következőkben lesz majd, úgyhogy bárki, aki valaha találkozott önmagában valamilyen fóbiával, félelemmel, az figyeljen nagyon, mert megpróbálunk ma is segítséget nyújtani. Szó lesz még arról, hogy hogyan alakulnak ki a fóbiák, hogy minden fóbia féleleme, illetve hogy minden szorongás fóbia, meg tudjuk-e különböztetni a kettőt. Aztán persze a következő órában majd szó lesz a fóbiák típusairól is. A lélekszörf hamarosan folytatódik, a vendégem tehát még egyszer Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai Lélekszörfben a fóbiákról beszélünk, a vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. Beszéltünk már arról, hogy mi is az a fóbia, de természetesen, ami még nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, egy csomó minden más mellett, hogy hogyan alakulnak ki a fóbiák.
3: Tényleg érdekes, és van, akinél például úgy alakul ki egy fóbia, hogy egyszer volt valami nagyon rossz élménye, és utána ez generalizálódik hasonló dolgokra vagy helyzetekre. Van, aki nem is tudja felidézni, hanem mondjuk csak egy terápia közben egyszer csak kiderül, hogy ó, hát ott volt ez a kulcsélmény, ahol ez az egész elindult. Olyan is van, aki egyáltalán nem tudja feltárni, hogy mi volt a kulcsélmény, illetve olyan is van, ahol egy ilyen modelltanul adódik át. Például, hogyha a szülőnek is van valamilyen fóbiája, mondjuk képzeljük el, hogy van egy szülőnek egy madár fóbiája, és akkor a kisgyerekével sétálgat, és jön egy madár, óriásit sikít, vagy úgy összehúzódik, minden esetre ugye a saját szorongását megjeleníti, és hát a gyereknek így másodlagosan, amikor mindig megijed, ahányszor madarat lát, ugye ez az anyukának a sikítozásával kapcsolódik össze, akkor lehet, hogy másodlagosan nála is kialakul egy ilyen fóbia. Van ennek egyébként genetikai, biológiai faktora is, tehát az a tapasztalat, hogy azért a szülő és a gyerek fóbiái, vagy az, hogy fóbia van a családban, ott ilyen családi halmozódást szokott mutatni. Lehet, hogy mondjuk a nagymamának pókfóbiája van, akkor alatta a gyereknek annak, mit tudom én. Hát ez az árvaszonyok fóbia is azért elég gyakori. Lehet, hogy a következő generációban megint megjelenik a pókfóbia, vagy esetleg éjjelilepke fóbia, vagy kígyófóbia. Tehát, hogy maga az, hogy fóbiára hajlamosabb, ennek van azért egy biológiai összetevője is.
2: Minden korban a történelem során voltak fóbiák?
3: Én egészen biztos vagyok benne, hogy voltak, igen. Sőt, tulajdonképpen bizonyos fóbiák úgymond evolúciósan előfeszítettek is, mert ha például arra gondolunk, hogy a kígyó, azért jó, nem mindenki szereti a kígyót, vagy lehet a kígyótól félni, ami azért gyakorlatilag adaptív volt, mert hát a kígyó azért, hogyha az ősember találkozott vele, annak a találkozásnak lehetett negatív kimenetele, vagy akár a sötétségtől, vagy a villámlástól való félelem, annak is van egy adaptív faktora, és ezt elképzelhetjük ezt az egészet úgy, mint egy kontinuumot, hogy a nullától, mondjuk aki egyáltalán nem fél, vagy boldogan kimegy, amikor éppen dörög és villámlik, és

0: kerüli, ha pedig nem tudja elkerülni, akkor pedig tényleg egy ilyen nagyon extrém pánikszerű rohammá fokozódó szorongásba jelentkezik.
1: Hogyha az ember szülővé válik, akkor nagyon sok mindenre oda kell figyelni, hogy mi az, amit a gyerek átemelhet tőle az ő viselkedéséből, hiszen pontosan tudjuk mindannyian, akik egy centit is foglalkoztunk gyerekkel, vagy olyan témával kapcsolatban, hogy a gyereknek hogyan zajlik a lelki fejlődése, hogy a gyerek az máshol. Tehát, hogyha látja rajtam az anyján vagy az apján, hogy én mitől ijedek, meg mitől félek, mire reagálok úgy, ahogyan reagálok, tehát mondjuk egy fóbiánál, akkor az jó eséllyel mondjuk úgy ki szerintem, de aztán majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, 98%-os eséllyel áttevődik a gyerekre.
0: Nagy valószínűséggel igen, de az, hogy ténylegesen elérje azt, hogy fóbiának nevezhessük, vagy csak tart tőle, az azon is múlik, hogy ő genetikailag hajlamos erre. Úgy képzeljük el, hogy mondjuk ott van bennem a lehetőség arra, hogy fóbiás leszek genetikailag, és akkor kellenek azok a külső ingerek, amiket belobbantják, vagy kioldják, tehát hogy meg is jelenjen egyébként a... Például ezekkel az állatokkal kapcsolatos fóbiáknak a kezdete jellemzően az óvodáskor, illetve vannak olyanok, amik meg később alakulnak ki, tehát mondjuk a szociális fóbia, az pedig jellemzően később alakul ki, inkább ilyen serdülőkor, vagy esetleg a kora felnőttkor.
1: A fóbiákról beszélgetünk a mai Lélekszörfben, a vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni, vagy mi a különbség a fóbia és a félelem között.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai Lélekszörfben a fóbiákról beszélgetünk. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, és ígértem, hogy arról beszélgetünk, hogy minden fóbia szorongása, vagy minden szorongás fóbia, összemosódik-e a kettő, vagy le kell őket egymásról választani. Nyilván itt bejön, amiről már korábban beszéltünk, a félelem is, mint olyan, de hogy hol vannak a határok, az meghatározható, megjelölhető-e?
3: Igen, hát a félelem az ugye mindenki számára ismerős, ez tart minket életben. Tehát ha nem éreznénk félelmet bizonyos helyzetekkel kapcsolatban, akkor nem maradnánk életben. Tehát akkor simán átmászkálnánk az autópályán, vagy simán, nem tudom, fölmennénk a háztetőre, és onnan leesnénk. Tehát, hogy az azért az egy nagyon fontos adaptív jellemzőnk, vagy képességünk, hogy félni tudunk. És hát ugye megint csak a fokozatok, tehát, hogy szélsőséges esetben a félelem az teljesen gúzsba tud kötni minket, és talán itt a kulcs az, hogy mennyire reális, illetve mennyire irracionális. Hogyha én is érzem, hogy hát igen, ez a félelem mondjuk attól, hogy sikerül a vizsgám, vagy valami számomra fontos dolog, hogy fog sikerülni, ez egy reális dolog. De amikor mondjuk szembe repül velem egy pillangó, és én ettől hanyat homlok, menekülök, lehet, hogy eldobom mindazt, ami a kezemben van, akkor érzem én is ezt, hogy irracionális, hiszen ez a pillangó azért nagyon sok mindent nem tud velem csinálni. Ugye kutyafóbia is létezik, ott is azért azt el kell különteni, hogy én tényleg most attól félek, hogy ez a kutya engem meg fog harapni, és mondjuk egy póráz nélkül acsarogva felém rohanó dobbermantól nagyon megijedek, vagy esetleg egy egészen picike kölyök kutya is, aki szemmel láthatóan egyáltalán nem tud nekem ártani, ugyanezt a viszolygó szorongást izzadó, remegő, kiugrik a szívem mindjárt a helyéről. Tehát, hogy ezek a mennyiségi tünetek, amik azért differenciálni tudják, hogy itt egy félelemről, egy szorongásról, vagy ténylegesen egy ilyen pánikszerű szorongást okozó fóbiáról van szó. A szorongásnak azért vannak olyan altípusai is, ugye volt egy ilyen kérdés, hogy a szorongás az a nagyobb halmaz, a szorongásos kórképek között azért a fóbiák az csak az egyik. Egyéb szorongásos kórkép például maga a pánikbetegség, ahol ezek a pánikrohamok gyakorlatilag ilyen teljesen váratlanul és nem helyzethez kötötten nyilvánulnak meg. Tehát pánikrohamot mondjuk a fóbiás a fóbiája tárgyától kap, ha kénytelen vele szembesülni, a pánikbeteg meg gyakorlatilag teljesen váratlanul és kiszámíthatatlanul bárhol. Vagy van például az úgynevezett generalizált szorongás, ahol gyakorlatilag egy ilyen állandó szorongásos készenlét, egy ilyen aggodalmaskodás van jelen, nagyon-nagyon sok mindennel kapcsolatban, állandó nyugtalanság, idegesség, fáradékonyság, figyelemzavar, tehát hogy nem is tud koncentrálni nyilván, aki egyfolytában nyugtalan és ideges, és egy ilyen feszültség, de itt sincs konkrétum, hogy na csak ettől, meg ez nem is fokozódik egyébként pánikszerűvé, ez inkább egy ilyen általános, ilyen aggodalmaskodó beállítottság. De hát mondjuk ide tartozik az egészségszorongás, ugye más néven a hipohondriázis, ahol tulajdonképpen attól fél, hogy valamilyen gyógyíthatatlan betegsége van, különböző testi tüneteket katasztrofizál és félreértelmez, és ez okozza a szorongást, vagy akár a kényszer gondolatok, ugye a kényszerbetegség is ide tartozik, tehát hogy ez a nagyobb kalap, a szorongáshoz zavarok, és ennek egy része, ami pedig a fóbiák.
2: Azt szokták mondani, hogy a félelem az csak azért van, mert valamit nem ismerünk. Tehát a félelem az ismeretlent jelenti, mert az ember beleképzel ezt, azt, amazt, hiszen hogyha ismernénk azt a dolgot, a történést, tárgyat, állatot, helyzetet, akkor nem kellene félnünk tőle, mert tudnánk, hogy milyen.
3: Hát ugyanakkor meg amikor tudom, hogy valami rossz fog következni, az is egyértelműen tud félelmet generálni, tehát hogy akkor én erre azt mondanám, hogy az ismeretlentől való félelem sem tulajdonképpen az ismeretlentől, mert valami fantáziák azért vannak. Tehát, hogy a teljesen ismeretlentől igazándiból nem tudunk szorongani, attól tudunk szorongani, amit úgy mégiscsak oda elképzelünk, vagy vizionálunk, hogy na majd ott mi fog történni. A saját gondolatainktól akár, vagy képzeteinktől, amit oda elképzelünk, attól már lehet szorongani.
2: Vannak életkorbeli, vagy generációsan specifikus félelmek és szorongások, amiket hozunk magunkkal?
3: Vannak, ugye a gyerekkorban például van a szeparációs szorongás, vagy ez azt jelenti, ugye, hogy elkezd attól félni, hogy eltávolodjon a szülőtől, hogy elveszítheti a szülőt, éjszaka akár felsír a gyerek, vagy később aztán mondjuk az iskolafóbia ki tud alakulni, amikor ugye az iskolába menéstől, ez azért kapcsolatban lehet a szeparációs szorongással, aztán ahogy a gyerek nő, és egyre több mindent megismer, először vannak ezek a konkrét szorongások, attól fél, hogy majd nem tudom, boszorkányoktól, vagy jön a betörő, és őt elviszi. Tehát, hogy vannak, ezek azért a felnőttkorban jellemzően oldódni tudnak, illetve gyakori az, hogy mondjuk egy szociális fóbiásnál találunk az anamnézisbe olyat, hogy gyerekkorában ő neki nagyon jelentős volt a szeparációs szorongása. És itt is az van, hogy minden gyereket érint az, hogy amikor először intézményesül, amikor először óvodába vagy, aki nem jár, tehát először bölcsödébe, vagy aki nem jár bölcsödébe, óvodába kerül, ott azért sírnak a gyerekek, nem akarnak, kapaszkodnak az anyukájukba, van, aki egész nap sír, de abban azért nagyon különböznek a gyerekek alkatilag, hogy van, aki két hét alatt beszokik az óvodába, valaki meg lehet, hogy még egy fél éven keresztül sír és tiltakozik az ellen, hogy ott maradjon.
2: A fóbiákról beszélgetünk a mai Lélekszörfben, a vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus, és ahogy ígértem, elkezdjük kibontani a fóbiák típusait a következőkben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A fóbiákról beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, és ahogy ígértem, kibontjuk és elmondjuk, felsoroljuk, sorra vesszük a fajtáit a fóbiáknak, amik igencsak meg tudják nehezíteni a lelkünknek a munkáját. Úgyhogy itt van az első, ami egy nagyobb merítés, úgyhogy erről egy kicsit bővebben beszélünk, az úgynevezett specifikus fóbiákról. Mik ezek, Zsófi?
2: Ezeknek a meghatározott vagy körülírt fóbiáknak az a jellegzetességük, hogy egy-egy dolog váltja ki a szorongást, vagy egy-egy típus, tehát vannak az állatokkal kapcsolatos félelmek, ezek nagyon gyakran a gyerekkorban kezdődnek, tehát akár óvodáskorban, vagy egy picit nagyobb gyerekkorban, és itt valamilyen állathoz kapcsolódik. Lehetnek ezek rovarok, vagy földigiliszta, tehát lehetnek olyanok, amik így jellemzően nem szoktak az emberek kedvencei lenni, de olyan fóbiák is kialakulnak ilyenkor, vagy kialakulhatnak, amik mondjuk így kevésbé érthetők talán a környezet számára, hogy mondjuk kutyafóbia, macskafóbia, vagy egyéb ilyen állatoktól való félelem. Aztán vannak olyan típusai ezeknek a meghatározott körülírt fóbiáknak, vagy specifikus fóbiáknak, amik így a természeti környezetünkkel kapcsolatosak. Tehát, hogy olyan jelenségek váltják ki ezt a nagyon erős szorongást, mint amiről már korábban is beszéltünk, hogy például vihar van, vagy villámlás, ide tartozik a magasságtól való félelem, ugye, amit tériszonynak nevezünk, hogyha ez mondjuk nem kell, hogy mondjuk a bazilika tetejére menjen föl valaki, elég az, hogy létrára föl kell lépnie. Ez is, ez a típus is általában gyerekkorban kezdődik. Aztán van olyan, ami szituációhoz kötött, tehát specifikus helyzetek váltják ki, a tömegközlekedés, vagy esetleg valaki nem mer fölmenni hídra, nem mer beszállni liftbe, nem mer repülni, vagy nem mer vezetni, vagy különböző zárt helyekre nem tud bemenni. Itt jellemzően akár a gyerekkori, ezt úgy hívjuk, hogy az ilyen bimodális megoszlást mutat a kezdete, tehát a gyerekkor mellett nagyon jellemző az, hogy a 20-as évek közepén éri el a csúcsát. Ez nem jelenti azt, hogy a 30-as évek elején senkinél nem kezdődhet, de jellemzően vagy gyerekkorban, vagy pedig a 20-as évek elején vagy közepén kezdődik, és nagyon gyakori a családi halmozódás. Tehát, hogy ahol a családban van mondjuk tériszony, ott könnyen lehet, hogy a gyereknél is lehet. Aztán van egyébként egy nagyon érdekes típusa, ez a vérinjekció sérülés típus, ugye, akik meglátják azt, hogy elvágta a kezét, és már el is ájul, vagy vért vesznek tőle, és elájul, és ez olyan szempontból is különleges ez a típus, hogy ők tényleg elájulnak. Mert nagyon gyakran mondják azt a fóbiás betegek, hogy nem, hát hogyha én meglátok mondjuk egy békát, én biztos elájulok, az az érdekes, hogy nem ájulnak el. Az egyetlen olyan típus, aki valóban tényleg vélhetően elájult, tehát hogy érdemes figyelni is erre, hogy mondjuk, ha tudom magamról azt, hogy nekem van egy ilyen vérinjekció vagy sérülés típusú fóbiám, akkor szóljak a vérvételnél, mert tényleg elájulok. Vagy akár egy fogászati beavatkozásnál, hogyha érzi azt, hogy ott csorog a vér az arca szélén, akkor tényleg elájulhat. Úgyhogy ezeket nagyon fontos ilyen szempontból is tudatosítani. És akkor még van ugye ez az egyéb, hát gyakorlatilag szinte bármire kialakulhat fóbia, vagy bármire lehet fóbia. Van, akinek például hányás fóbia van, akár attól, hogy ő maga hányjon, attól, akár attól, hogy valaki más a környezetében hányni kezd, az is lehet, hogy éppen mondjuk a parókától, vagy egészen tényleg nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon sok mindentől tud kialakulni fóbia.
1: A fóbiákról beszélgetünk a mai Lélekszörfben, a típusokat vesszük most sorra. A vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, a műsor hamarosan folytatódik.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os áram megtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus. A fóbiáknak a típusait kezdtük el kibontani, és a specifikus fóbiákról beszélgettünk, de hát ez olyan nagy merítés, hogy ebben még belefér nagyon sok minden, hiszen hogyha végig gondoljuk, hányszor lehetett hallani akár rádiókban is azt például, hogy nevetve sorolja a műsorvezető, hogy van például egy olyan fóbia, jegyzik szépen sorra az ujjakat, hogy valaki attól retteg, hogy egy kacsa nézi őt. Tehát, hogy van egy ilyen fóbia lista, amit bővítenek szakmailag, és a tapasztalati úton mindig hozzáadódik egy-egy új?
2: Igen, gyakorlatilag tényleg végtelen számú, tehát, hogy lehet fóbiája valakinek mondjuk a gyümölcsökre, vagy lehet fóbiája akár tényleg a szemüvegre, tehát gyakorlatilag bármire, de mondjuk azért vannak olyan fóbiák, amik gyakoribbak, és vannak olyanok, amik pedig extrém ritkák. Tehát a leggyakoribbak közé tényleg azok tartoznak, amikről most beszéltünk, hogy állatoktól, akár valamilyen természeti jelenségtől, bizonyos helyzetektől, vértől, injekciótól, sérüléstől, vagy akár tényleg ilyen egyéb fóbiák közül, amivel én gyakrabban találkoztam, az a különböző betegségtől, illetve a, hát főleg nevezetesen a hányástól való nagyon intenzív félelem vagy szorongás, amivel leggyakrabban találkoztam.
1: Hogyha az állatokhoz kapcsolódó fóbiák jutnak az ember eszébe, én mindig egy kicsit befeszülök tőle, mert azt gondolom, hogy ez óriási felelősséggel terheli a szülőket, mert egy gyerek magától nem lesz fóbiás egy állatra szerintem, hanem hogyha azt hallja egészen pici korát, hogy jaj, ne nyúj hozzá, jaj, fúj, jaj, mosd kezet, jaj, ne menj oda, jaj, koszos, jaj, büdös, jaj, megharap, mikor egyáltalán szó sincs ilyesmiről, akkor abban a gyerekben jó eséllyel kialakul egy olyan fóbia, amihez egyébként lehet, hogy köze sem lenne.
2: Ez érdekes egyébként, mert képzeld el, hogy a legtöbb esetben nincs ilyen. Tehát, hogy egész egyszerűen a gyerek hordozza magában ezt a hajlamosságot, vagy hajlamosító faktort genetikailag, és egyszer csak megjelenik. Tehát nagyon érdekes nálunk, képzeld el, hogy a 12 éves lányomnál most jelent meg egy pókfóbia. Voltunk valahol nyár elején, elutaztunk, az első vendégek voltunk, és nagyon szépen ki volt takarítva egyébként maga az apartman, de nagyon magas volt a belmagasság, és ott fönt éjszaka előjöttek pókok. És igazándiból se nekem, se a férjemnek nincsen pókfóbiája, én teljesen jól el vagyok a pókokkal. Viszont a családban tudom, hogy az én nagymamámnak pókfóbiája volt, akivel az én lányom soha nem találkozott, mert jóval korábban meghalt, hogy ő megszületett volna. Tehát, hogy és egyszer csak, és ez már túlmutatott, az a kisfiam se örült neki, hogy ott vannak a pókok, de az egy dolog, az egy szint, de a lányomnál tényleg hullásápadtan nézte a plafont, és mondta, hogy mama nagyon, nagyon gyorsan ver a szívem. Tehát, hogy ő maga se tudta tulajdonképpen ezt, hogy ez fóbia. Uh-huh. Úgyhogy hát akkor ott nem álltunk neki egy gyors terápiának, hanem akkor tényleg azt csináltuk, hogy a gyerek aludni tudjon, hogy akkor szobát cseréltünk. De hogy ez nem feltétlenül a szülőktől jön ez a dolog. Lehet egy tulajdonképpen ez valami fajta téves kapcsolás lehet, hogy volt olyan például olyan páciensem, aki beragadt a liftbe, és hogy onnantól kezdve neki nagyon erős szorongást okozott a lift, viszont mivel nagyon magasan lakott, nem tudta megtenni azt, hogy a hetedikén lakott egy ilyen panel házban, nem tudta azt megcsinálni, hogy ő ezt elkerüli, és ahogy ő ebbe újra és újra belement a nagyon heves szorongása ellenére, azt vette észre, hogy egyre csökkent, és néhány hét alatt teljesen elmúlt. Tehát a terápiák is tulajdonképpen ezen alapulnak, hogy rá lehet egyébként keresni akár a YouTube-on, és nagyon érdekes ilyen, hogy pitbull kiskutyás fóbiát mutatnak, hogy egy ilyen nagyon erős, ilyen vagány, tetovált, ilyen nagyon erős férfinek néz ki, és hát gyakorlatilag sírva fakad egy kiskutyát. Tehát, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy ő gyáva lenne, vagy bármi, hanem neki van egy ilyen körülírt fóbiája. És hát minél inkább az elkerülő viselkedést le lehet építeni, annál nagyobb a remény arra, hogy ez a fóbia meg tudjon gyógyulni, csak hát miután ugye iszonyodik megrettek, hát elsősorban ezért kerüli el, tehát nagyjából mindent jobban szeretne, mint a fóbia tárgyával közelebbi kapcsolatba kerülni.
1: A fóbiákról beszélgetünk itt a mai Lélekszörfben, a vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus, pár perc és léleksportolunk tovább.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Session.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A fóbiákról beszélgetünk. Vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, akivel már elkezdtük kibontani, felsorolni, sorra venni a fóbiák fajtáit, típusait, és a specifikus után, ami egy igen nagy merítés, jön a szociális fóbia, ami bár sok mindenkinek ismerős lehet, mégsem feltétlenül azt jelenti, amire elsőre gondolnánk. Már említettük is ezt, de mit jelent pontosan a szociális fóbia? Hogyan alakulhat ki?
3: Alapvetően az, hogy van bennünk egyfajta szociális szorongás, az teljesen normális, tehát itt megint csak az arányok, meg a mérték az, ami igazándiból informatív. Azért a legtöbb ember számára bemenni egy új társaságba, ahol őt még nem ismerik, emberek közé menni, az azért valamilyen fajta szorongást vagy feszültséget ki tud váltani. A legtöbb esetben azért ez elég gyorsan oldódni tud. Na most a szociális fóbiások annyira félnek ezektől a társas helyzetektől, hogy lehetőség szerint ezeket kerülik. Leginkább attól félnek, a leggyakoribb az, hogy a szociális fóbiásoknak elég alacsony az önértékelése, és nagyon félnek attól,

0: vagyok, milyen ügyetlen vagyok, milyen éppen, hogy mennyire ciki az, amit most én ott előadok. Tulajdonképpen ők is tudják azt, hogy azért ez a szintű félelem, ez a szintű szorongás, ez már irracionális, tehát nem valószínű tényleg az, hogy felszállok a buszra, és az összes utas engem kezd el nézni, és mindenki azon gondolkodik, hogy jaj, de béna a haja, meg milyen gáz ruhába van, meg stb. Mégis ezen a nagyon erős szorongáson ők nem tudnak úrrá lenni. Most ugye minél inkább kerülöm ezeket a társas helyzeteket, annál kevésbé leszek jártas benne. Tehát, hogyha mindig kerülöm mondjuk az ilyen szóbeli megnyilvánulásokat az iskolában, hiányzom mindig akkor, amikor felelni kell, vagy más módon megpróbálom elkerülni, akkor ugye nem is nagyon szerzek ebben jártasságot, tehát hogy valószínűleg tényleg egy kicsit ebben kevésbé leszek kompetens, mint a többiek. Illetve a másik, hogyha elkerülöm, beteget jelentek, nem megyek el a házi buliba, nem megyek el a közös programokra, akkor mivel elkerülöm, nem is tudnak ezek az én hiedelmeim felülíródni. Tehát nem tudom azt megtapasztalni, hogy lehet mondjuk a kollégákkal egy ebéd jó hangulatú is, ahol nem azzal van mindenki elfoglalva, hogy én milyen ügyetlenül szürcsölök, meg milyen gusztustan eszem, hanem akár ezekből jó élmények és pozitív dolgok is kijöhetnének. Úgyhogy itt is az lesz majd az elsődleges, hogy amikor már valaki tudja azt, hogy neki bizony ez már a szociális szorongás olyan intenzív, hogy ez már egy szociális fóbia, hogy el kell kezdeni ezeket az elkerülő megbiztonsági viselkedéseket leépíteni, aminek nagyon nem szoktak örülni, hiszen ennek ez a funkciója. A rosszabb esetben olyan is van, hogy például valaki, aki nem tudom, emberekkel kell, hogy foglalkozzon, nem tudom, előadásokat, vagy ilyen tréningeket tart, és nagyon szorong, akkor megint esetleg lehet, hogy az alkoholhoz fordul, és akkor csökkenti a szorongását, meg tudja tartani azt az előadást, vagy meg tudja tartani azt a foglalkozást, vagy tréninget, de hát ez megint csak egy nagyon-nagyon korlátozott ideig csökkenti a szorongást, ráadásul, ha esetleg ezt a többiek megérzik, mondjuk egy tanítom, vagy tanárom, vagy bárki, aki ugye emberekkel közelebbi kapcsolatban van, hát annak milyen következményei lesznek, hogy megérzik rajta a kollégák, vagy a tréning résztvevők, vagy bárkik az alkoholszagot, és akkor ugye bekövetkezik a rémálma, hogy ő ott megszégyenül, és ez tovább fokozza az ő szociális szorongását, tehát, hogy mindenképpen ilyenkor érdemes akár terápiába menni ezzel, akár pszichiáterrel, és akkor pszichiáter által javasolt dózisban és típusú szorongásoldót szedni, hogy ne kerüljünk még rosszabb helyzetbe.
1: A lélekszörf mai szakértő vendége Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus, a fóbiákról beszélgetünk, és a típusok között a következő lesz majd az agorafóbia. Hamarosan folytatjuk. Ez a hely.

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A fóbiákról szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, és ígértem, hogy a típusok között most a sorban az agorafóbia következik. Ez a nagy terektől való félelem, igaz Zsófi?
3: Ez is benne lehet, igen. Egyébként gyakori azt, hogy ezzel azonosítják. Nem teljesen. Tehát a közös az agorafóbiásokban az, hogy azokat a helyeket félik nagyon, ahonnan nehéz elmenekülni. Vagy azért, mert ugye teljesen egyedül vagyok, mint egy ilyen nagy nyílt téren, és ha én esetleg rosszul leszek, akkor senki nem fog tudni nekem segíteni. Tehát van, akinél pont ebben nyilvánul meg valóban, de honnan nehéz még elmenekülni. Például nagyon nehéz egy színházban a középső ülésről kimenni, vagy moziban, vagy egy tömött előadó teremben, vagy esetleg mondjuk a postán sorban állni, és akkor onnan kiverekedni valahol magamat egy koncerten. Tehát, hogy a közösebben az, hogy valahogy azt elővételezi, hogy ő majd rosszul lesz, és akkor ez egyrészt nagyon kellemetlen is lesz, mert majd amikor ő ott kapkodja a levegőt, meg hevül, meg pirul, meg jajgat, akkor hülyének nézik, vagy megszégyenül, de alapvetően attól is fél ténylegesen, hogy ő innen ebből a helyzetből ki se tud menekülni. És hát ugye az elkerülő viselkedés itt is megjelenik. Van, hogy van egy rossz tapasztalat, hogy például megyek a tömött buszon, meleg van, nem működik a légkondi, de az ablakot nem lehet kinyitni. Érzem, hogy egyre jobban folyik rólam a víz, már ilyen foltok jelennek meg a szemem előtt, és akkor tényleg lehet, hogy ott rosszul leszek, nem tudok leszállni, vagy gyorsan megnyomom ugye a jelzőt, akkor kinyílik az ajtó, és akkor hú, a friss levegőn jobban leszek. Tehát, hogy az marad meg bennem, hogy gyakorlatilag csak azért éltem túl ezt a kalandot, mert hogy onnan elmenekültem. És ez a generalizálódás egyébként, ami mindenfajta fóbiára igaz, hogy elkezd ez az irracionális félelem kiterjedni olyan dolgokra, amik mondjuk így hasonlóak. Tehát például az agorafóbia esetében először akkor tényleg tömött buszokat kerülöm, aztán már a nem tömött buszokat is kerülöm, aztán már kerülöm a metrót is, meg a villamos, és egyszer csak ott vagyok, hogy hát mondjuk 2,5 órát gyalogolok reggelente a munkahelyemre, ahelyett, hogy mondjuk 12 megállót metróznék. Tehát, hogy ezek a fóbiák ilyen ártatlanul hangzanak, hogy jó, hát most van egy kis szociális fóbia, vagy félek a, nem tudom, a kutyáktól, mi baj érhet. Hát az a baj érhet, hogy azért ez jelentősen az ember életminőségét befolyásolja, mert például egy kutyafóbiával, amiről ugye beszélgettünk korábban, nem fogok merni egy parkba bemenni, mert ott találkozhatok kutyásokkal, nem fogok tudni fölmenni baráti találkozókra, mert mindenki hozza a kutyáját. Tehát, hogy már is nem annyira vicces ez a történet, illetve hát az agorafóbia esetében is lehet, hogy állandóan kísérgetnie kell valakinek, ezt előbb-utóbb a környezet megunja, vagy kimaradok programok, mert innen is elmaradok inkább, mert koncertre nem megyek, moziba nem megyek, színházba nem megyek, házibuliba nem megyek, tehát hogy nagyon be tud szűkülni az embernek az élettere, és ráadásul még egy ilyen szégyen is kapcsolódik hozzá, hogy hát azért itt nem olyan dolgoktól félünk, amitől az emberek nagy része fél, hanem olyan dolgoktól szoronganak ezek a páciensek, amiktől az emberek nagy része mondjuk nem fél, vagy nem ennyire. És akkor nem is nagyon értik, hogy hát ez hogy lehetséges, tehát hogy amellett, hogy van a szenvedésnyomás, meg a szégyenérzet, meg valamennyire nufónak is tudják érezni magukat.
2: A fóbiákról beszélgetünk a mai Lélekszörfben, segítségünkre lesz Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, és minek utána sorra vettük a fóbiák típusait, már csak az maradt hátra, hogy egy kis útravalót adjunk a hallgatónak, és beszélgessünk a kezelésről, a gyógyításról, a terápiás lehetőségekről. Mindjárt jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai Lélekszörfben a fóbiákról beszélgetünk, felsoroltuk már a típusait, beszéltünk arról is, hogy mi a fóbia, hogyan alakulhat ki, a félelemről, a szorongásról és a fóbiáról, ezek kapcsolatairól, és most az maradt hátra, hogy felsoroljuk azt, ahogyan ezt gyógyítani, kezelni lehet, megelőzni esetleg, ha egyáltalán van erre mód. Szakértő vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus. Hogyan gyógyítható a fóbia?
2: Első körben az elkerülés az, amit le kell építeni. Hogyha egy enyhébb fóbiáról van szó, akkor ott nagyon nagy segítségre lehet akár a család vagy a barátok, hogy együtt elmenni, egyfajta bátor modellt is nyújtani arra, hogy nézd, én is itt vagyok veled, semmi rossz nem érhet téged. És ami a kulcsa, hogy amikor jön ez a pánikszerű rosszulét, ugye egy nagyon-nagyon intenzív, viszonylag gyorsan kialakuló és nagyon intenzív heves szorongást él meg a páciens, hogy benne tartani. Akkor is benne tartani, amikor ez jön. Mert aztán ez lassan-lassan elkezd lecsitulni, csak hát ezt azért nagyon nehéz megélni, nagyon rossz érzés ezt megélni. Pontosan ezért is van az, hogy a legtöbb ember, amikor ezt a rosszulétet érzi, azonnal kimenekül. Tehát ezt hívják úgy egyébként, hogyha erre a terápiában kerül sor, hogy a deszenzitizáció, tehát hogy valaha kialakult egy ilyen fokozott érzékenység erre az adott tárgyra, élőlényre, helyzetre, bármire, és ezt visszafejtjük, tehát deszenzitizáljuk a pácienst. Meg alapvetően így két terápiás eszköze van. Van az elárasztás, amit én soha életben nem használtam, de ettől még egy létező terápiás eszköz, hogy belerakják a szemét abba a helyzetbe nagyon intenzíven, amitől ő rettek. Tehát mondjuk tényleg egy pókfóbiát beviszünk egy szobába, ami tele van pókkal.
1: Ez olyan, mint a sok terápia? Járkának.
2: Hát ez tulajdonképpen ez a sok terápia. Az. Igen, igen, igen. És hát azon alapul, hogy ugye ez a lehetetlenné tesszük azt, hogy ő onnan kimenekül, és arra számítunk, hogy ez a nagyon heves szorongás egyszer csak így magától elkezd csökkenni, majd megszűnik, és tapasztalhatja azt, hogy rengeteg póknak a jelenlétében is ő tulajdonképpen már szorongásmentesen van. Ugye itt nyilván a fóbiásoknál az, hogy mondjuk az ő félelmének a tárgyából mennyi van, azok mekkorák, tehát ezek azért tudják befolyásolni a szorongásnak a mértékét, most ugye tényleg tele van pókkal egy szoba, akkor azért az egy nagyon gyorsan, nagyon intenzív választ vált ki. Ezzel én még egyszer mondanám, hogy én soha nem dolgoztam, és szerintem nem is fogok, mert én nem érzem ezt magamhoz testhezállónak. Amivel én szoktam dolgozni, ez a szisztematikus deszenzitizálás, tehát amikor így fokozatosan lehet, hogy először csak távolról, ugye, akit említettem, volt egy páciens, maga ki sem tudta mondani azt a szót. Akkor mondjuk kezdjük azzal. Felállítunk egy szorongás hierarchiát, ahol a legenyhébb az adott témával kapcsolatos szorongása kap mondjuk egy 10%-ot, mi lesz a 20%? Mondjuk képen látni esetleg. Mi lesz a 30%? A képet kézbe venni. Mi lenne a 40-50? Eljutni oda, hogy mondjuk hozzáér az adott állat, amitől ő rettek például. És akkor van, hogy képzeletben, ilyen nyugodt, relaxált állapotban, amikor elkezd szorongani, akkor elengedjük ezt a képet, visszatérünk oda, hogy ő nyugodtan, egy biztonságos közegben van. De ez nagyon fontos, hogy azután, hogy ezt képzeletben elképzeltük, muszáj lesz ezt a való életre is átvinni. Tehát olyankor szoktak olyan feladatot kapni, az nagyon jó, ha van hozzá egy koterapeuta, valaki a páciens környezetéből, aki ebben tud neki segíteni, hogy akkor tényleg most oda jutottunk, hogy gyere be abba a szobába, ahol van egy kutya. A kutya ugyan nem tud oda menni hozzád, de ott van. Mert idáig azt is elkerülte ennek a lehetőségét is, hogy ő egy légtérben legyen egy kutyával például. Aztán jön a következő lépés, mondjuk egy nyuszit, ha valaki nyuszitról fél, hogy akkor például kesztyűben megsimogatni, mert azért az egy nagyon nagy lépés, amikor tényleg oda engedem a testemhez érni. A legtöbb ilyen specifikus fóbiánál erről van szó. Vagy mondjuk valaki a villámlástól fél, akkor nem azzal indítjuk, hogy kivisszük egy mezőre, amikor éppen tombol a vihar, hanem hogy akkor ne húzza le a redőnyt, hanem igenis nézze a vihart bentről egy védett és biztonságos közegből. Tehát, hogy fokozatosan építjük le azt a fajta elkerülést, ami ugye lehet egyszerűen csak annyi, hogy lehúzom a redőnyt és becsukom a szemem, vagy nem gondolok rá, hangosra teszem a zenét, tehát ezeket mind sajnos le kell építeni, és ez egy elég jelentős szenvedést okoz a páciensnek az itt és mostban, viszont elkerülhetetlen ahhoz, hogy a hosszantartó és gyakorlatilag fennálló szenvedéstől meg tudjon menekülni.
1: A fóbiákról beszéltünk a mai Lélekszörfben, a segítségünkre volt Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. Köszönjük az idődet, köszönjük a segítséget.
2: Nagyon szívesen, remélem, hogy tudtam segíteni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Osan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
3: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: gimnasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in
2: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el. God is here, God is now, God is with us.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
2: 'Cause that's just the kind of God you are.
1: God You Are tells the story, the most magnificent.
3: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.
1: He is.

0: híreket szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Időnként, amikor bízol Istenben, hogy megtesz majd valamit, akkor ne gondold, hogy ez egyszerűen csak belepotja majd az öletbe az égből. Isten eljárni azt jelenti, hogy időnként várnod kell majd arra, hogy ő bölcsességet adjon, és aztán hitben ki kell lépned a helyesnek tartott irányba. A hit egy kreatív erő. Ha imádkozol, megvallasz dolgokat, majd engedelmesen cselekszel, akkor a hit kiárad a szellemi valóságba. A hittel teli szavak erőteljesek. A szellemvilágba bejutva felszabadítják Isten erejét, és a dolgok elkezdenek megtörténni. Amikor először megértettem a hit alapelveit, és elkezdtem alkalmazni őket, az ima, a megvallás és a cselekedeteim által, az ima, megvallás, cselekedetek, ima, megvallás, cselekedetek, ima, megvallás, cselekedetek által. Sokszor el akarom mondani, hogy ne felejtsétek el. Ima, megvallás és cselekedetek által. Az Isten igéjének a megvallása egy rendkívül erőteljes alapelv, amit világszerte tanítok az embereknek. És meg kell tanulnotok, mennyire fontos az, hogy ne csak mindig arról beszéljünk, amit érzünk. Habár ennek is helye van, nem kell megtagadnunk az érzéseinket, de nem szabad állandóan a problémádról beszélni. És beszélni, beszélni, beszélni róla. És beszélni, beszélni, beszélni róla. Hadd mondjak valamit. Ha vannak barátaid, és 10 éve a problémáidról beszélsz nekik, akkor már elegük van belőle. Ha ők nem mondják meg neked, akkor majd én. És már régóta elegük van belőle. Szóval ennyit erről. Volt idő, amikor ez a szolgálat teljesen hitből működött. Úgy értem, fogalmatok sincs, milyen nevetséges, hogy Isten elhívott engem, hogy ezt csináljam. Soha nem tudnám elmagyarázni, hogy ez mennyire nevetséges. Nincs meg hozzá végzettségem, azt mondták, hogy a személyiségem sem alkalmas rá, azt mondták, hogy a hangom sem alkalmas, meg egyébként is nő vagyok. Istenem, én nő vagyok, erre azt mondta, tudom. Szóval sokat változtam. Különböző betegségeim is voltak az életben, de Isten meggyógyított. Rákos voltam. Isten meggyógyított. 10 évig migrénes fejfájásaim voltak, meggyógyultam. Nos, amikor azt mondom, hogy meggyógyultam, az nem azt jelenti, hogy természet feletti csoda történt, de Isten segített átmenni rajtuk, válaszokhoz vezetett. És tudjátok, szeretnék egy lenni azok közül, akikkel mindig csoda történik, de Isten segít nekem átmenni a dolgokon. És szerintem azért, hogy legyen elég megosztható tapasztalatom azok számára, akiknek ugyanezt az utat kell majd bejárniuk. Tudjátok, Isten sok csodát tesz. Ő él, és köszöni, jól van, és az legyen az első védelmi vonalunk, hogy hisszük, Isten nagy csodát tesz majd. Amikor Merákon volt, akkor számomra az volt a csoda, hogy megtalálták az akkor még icipici tumort, és azt mondták, hogy ha nem egy jó orvos nézte volna meg a mammográfiás leletemet, akkor egy éven belül halott lettem volna. Ő viszont észrevette azt a picike dolgot, ami egy rendkívül gyorsan növekvő rákfajta volt, ami nagyon-nagyon gyorsan megnőtt volna. De megtalálták, amikor még kicsi volt, és bár a műtéten át kellett esnem, de a rák egyik nyirokmirigyemben sem került be, nem volt szükségem kemoterápiára, nem volt szükségem sugárkezelésre, 2 hétig nem prédikáltam. Majd visszamentem dolgozni. Időnként, amikor bízol Istenben, hogy megtesz majd valamit, akkor ne gondold, hogy ez egyszerűen csak belepottyan majd az öletbe az égből. Istennel járni azt jelenti, hogy időnként várnod kell majd arra, hogy ő bölcsességet adjon, és aztán hitben ki kell lépned a helyesnek tartott irányba. A következő lépés felé. És elmondhatom, hogy egészséges vagyok. Decemberben elmentem kivizsgálásra, és az orvos azt mondta, neked nem is lehetne szívinfarktusod. Azt mondta, hogy ennyire jó állapotban vagyok. És ezt figyeljétek, mindannyiunkban vannak úgynevezett növekedési hormonok, melyek száma egyre csökken, ahogy öregszünk. Azt mondta, soha nem látott még korombeli nőt olyan magas növekedési hormon szinten, mint az enyém. Azt mondta, hogy emiatt aztán nem is öregszem. Mire én, ez az. És muszáj elmondanom nektek a következőt. Az én emberi növekedési hormon szintem 100 ponttal magasabb, mint Davidé. Muszáj, hogy legyen egy terület, amiben lekörözöm őt. De tudjátok, én is megteszem a részemet. 3 éve úgy éreztem, az Úr szólt hozzám, hogy el kell kezdenem edzeni, ha erős akarok maradni, és nem akartam edzeni. De alárendeltem magamat Istennek. Szeretnék naponta 50 csokis kekszet megenni cukormázzal a tetejükön, de nem tehetem. Szóval, ha egészséges szeretnél lenni, akkor vannak dolgok, amiket neked kell megtenned. Imádkozhatsz, megvallhatod az igét, de meg kell tenned azt, amiről úgy gondolod, hogy Isten mondta neked. Nos, nemrég hátfájással küzdködtem, és sok éven keresztül volt, hogy egyszer fájt a hátam, egyszer meg nem. Szóval általában tornáztam, és elmúlt. De tudjátok, az évek során szerintem több ezer mérföldet gyalogoltam az ilyen színpadokon, olyan cipőkben, amikben ostobaság volt ezt tenni. Be kell vallanom nektek, ha mostanában meglátok egy nőt 10 centis tűsarkúban, akkor arra gondolok, oh, nem próbálok beleavatkozni a dolgokba, azt viselsz, amit akarsz, de jobban jársz, ha... Persze, én valószínűleg többet viseltem őket, mint a legtöbben, mert sokszor hordtam őket ilyen helyzetekben, nem csak hetente egyszer a gyülekezetbe vettem fel őket, vagy ilyesmi. És miközben sok ilyen cipőt elnyűjtem, néhány csigolyám eldeformálódott. Szóval múlt hónapban komoly problémáim voltak a hátammal. Nos, az első dolog, amiért imádkozol, az a csoda. De közben azért Istenre is odafigyeltem, és tettem a saját részét. Szemet, és eljutottam oda, hogy oké, Istenem, értem már. Tudjátok, az orvos adott néhány otthon végezhető tornagyakorlatot, hogy lazán tarthassam a hátam. Végeztem őket? Nem. Mikor végzem őket? Amikor vészhelyzet van. De ő nem azt mondta, hogy vészhelyzetben tornázzak, hanem, hogy mindig. Szóval megláttam olyan dolgokat, amelyeket nem tettem meg, és ha megtettem volna őket, akkor talán nem kerültem volna ebbe a helyzetbe. De 3 héttel ezelőtt nem hiszem, hogy fel tudtam volna állni ide. Sőt, még le is kellett mondanom egy gyülekezeti alkalmat, és a 30 év alatt ez volt a második alkalom, hogy bármit is le kellett mondanom, és nehéz volt megtennem. De a helyzet az, hogy megmaradtam hitben, és imádkoztam, és megvallottam, és minden kis dolgot igyekeztem megtenni, amiről úgy éreztem, hogy Isten kért tőlem. Imádkoztam, megvallottam. És tudjátok, Dave is megmondhatja, hogy amikor megkérdezte, hogy hogy van a hátam, akkor azt feleltem, nos, a hátam még fáj, de hiszem, hogy Isten dolgozik. Javulni fogok. Szóval még néhány injekciót is kaptam a hátamba, de a jó hír az, hogy 4 hét óta ma van a legjobb állapotban. Szóval... miért mondom el mindezt? Mert szeretném, ha tudnátok, hogy mindenki keresztül megy dolgokon. Nem lebegünk felhőkön, hallelujját énekelve, csak mert szolgálatban vagyunk. Tudjátok, mind kapunk támadásokat, de mindezek közepette imádkoznod kell, megvallanod és kitartanod. Nem adhatod fel a hitedet, tarts ki, tarts ki, tarts ki, és végül áttörésben lesz részed. Áttörésben lesz részed. 10 évig voltak migrénes fejfájásaim a szolgálatom első 10 évében. Már nincsenek. Az elmúlt 20 évben nem történt velem ilyen, de sokszor kellett megtartanom a hitemet. Megmaradni benne, és megtartani a pozitív megvallást. És ez nem azt jelenti, hogy mindig jól cselekedtem. Régebben sokat morogtam, panaszkodtam, hisztisztem, összezavarodtam, kételkedtem, hitetlen voltam, sírtam és nyüglöttem. És minden egyes alkalommal fel akartam adni a szolgálatot, de szeretném elmondani, szeretnék példa lenni arra, hogy az ilyesmi nem hagyja meg az Istent, nem fogja cselekvésre késztetni, és ilyenkor csak azt mondja, hogy mikor fejezed már be ezt, és kezdesz úgy viselkedni, mintha tényleg hinnél bennem. Amen. Nos, megvan az ideje annak, hogy leüljünk és elmondjuk Istennek, amit érzünk. De ez nem kéne, hogy 2-3 percnél tovább tartson, és aztán vissza kell térnünk az Isten igéjéhez. A Biblia tele van olyan emberek történeteivel, akik hit által tettek dolgokat. Néhány elég elképesztő dolgot. Ábel a legjobb áldozatát hozta hitáltal. Noé bárkát épített hitáltal. Pedig azt sem tudták, mi az eső, minek kellett az a bárka. Ábrahám elhagyta az otthonát, követte Istent, és Isten meg sem mondta neki, hogy hova menjen. Csak annyit mondott, először hagyj hátra mindent, indulj el, aztán amint mozgásban vagy, majd megmutatom, merre menj. A zsidó 11 azt mondja, elindult, pedig nem tudta, hova tart, és nem is aggódott felőle. Oké, Istenem, éjszaka van, akkor felállítom a sátramat, és itt alszunk. Reggel felkelünk, és indulunk tovább. József megparancsolta, hogy a csontjait vigyék majd be az ígéret földjére, mert amikor az izraeliták rabszolgák voltak Egyiptomban 400 évig, akkor József úgy érezte, ígéretet kapott Istentől, hogy kiszabadítja őket onnan, és az ígéret földjén élhetnek majd. És annyira biztos volt ebben, hogy mielőtt meghalt, azt mondta, nos, ezért úgy rendelkezem, hogy generációról generációra tartsátok meg a csontjaimat, és vigyétek magatokkal, amikor elhagyjátok Egyiptomot. És 400 évvel később, amikor elhagyták Egyiptomot, Mózes és az izraeliták magukkal vitték József csontjait. Szerintem ez aztán a kitartás. Amen. Hit mindebben, pedig nem látta beteljesedni az élete során. Nos, mondhatok nektek valamit? Jobban jársz, ha hiszel Istenben, még akkor is, ha nem kapod meg, amit akarsz, mint ha kétségekkel, hitetlenséggel és negativitással teli életet élsz, vagy ha savanyú és szerencsétlen hozzáállásod van, mert a hit egyszerűen csak boldoggá tesz. A hit engedi, hogy szusszanj egy kicsit egy olyan világban, ami jól le is fáraszthatna. Ábrahamnak és Sárának született egy gyerekük, és ha utána nézel, láthatod majd, hogy Sára nem volt fogamzó képes korban. Ábrahám pedig a Biblia szerint szinte már elhalt volt. Ezt mondja, ma kikerestem. Azt mondja, szinte már elhalt volt. Tehát itt egy férfi, aki szinte már halott, és egy öreg asszony, aki már átment a változó koron. Legyünk csak szókimondóak. És életet adnak egy gyermeknek, aki hit által fogam meg, az ígéret gyermekének. Hadd mondjak valamit. Ha nem adod fel, akkor te is életet adhatsz valaminek. Hallottok engem? Néhányan egy álmot hordoztok magatokban, és egy Istentől való látást. Reménységgel vagytok állapotosak. Valami mocorog a bensőtökben. Akarjátok, hogy Isten használjon benneteket, de úgy tűnik, semmi sem mozdul. Semmi sem történik. Minden barátotok ellenetek van. A családotok is ellenetek van. De hadd mondjak valamit. Isten veletek van. És olyas valakit keres, aki nem fogja feladni. Olyas valakit keres, aki mer hinni neki. Az emberek állandóan azt kérdezik tőlem. Mit érzek, amikor összehasonlítom azt, ahonnan jöttem, azzal, amit most csinálok? És elmondhatom, hogy Dave és én évente többször leülünk, arról beszélgetünk, hogy miként kezdtük, miken mentünk keresztül, meg a régi furgonról a kopott kerekekkel, és hogy nem volt elég pénzünk hotelszobára. Ezért egyszer egy prédikációs alkalmam után hazafelé egy McDonald's parkolójában álltunk meg, hogy aludjunk egy keveset. És akkor ott van az a sok buta ember, aki féltékeny akar lenni, mert végre szép autót vezetsz. Az emberek azt akarják, amit van, de nem akarnak onnan indulni, ahonnan te. Amen. Az izraeliták hitáltal keltek át a Vörös-tengeren. Mózes hitáltal hagyta ott a fáraó házát, hitáltal hagyta el a kényelmes otthonát, mert szabadulást akart vinni a népének. Olyan életet választott, amiben a természetes szinten kevés java volt, de ő többet akart szellemi területen. Eszembe jutnak azok a drága, csodálatos emberek, akik elhagyják Amerikát, és 25-30 évig a missziós mezőn élnek, elképzelhetetlen körülmények között, és alig néhány ember támogatja őket. Alig van, aki odafigyelne rájuk, vagy küldene nekik egy képeslapot, de tudjátok mit? Isten tudja, hogy ott vannak. És ha olyan helyen vagy, ahol úgy érzed, hogy nem becsülnek meg, de hiszed, hogy Isten akaratából vagy ott, akkor szeretnénk mondani neked valamit. Lehet, hogy mások nem tudják, hogy ott vagy, de Isten tudja. Hallasz engem? Isten tudja, hogy ott vagy. És látja te hitedet. És hallja a szavaidat. És látja minden engedelmességből tett cselekedeted. Hídből van üdvösségünk, efelől semmi kétség. Mind tudjuk ezt. De nagyon szeretem, amit Pál mond a Galatáknak. A 3. fejezet 3. versében azt mondja, hit által kaptátok a szent lelket, most pedig a test cselekedetei által akartok tökéletességre jutni. Azt próbált elmondani, hogy ugyanúgy kell élniük, ahogyan meg is tértek, egyszerű gyermeki hit által. De tudjátok, Krisztusban hívő emberekként van egy másik pár szemünk is, a szívünk szemei. És olyan dolgokat érthetünk meg a szívünkkel, amiket soha nem érthetnénk meg a fejünkkel. Különösen szeretem a Zsidó levél 11.3-ban található igeverset, ami azt mondja, hit által értjük meg a világot, a világokat. Isten szava alkotta. Nos, szerintem hit által rengeteg dolgot megérthetünk, amit a fejünk egyébként soha nem értene meg. Így nem kell összezavarodnunk, nem kell aggódnunk, nem kell állandóan mérgelődnünk, mert hit által mondhatjuk, hogy nem tudom, mit csinál Isten, nem tudom megmagyarázni neked, de tudom, hogy ő cselekszik. Tudom, hogy most nem tűnik jónak a helyzet, de azt is tudom, hogy mi lesz a vége. Nem azt mondja a Biblia a Róma levélben, hogy egy bizonyos időszakra olyannak tűnünk majd, mint a vágójuhok, de mindezek közepette több, mint győztesek vagyunk Krisztus által, aki szeret minket. Nem kell magyarázkodnom az embereknek, hogy ha bízom Istenben, akkor miért nem történt még meg az az adott dolog. Nem tudom. Istennek megvan a maga időzítése, és nem köti az orromra, csak annyit tudok, hogy imádkozom meg valam az ígét, és cselekszem, a tőlem telhető legjobban teszem majd mindazt, amit hitem szerint Isten kért tőlem, és az eredmény már az ő dolga. Ha meghalok, és nem kaptam meg azt a dolgot, akkor is úgy halok meg, hogy bízok Istenben. Bárcsak lenne ma itt valaki, aki felhagy azzal, hogy nos, Istenem, adok egy hetet ennek a dolognak. Ugyan már. Oda kell szánnod magadat. Akármeddig is tart, Istenem, én kitartok, és ha soha nem látom meg, amit akarok, akkor is. A hit elképesztő dolog. Az Abcsel 3-ban egy ember a Jézus nevébe vetett hitáltal gyógyult meg. A Róma 1 szerint hitből élünk, a Róma 3 szerint hitáltal igazultunk meg. Ha nem tudnád, mit jelent a megigazulás, azt jelenti, hogy igazzá lenni, mint ha soha nem vétkeztél volna. Krisztusban igazzá lettünk. Kiegyenlítette a számlánkat. Minden adósságot kifizetett. Igazzá lettünk Isten előtt. Nem vagyunk adósok. Többé semmivel sem tartozunk Istennek. Hitáltal. A Szent Szellem által és segítségével jó dolgokra számíthatunk, jó dolgokat várhatunk. Amikor semmi sincs, akkor számíthatsz a bőségre. Amikor beteg vagy, számíthatsz az egészségre. Amikor egyedül vagy, számíthatsz jó kapcsolatokra. Hit által számítunk a jó dologra. Életed minden napján azt kellene mondanod, számítok rá, hogy valami jó történik ma velem. A mai napon valami jó dologra számítok. Tudjátok, az egész pokol gyűlöli, amikor így beszélünk. Sok nagyszerű dolog történik hitáltal. Az emberek nagyszerű, szinte lehetetlen dolgokat tesznek. A hit megszabadít az aggodalmaskodástól is. A Filippi 4:6-7 azt mondja, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor háladással. Tehát tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, ami túlhalad minden értelmet. Zsidó levél 4. rész. Azok, akik hisznek Istenben, bemennek az Isten nyugalmába. Hogyan határozza meg a Kolossa 1:4 a hitet? Nagyon szeretem ezt. A hit az emberi természet. Teljes mértékű Istenre hagyatkozása. Az ő erejébe, bölcsességébe és jóságába vetett teljes mértékű bizalom. Hadd mondjak valamit. Istennek megvan az ereje ahhoz, hogy segítsen neked. Megvan a bölcsessége, hogy tudja, mit tegyen. És ő elég jó, hogy megtegye azt, akár megérdemled, akár nem. Neked csak bíznod kell benne. Ha fásult és frusztrált vagy, és megfáradtál, akkor ma megváltozhatsz. Azt mondod, ó, az nem megy ilyen gyorsan. Én sok mindent olvastam Andrew Murray-től, sok könyv jelent meg, és szeretem őt. Nagyon egyszerűen és tisztán ír. Nekem könnyű őt olvasni. Egy csomó teológiai könyvet megpróbáltam elolvasni, és sajnálom, de nem értem őket. Én egyszerűen úgy értem, tudom, hogy vannak, akik elég okosak hozzájuk, de én nem vagyok közülük való. Szóval szeretem őt, mert nagyon egyszerű a stílusa. És jó néhány különböző emberről írt ebben a könyvben, és az egyik történetet fel akarom olvasni egy Canon Battersby nevű férfiról, aki 1873-ban élt, és azt olvassuk, hogy elment egy konferenciára 1873-ban, amit az Oxfordi konferenciának hívtak, és arról számolt be, hogy egy új és különleges áldásban részesült, ami korábban ismeretlen volt számára. Azt mondta, több mint 25 éven keresztül szorgalmasan szolgált az evangéliummal, és a naplóiból kiderül, hogy nagyon hűségesen igyekezett szorosan járni Istennel, de mindig zavarta a lelkiismeretét az, hogy legyőzte őt a bűn. Isten nem akarja, hogy állandóan zavarjon minket valami. Hogy mindig legyen valami, ami nem jól működik, hogy zavartak legyünk, frusztráltak és idegesek, és ne legyen békességünk és örömünk, hogy inkább érezzünk bűntudatot, mint az, hogy igazak vagyunk Isten előtt. Mondhatok valamit? Valami nem stimmel, ha állandóan így érzel. Ne csak arra használd a hitedet, hogy megkapj valamit az Istentől. Emlékszem, mikor Isten a szívemre helyezte, hogyha szeretnéd a hitedet valami nagy dologra használni, akkor az legyen a bűntudat nélküli élet. Mert hitre van szükség ahhoz, hogy tudjuk, még ha hibát követünk is el, de a szívünk tiszta, és tényleg sajnáljuk, akkor Isten nem csak, hogy megbocsájt, de dolgozik is bennünk, és segít változni. Hogy máskor ne kövessük el ugyanazt. Sok hitre van szükség ahhoz, hogy örömünk legyen, amikor semmi okunk sincs a mosolygásra. Sok hitre van szükség ahhoz, hogy békességünk legyen, amikor látszólag minden összedől körülöttünk. Ne csak arra használd a hitedet, hogy ezt meg azt megkapj, például előléptetést a munkahelyeden. Ez a hitnek egy nagyon alacsony szintje. Arra kell használnunk a hitünket, hogy felálljunk, és az Isten által megálmodott emberekké váljunk egy olyan világban, amelynek meg kell látni a Krisztust. Azt mondta, hogy állandóan zavart volt. Röviden összefoglalva elment erre a konferenciára, és hallottott valakit beszélni, ahogy ti is hallottok most beszélni egy nőt. És az a férfi a hit nyugalmáról beszélt. Isten pedig megnyitotta ennek a nagyszerű keresztény férfinak a szemét arra, hogy nem kell küszködnie. Azért imádkozom, hogy valaki itt ma megértse ugyanezt. A küszködésednek soha nem lesz vége, amíg oda nem adod Istennek. És ha úgy érzed, hogy még nem tudod ezt megtenni, akkor járd körbe a hegyedet még vagy 1000-szer, és gyere vissza egy év múlva. A hit az emberi természet teljes mértékű Istenre hagyatkozása, az ő erejébe, bölcsességébe és jóságába vetett teljes mértékű bizalom. Ilyenkor nem csak egy részed hagyatkozik Istenre, hanem a teljes lényed. A hit nem olyan, hogy csak az üdvösségedért bízol Istenben, de a gyerekeidért nem. Nem olyan, hogy csak a bűnbocsánatért hiszünk Istenben, de nem bízzuk rá a házastársunkat és a házasságunkat. Nem lehet válogatni. de sajnos ezt tesszük. Bízni fogok Istenben ezért a dologért, de az a másik talán túl nagy falat Istennek, és majd én inkább elintézem. Nem tudatosan gondolkozunk így, de tulajdonképpen ezt mondjuk, nem? Azt mondta, azon az estén megtanultam, hogy szaván fogom az Istent. Na tessék, ha valaki megtanulhatta ezt 1873-ban, akkor mi is megtanulhatjuk ma este. Megtanultam, hogy szaván kell fognom Krisztust. Nem szabad, hogy továbbra is csak olvassuk ezt, de úgy tegyünk, mintha nem is lenne igaz. Amen. Megtanultam, hogy muszáj érzések nélkül hinnem. Szaván kell fognom Krisztust, és érzések nélkül el kell hinnem, amit mondott. Már 8 éve tudhatom a magaménak ezt az áldást. És nem állíthatom, hogy egy pillanatra sem szüntem meg bízni, mert előfordult. De azt mondhatom, és ezt nagyon szeretem, de azt elmondhatom, hogy amikor bíztam Istenben, akkor ő mindig megtartott. Mindig hűséges volt hozzám.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország áram ellátása. Ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható eltermelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás a Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitva tartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Annyitom is a kalendáriumot a mai napnál, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. Augusztus 3-a. 163 éve született a mai napon Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró, az Egri csillagok szerzője. 96 éve utasították ki Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. Feinzilber Robert, gyakori becenevén Robert bácsi, Jemenben született 1865-ben. Anya 12, apja mindössze 13 éves volt. Zsidóként menekülniük kellett, a kis Robert útközben született. Mint sok jemeni zsidók, családja kitűnő arany és ezüst művesek voltak, Hollandiába mentek. Ott vették fel a foglalkozásuknak megfelelőbb új családi nevüket, az apa családja a Feinzilber, az anya családja a Feingold nevet. 1910 körül érkezett Budapestre, ahol a rendőrségen dolgozott, öngyilkos jelölteket beszélt le szándékukról, meglehetősen sikeresen. A nyomorral sújtott 1920-as években melegteát osztott és éjjeli menedék helyett tartott fenn. Gazdag embereket, cégeket, bankokat keresett fel, adományt gyűjtött, ezekből működtette több helyszínen Robert bácsi ingyen konyháját. Az öngyilkos jelöltek számára szervezett segélyszolgálata volt ez, a rokonok adományaiból tartotta fenn. Robert bácsi alaposan meggazdagodott, vagyonának nagy része azonban nem Magyarországon, hanem Bécsben és Londonban élő lányánál gyűlt. Évtizedes munkája után egyre többen vádolták, hogy az adományokat nem a szegényeknek juttatja, hanem saját vagyonát növeli vele. Végül 1930. augusztus 3-án elhagyta Magyarországot. Máig tisztázatlan a szerepe a közéletben. Visszaemlékezése szerint így látta tevékenységét. Egy ócska fillérem sem volt, amikor Magyarország területére érkeztem, lányom is szegény zongora tanárnőként kezdte, és nem a szegényektől loptam, mert nekik mindig megadtam, amit kellett, csak okosan gazdálkodtam azokkal a morzsákkal, amiket a gazdagok juttattak. 74 éve született Másik János, zeneszerző, zenész, énekes, az Európa kiadó, a Trabant, a Balaton zenekarok tagja, Cseh Tamás dalnok társa. 64 éve született a mai napon szintén Karocsai Zsuzsa, Jászai Mari díjas operett primadonna, színésznő, énekesnő, érdemes művész, eredeti nevén Molnár Zsuzsanna. Tanulmányait a Bartók Béla konzervatórium énekszakán, illetve a Színház és Filmművészeti Főiskola operett musical szakán végezte. Már hallgatóként is számos főszerepet játszott a budapesti operett színházban. Mind Magyarországon, mind külföldön nagy sikerrel játssza a legnépszerűbb operettek főszerepeit. Fellépett többek között Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Luxemburgban, Németországban, Izraelben, Japánban, Ausztriában, Dániában és Hollandiában is. 160 éve hunyt el a mai napon Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. Az 1848-as forradalom idején földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter volt. Egyezkedő, mérsékelt politikát képviselt, fellépett a szélsőséges, az udvarral szakítani kívánó politika ellen. 1861-ben és 65-ben Deák Ferenc pártjának tagjaként, Szeged képviselőjeként vett részt az országgyűlése. 103 éve hunyt el Gerster Béla mérnök, a Korintoszi csatorna és számos vasútvonal és csatorna tervezője és építésvezetője. Kassán látott napvilágot, a Műegyetemet Bécsben végezte, és pályáját is ott kezdte városi mérnökként. A Ferenc csatorna építésének főmérnöke lett, majd megtervezte a Vukovár-Sabáci és a Felső-Kulpai hajózási csatorna nyomvonalát. Ferdinánd Mari de Lesseps és Tűr István társaságában 1876-ban részt vett a Panama csatorna legjobb átvágási nyomvonalát kijelölő expedíció munkájában. Amikor 1881-ben Tűr István megszerezte a görög kormány engedélyét, hogy folytassa a Néró császár idején elkezdett korintoszi földszoros átvágásának elakadt munkálatait, a tervek elkészítésével Gerstert bízták meg, majd a csatornaépítő vállalat főmérnökeként ő vezette a munkálatokat. Az építésben még 4 magyar mérnök vett részt. Gerster a 80 méter magas hátság átvágását 1882-ben 4000 építőmunkással kezdte meg. A csatorna hossza 6345 méter, talpszélessége 25 méter, a vízmélysége 8,5 méter. Két kikötőt és egy vasúti ildat is építettek. Az ünnepélyes megnyitót 1893. augusztus 6-án rendezték.
2: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Drágul a taxizás, például az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. Akár 160 új alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKK megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljárása nyertes Elektrobusz Europe ZRT Jutong párossal, így a forrás rendelkezésre állás akar folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A keretmegállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolibusz megrendeléséhez szükséges fedezetet. Közben olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Június elején még a Velencei tavon sétált át a magyar kerékpáros klub elnöke, most Kürti Gábor Dezső a Duna kiszáradt medrében biciklizett. A férfi Facebook posztja szerint a munkahelyére bringázott be, aztán délután 16:30 körül indult el a fővárosból Vácra, az alacsony vízállású Duna mellett a mederben. A Velencei tó rekordvízes átsétálásakor már tervezgettem azt, de a dunai vízszint rekordot akkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést, írta. Kedreggel valóban megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 30 centit mutatott a vízmérce. A Duna, ha valamért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. Mostanában nem várható vízszint emelkedés, mert a dunai vízgyűjtő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban. A Velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából egy méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben sorra száradnak ki a patakok. Közben pedig az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai virágdöntő menetrendjét. Szeptember 11 és 13 között rendezik meg Budapesten az atlétikai világdöntőt, amelyre a szervezők 3 napnyi izgalmas versennyel készülnek. A programban

A nyitónapon a program 19 óra 8 perckor kezdődik, az utolsó versenyszám pedig 21:49-kor rajtol. A további két napon 18 óra 8 perckor kezdődnek a küzdelmek, a zárószámokra pedig 20:49-kor kerül sor. A három nap alatt összesen 28 döntőt rendeznek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az ügyességi számokban, valamint az 1500 és 5000 méteres távokon közvetlenül döntőket tartanak, míg a 800 méteres és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek a versenyzők számára. A budapesti esemény a sportág legjobbjait vonultatja fel, a nézők pedig három napon keresztül követhetik figyelemmel a kiemelt nemzetközi mezőny teljesítményét. Egy 40 évvel ezelőtt forgatott egyedülálló koncertfilm világpremiérére kerül sor szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Film Maratonon. A Queen Budapest a világhírű zenekar utolsó filmre rögzített élő színpadi produkciójába enged betekintést, ami egyben az első olyan nyugati stadionkoncert is volt, amelyet a Vasfüggöny mögött rendeztek. 1986. július 27-én zsúfolásig megtelt a Népstadion nézőtere, hiszen a világhírű brit rock együttes a Queen The Magic Tour elnevezésű turnéjának budapesti koncertjére az átlagosan 200 forintért értékesített jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Amint egy 70-80 ezer néző között szép számmal akadtak a szomszédos szocialista országból érkező, mások mellett cseh, lengyel és kelet-német rajongók is, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy élvonalbeli nyugati rockzenekar stadionkoncertet adott a Vasfüggöny mögött. A rock történelmi esemény legemlékezetesebb pillanata pedig az volt, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázva magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Drum and Bass Fesztivált rendeznek szeptemberben a Budapest Parkban. Szeptember 13-án a Maximum Drum and Bass Daytime Rave keretében a műfaj meghatározó előadói érkeznek Magyarországra. A rendezvény a stílus különböző korszakait és irányzatait öleli fel a délutáni óráktól kezdődően. A fellépők a legfrissebb új hullámos hangzásoktól a sötétebb neurofunk irányzatokig fedik le a műfaj palettáját. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy színpad egyik legkiemelkedő produkciója az osztrák trió, azaz Camo and Krug és a Mayfest közös szettje lesz. A 15 órakor induló buliban a nagy színpad leginkább várt produkciója az előbb említett felállás. Az osztrák trióban a Camo and Krug dallamos, mégis dinamikus és részletgazdag stílusa jól kiegészíti Mayfest kiméletlen mérnöki pontosságú neurofunk energiáját. Mint a szervezők írták, a Drum and Bass történelme elevenedik meg Ronnie Size és Crust B2B szettjében. Ezek az előadók a Full Cycle kiadó úttörőiként a 90-es évek óta képviselik a jungle és a lüktető Bristol Drum and Bass alapjait. A Fly Dubai július 31-től újra üzemelteti Dubai és Budapest közti járatait, heti három alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap. A tervek szerint október 25-től pedig napi rendszerességgel repül majd a társaság, mindenről a Telex írt. A Fly Dubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva még június elején függesztette fel július végéig Dubai és Budapest közötti járatait. A légitársaság budapesti járatai február végén az iráni konfliktus miatt álltak le, majd május 22 újra elérhetővé váltak. Kezdetben csak hetente háromszor a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. Az új közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates közötti együttműködés keretében valósul meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 3-a van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. 40 szökőkutat kapcsoltak le Budapesten a víztakarékosság érdekében. Nem csak a blitzelőket bírságolhatja a BKK, közösségi tervezéssel újulhat meg a több mint 230 éves horvát kert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést kapcsoltak le Budapesten a vízmegtartás érdekében. A főkert közlése szerint a tartós, a száj és a hőség miatt rendkívüli intézkedésekre van szükség, miközben készül a főváros klímavédelmi vészforgatókönyve. A szakemberek azt kérik, hogy a vízfogyasztást mindenhol csökkentsék, de a fiatal fák öntözését továbbra is tartsák fent, mert ezek a növények a legveszélyeztetettebbek. A gyep öntözése ugyanakkor háttérbe szorul, mivel a fű a csapadékosabb időszak visszatérésével általában képes regenerálódni. A főkert arra is biztatja a budapestieket, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan ültetett utcai fák locsolásában. Az intézkedések részeként a díszszökőkutak leállítása mellett a lakosságot is arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és kerüljék a nagy vízigényű tevékenységeket a rendkívüli hőség idején. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyánytéri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót is találtak a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat pedig rövid időre korlátozták. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Helyreállt az ivóvíz szolgáltatás Szentendrén és a Dunamenti regionális vízmű teljes ellátási területén. A szolgáltató szerint ismét minden háztartásba eljut az ivóvíz, ugyanakkor a harmadfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben marad. A DMRV közlése szerint a helyzet rendeződését az elmúlt napok összehangolt munkája, a lakosság takarékos vízhasználata, valamint az önkormányzatok, a társvízművek és a Magyar Honvédség együttműködése tette lehetővé. A Duna vízszintje azonban továbbra is történelmi mélyponton van, miközben az előrejelzések szerint a rendkívüli hőség és a csapadékmentes idő még napokig kitart. A vízmű ezért ismét arra kéri a lakosságot, hogy maradéktalanul tartsák be a harmadfokú vízkorlátozás szabályait. Továbbra is tilos a kertek locsolása, a medencék feltöltése és minden olyan ivóvíz felhasználás, amely nem az alapvető háztartási szükségleteket szolgálja. A szolgáltató arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz kitermelése és eljuttatása rendkívül energiaigényes folyamat. A takarékos vízhasználat ezért nem csak az ellátás biztonságát segíti, hanem a jelenleg fokozott terhelés alatt működő villamosenergia rendszer stabilitásához is hozzájárul. Ingyenes esti strandolás van több városban, Budapesten korlátozások vannak a fürdőkben. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes esti strandolással segítik a helyi lakosokat, miközben Budapesten energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosi fürdőkben. A változtatások célja az, hogy mérsékeljék az ország villamos energia felhasználását, miközben a hőségben továbbra is biztosítják a strandolási lehetőséget. Hajdúszoboszlón a napokban, Debrecenben augusztus 6-áig ingyenesen látogathatják az esti órákban a strandot a helyi lakosok, lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. Több városban meghosszabbított nyitvatartással is készülnek a hőségriadóra. Budapesten ezzel szemben átmenetileg korlátozták az energiaigényes szolgáltatásokat. Több fürdőben szünetelnek az elektromos szaunák és gőzkamrák, délután 5 óra után leállítják a nagyobb energiaigényű élményelemeket, a Palatinus hullámmedencéje pedig rövidebb ideig működik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT közölte, hogy a strandok saját vízbázissal rendelkeznek, így működésük nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. A zöld területek öntözését ugyanakkor heti 3 alkalomra csökkentik a víztakarékosság érdekében. De indulás előtt érdemes tájékozódni az adott fürdő aktuális nyitvatartásáról és a kedvezmények feltételeiről. Évente több millió visszaváltható palack és doboz marad a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér tranzit területén, mert az utasok a biztonsági ellenőrzés után vásárolt italok csomagolását jelenleg nem tudják visszaváltani. A tavalyi közel 20 milliós utasforgalom mellett ez jelentős összegű betétdíjat és komoly környezeti terhelést jelent. A MOHU közölte, hogy készen áll arra, hogy visszaváltó automatákat biztosítson a tranzit területre, de ehhez a repülőtér vagy az ott működő üzletek együttműködésére is szükség lenne. A társaság szerint eddig nem érkezett ilyen kezdeményezés. A Budapest Airport ugyanakkor közölte, hogy a jelenlegi szabályok alapján nem köteles automatát telepíteni, és a tranzit terület sajátos működése egyelőre nem teszi lehetővé a rendszer bevezetését. Az üzemeltető ugyanakkor vizsgálja a lehetőségeket, és egy betétdíjas palackokra épülő adománygyűjtési rendszer kialakításán dolgozik. Addig a terminálon összegyűjtött műanyag palackokat kézi válogatás után anyagukban hasznosítják újra. Nem csak az érvénytelen jegy vagy bérlet miatt szabhat ki pótdíjat a BKK. A közlekedési társaság szabályzata szerint büntetés járhat például az étel és italfogyasztásért, az elektromos cigaretta használatáért, a rollerezésért vagy gördeszkázásért a metróállomásokon, valamint a túl hangos zenehallgatásért is. Pótdíjat vonhat maga után az ajtók záródásának akadályozása, a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás vagy zenélés, illetve a botrányos viselkedés is. A helyszínen fizetett bírság 12 ezer forint, később 25 ezer forintra emelkedik, 30 nap után pedig akár 50 ezer forint is lehet. A BKK ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik a pótdíjazás napján bérletet vásárolnak, és azt 2 munkanapon belül bemutatják egy ügyfélközpontban. Ebben az esetben a fizetendő pótdíj akár 1000 forintra is csökkenhet az éves bérlettel utazók számára. Átfogó felújításra készül a budavári önkormányzat a több mint 230 éves múltra visszatekintő horvát kertben. A történelmi jelentőségű közpark megújítását közösségi tervezéssel készítik elő, így a kerület lakói és a park használói is elmondhatják véleményüket arról, milyen is legyen a terület a következő évtizedekben. Az Attila út és a Krisztina körút között fekvő horvát kert Budapest egyik legrégebbi közparkja. A terület 1789-ben került Szentgyörgyi Horváth Zsigmond birtokába, később pedig közparkká alakították. A park kulturális emlékeket is őriz, itt áll Nepomuki Szent János és Dériné szobra, valamint a Haydn emlékmű, a közelben pedig egykor a magyar színjátszás egyik fontos helyszíne a budai színkör működött. A park fenntartását idén vette át az első kerületi önkormányzat a fővárostól. A tervek szerint felújítják az elhasználódott sétányokat, korszerűsítik a parki berendezéseket, bővítik a zöld felületeket és olyan új funkciókat alakítanak ki, amelyek a kisgyermekes családok, az idősek, a fiatalok, a sportolók, a kutyások és a pihenni vágyók számára is vonzóbbá teszik a parkot. A fejlesztés előkészítésének első lépéseként online kérdőíven várják a lakosság javaslatait. A véleményeket pedig augusztus 30-áig lehet beküldeni, ezt követően készülhet el a horvát kert hosszú távú megújításának részletes terve. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos hivatalos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rendközpontja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós Deák-völgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. napig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, 1 óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Budapest Update.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket, hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt, többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hoffi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Csárli vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egésznapos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
0: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 98.6 Manna FM.
1: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő is benne a pénzügyi percek. Állandó szakértőnkkel Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és most egy különleges adás következik, mert hogy érkezett hozzánk számos hallgatói kérdés, nem csak az ismeretségi körből, hanem hallgatóktól is, különböző platformokon, úgyhogy most jönnek sorba a kérdések. Mit szólsz, Ildikó? Szia!
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
1: Jött egy olyan kérdés, hogy mihez kezdjünk a pénzünkkel 2025-ben? Már hogyha van valakinek, gondolom, egy olyan mennyiség, amivel már érdemel, ami plusz. Tehát, hogy nincsen helye, mondjuk úgy. Ugye számításba kell venni az inflációt, a kamatokat, illetve nyilván a befektetési lehetőségeket.
2: Ez nagyon sokszor felmerül, nem csak úgy, hogy mit csináljunk 2025-ben, hanem általában igen, hogyha valakinek van egy kis félretett pénze, hogy akkor ugye azzal mit kezdjen. Nyilván ez attól is függ, hogy ő milyen időtávban gondolkodik, hogy mikor, mennyi időre szeretné azt a pénzt félretenni, mi a célja vele, egyáltalán az, hogy ő milyen kockázatot mer bevállalni, tehát nagyon sok tényezős az, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, de hogyha általánosságban beszélünk, akkor fontos arról beszélni, hogy tisztába kell lenni, hogy mennyi most mondjuk a jegybanki alapkamat, hogyha nekem folyószámlán van a pénzem, akkor arra mennyi kamatot fog fizetni ugye a bank, mekkora az infláció, körülnézni, hogyha szeretnék befektetést eszközölni, hogy akkor milyen típusú befektetések állnak a rendelkezésemre, azoknak mi az adóvonzatuk, vannak-e olyan típusú megoldások, amelyekkel tudom a kamat és hozam adónak a mértékét esetlegesen csökkenteni, vagy teljesen kizárni. Tehát nagyon-nagyon sok mindent figyelembe kell venni, amikor erről a kérdésről beszélünk, de egy dolgot azért szeretnék itt mindjárt hozzáfűzni, hogy ha befektetésekről beszélünk, vagy megtakarításokról beszélünk, akkor egy fontos fogalmat azért ide emeljünk be, hogy ez a reál hozam kérdésével is kell, hogy foglalkozzunk, és itt megint arról beszélünk, hogy az inflációnak ugye milyen hatása van a pénzünkre, illetve a befektetésünkre. Egy egyszerű példa, mondjuk azt mondják, hogy kapok 10% kamatot a pénzemre, de ugyanakkor van 5%-os infláció. Tehát a reálhozam az azt fogja jelenteni, hogy reálisan nekem 5%-ot hozott az a kamat, hiszen az infláció a másik 5%-ot azt elvitte. Tehát, hogy ilyen szempontot is figyelembe kell venni, akkor, amikor arról beszélünk, hogy hova tegyük a kis megtakarításunkat.
1: Érkezett egy olyan kérdés is, ami nem meglepő most, hogy ugye megjelent az otthon start hitel is az elmúlt időszakban. Itt van az ingatlan piaci dilemma a fiataloknál, hogy lakás vagy albérlet, ugye egyre nagyobb kihívás a lakhatás, sőt most már sokan úgy emlegetik a közösségi felületeken, hogy a lehetetlennel egyenlő saját lakáshoz jutni nagyjából. Szóval drága a hitel, drága az albérlet, de hát nyilván dönteni kell, és azért Magyarországon ez generációs öröklött, hogy mondjam csak mintázatként, mégiscsak az működik bennünk, hogy legyen sajátunk.
2: Igen, ez egy tradicionális szokás, ugye, hogy legyen saját tulajdonú ingatlanunk, de azért azt is lehet látni, hogy van egy olyan tendencia, hogy, és ez a Z és az alfa generációnál kezd megjelenni, hogy ők nem ragaszkodnak ahhoz, hogy feltétlenül legyen saját tulajdonú ingatlanuk, hiszen ők azt a szabadságot, a mozgás szabadságát, az, hogy én hol itt vagyok, hol ott vagyok, itt vállalok munkát, ide megyek, oda megyek, ezt ők sokkal fontosabbnak tartják, mint hogy legyen egy fix hely, amihez kötődök. Nyilván ez a 3%-os otthonstart hitel, ez most nagyon-nagyon sok embernek a fantáziáját meg fogja mozgatni, és ez egy nagyon kedvező kamatozású hitel, de azért beszéljünk arról, hogy ha ezt valaki igénybe veszi, akkor nem elég az, hogy csak az önerőt kell előteremteni, mert hogyha nem fog egy csokot hozzá felvenni még, akkor ott lesz egy illeték is, ami azért nem kevés. Uh-huh. Egy 4%-os illetéket ugye egy ingatlan szerzési illetéket ki kell fizetni, amire szintén elő kell teremteni a pénzt. Tehát vannak ilyen járulékos költségek, amikről nem nagyon beszélnek. És ugye ez a dilema, hogy albérlet vagy saját ingatlan, ez nyilván családon belül majd mindenki meg fogja beszélni, de mint említettem, a legfiatalabb korosztály már nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki feltétlenül legyen saját ingatlan, ő nagyon jól el van egy albérletbe, mert lehet, hogy 2 évig Győrben dolgozik, aztán utána kimegy egy kicsit külföldre, aztán lehet, hogy Szegedre megy dolgozni, tehát hogy általában ez a fluktuáció a munkakörökben, vagy hogy projektekre szerződnek le a fiatalok, ez már sokkal inkább van jelen az ő életükben, mint mondjuk a mi életünkben volt.
1: Pénzügyi hétfő természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, állandó szakértőnkkel, Iványi Édikó pénzügyi elemzővel, már is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi hétfő újra, állandó szakértőnkkel Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és az idők során hozzánk érkezett kérdésekkel és kérdésekkel foglalkozunk, és a kérdésekről beszélgetünk. Ugye hallgatói kérdések is jöttek, ismerősök is, akik hallgatják a műsort, azonnal kapnak az alkalmat, hogy ezt kérdezd meg az Ildikótól, légy szíves. Úgyhogy itt a következő: miért nincs megtakarítása a magyaroknak? Tehát, hogy vajon miért nincs nálunk ez annyira egyértelműen az életünkben jelen? Már egy időszakban volt a cihában a nagymamának, meg üvegben, meg stb. De azért most már más időket élünk, és hát mondjuk azért a legtöbb magyar jó, ha kijön a pénzéből hónap végére.
2: Ennek az egyik oka az, hogy a pénzügyi ismereteknek a hiánya. Uh-huh. Tehát ide mindenképpen vissza lehet vezetni egy okként. De a történelemben egy picit vissza kell mennünk. Tehát ha visszamegyünk egészen az 1970-es évek, 60-as évek vége, 70-es évek elejére, akkor ugye annyira olcsó volt hitelhez jutni, hogy aki nem vett fel hitelt, azt szinte kinézték. És akkor hozzászoktunk egy olyan attitűdhöz, hogy tulajdonképpen nem kell, hogy spóroljunk semmire se, hiszen hitelből bármi megoldódhat. Most a 2008-as válságot követően ugye nagyon alacsony volt a kamat, csak menjünk vissza, ugye Magyarországon is egy jó pár évvel ezelőttre 0,6%-os volt a jegybanki alapkamat, tehát valami hihetetlen alacsony hitelkamaton lehetett hiteleket felvenni szinte mindenre. A lakástól elkezdve a értéktárgyakon keresztül, autóra, mindenre. Tehát ez nem arra ösztökélte az embereket, hogy tegyetek félre, spóroljatok, mert hogy kell egy tartalékot képezni. Ez is egy indok. A másik, hogy alacsony a jövedelem. Uh-huh. Na most
1: Tehát, hogy nincs miből.
2: Hogy nincsen miből.
1: Tartalékot képezni, tehát, mert nem keletkezik úgymond felesleg?
2: Nem keletkezik, igen, tartalék. Tehát, hogy ezt így együtt kell vizsgálni, ezt a jelenséget. És ugye benne van az is, hogy ja, most akkor ebben hónapban még ezt megveszem, aztán majd a következő hónapban majd azt a pénzt félre fogom tenni. Tehát a legfontosabb az, hogy először is ugye legyünk következetesek, hogyha valami célt kitűztünk, akkor azt a célt tartsuk szem előtt. A pénzügyi edukáció az szintén egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy hogyan és milyen módon tudunk akár nagyon minimális összeget is félretenni, de elkezdeni ugye tartalékot képezni. Erről mi is nagyon sokat beszéltünk már.
1: És tényleg mindegy, hogyha csak a fizetés és ennek a 2%-át, 1%-át, 5%-át, mikor mennyit tudok félretenni, csak tegyem el.
2: Igen, igen.
1: De ennek van valami pszichológiai vonala,
2: igen,
1: is?
2: Igen, mert hogy a stressz, hogy nekem nincsen mihez nyúlni, amikor jön valami negatív dolog az életembe, megszűnik a munkahelyem, megbetegszem, vagy elhatároztam, hogy egy év múlva mondjuk lecserélem a mosógépemet, a hűtőszekrényemet, a tévémet, szeretnék valamit, és rendszeresen ugye ahhoz spórolok. Na most ez ugye egy pozitív dolog. Tehát, hogy ha ebben gondolkodom, és elkezdek 1000 forint, 2000 forint, 5000 forintokat félretenni, akkor hozzászoktatom magamat egy rendszerességhez. És ez a rendszeresség, ez rutinná válhat, aztán szokássá válik, és tulajdonképpen már egy jó pár hónap eltelte után észre se veszem, hogy azt a pénzt félretettem.
1: Na jó, de ehhez
2: mert automatikus kell.
1: Igen, de automatizmusra kell váljon az is, hogy nem nyúlok hozzá, ha fene-fenét eszik is. Hát mikor csak nyúlhatok hozzá? Tehát, hogy...
2: Igen, az is kell, hogy akkor nem nyúlok hozzá, mert tudom, hogy ezt azért csináltam. Ezért jók ugye azok a típusú megtakarítási formák, ahol ugye bizonyos szerződéses keretek közé szorítanak engem, és hogyha én azokat a szerződéses kereteket megszegem, akkor annak szankciói vannak. Amik ugye szintén zsebbevágóak.
1: Tehát lesznek. Most arról beszélünk, várjál, hogy legyen egy, akár mondjuk egy pénzügyi szakértő által ajánlott olyan befektetés, amit nem lehet felbontani idő előtt, mert ha felbontom, akkor ott vannak ezek a bizonyos szankciók vagy következmények, tehát nem egy alszámláról beszélünk, meg nem a cihárról, meg a perselyről, meg az üvegről.
2: Ezekről is beszélünk, természetesen.
1: Mert az könnyebben hozzányúlok, hogy nincs szankció.
2: Oké, igen.
1: Maximum haragszom magamra.
2: Oké. Én azt mondom, hogy meg kell ismerni, hogy milyen lehetőségeink vannak, minek mi az előnye és mi a hátránya, és hogyha én ezt a szerződéses szankciót magamévá tudom tenni, akkor természetesen vágjunk bele. De ha erre még én alkalmatlan vagyok, vagy rosszak a tapasztalataim, akkor keressünk más lehetőséget. Mert hiszen a piacon rengeteg féle módja van annak, hogy spóroljunk, és megtakarítsunk, és lehetőség szerint ne is nyúljunk hozzá. De ezt mindig egyénre kell szabni.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is a vendég itt a műsorban, akivel a mai napon sorra vesszük, hát amennyit tudunk a mai adásban,

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi percek itt a pénzügyi hétfőben természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hallgatói kérdések, úgyhogy itt van most a következő, amit ígértem, hogy hogyan tudunk passzív jövedelmet építeni, mi az egyáltalán, és milyen valós példák vannak, amik megcáfolják a tévhiteket, és milyen buktatói lehetnek ennek.
2: Sokan gondolkodnak ugye abban, hogy indítanak mondjuk egy vállalkozást a fő munkájuk mellett, mondjuk alkalmazottként dolgoznak, de mellette meg tudják csinálni azt, hogy egy kisebb vállalkozást elindítanak, vagy nagyon sokszor lehet ugye most már hallani a médiában, hogy csak egy számítógép, csak egy telefon kell ahhoz, hogy neked passzív jövedelmed legyen, és akkor megmondják, hogy hogyan és milyen módon lehet ezt csinálni, hogy az Amazonnak leszel az ügynöke, hogy ennek leszel, hogy annak leszel az ügynöke. Igen, csak ugye itt is meg kell nézni azt, hogy ha vállalkozás kell hozzá, akkor milyen vállalkozást kell, hogy hozzá rendeljek, aztán, hogy egyáltalán az milyen munka időt igényel tőlem, hogy nekem mit kell ahhoz bevetnem. Természetesen

0: hogyha én nekem van egy megtakarításom, és ez, vagy pedig van egy olyan részvénycsomagom, ami osztalékot fizet, az is egy passzív jövedelemnek számít, de ahhoz meg ugye tőke...
1: Egy másik szint, persze.
0: Ahhoz ugye tőke kellett. Általában, hogyha arról beszélünk, hogy passzív jövedelem, akkor általában belevetett munkával megszerzett jövedelemről szoktunk beszélni. Aha. Én azt gondolom, hogy mindenki jár jön ennek utána, mert én abban nem hiszek, már elég idős vagyok ahhoz, hogy ezért a mesékbe minden mesét ne higgyek el, hogy alvás közben meggazdagodni nem igazán lehet. Ugye nagyon sok ilyen reklámot hallunk.
1: Sőt, sok idő nem lehetne egy ebéd alatt meggazdagodni.
0: Szóval, hogy nézzünk utána, nagyon jó a passzív jövedelem, de hogyha ezt úgy tudjuk megszerezni, hogy valóban egy tőkéből eredő passzív jövedelem, vagy valamilyen prosperáló vállalkozásból tudjuk megteremteni, akkor rajta, de azért legyünk körültekintőek, mert a passzív jövedelemből származó jövedelem, az ugye lehet szintén egy vagyonképzésnek az alapja, egy megtakarításnak az alapja, egy likvid tartalék megszerzésének vagy felépítésének az alapja, ami nagyon jó, hiszen hosszú távon abszolút kifizetődő dolog lesz.
1: Azért arra is gondolom, oda kell figyelni, hogy az, amit befektetünk ahhoz, hogy meglegyen később abból az összegből a passzív jövedelem, hogyha van egy kis tartalékunk, és azt befektetjük egy olyan dologba, amiből lehet később passzív jövedelem, akkor ezt mindenképpen érdemes egy pénzügyi szakértővel megbeszélni, hogy nagy valami hülyeséget csináljon az ember, bocsánat, de pestiesen ezt így szoktuk mondani.
0: Igen, hát ne mondjuk ez egy kötvényvásárlás is lehet, ugye, mert a kötvényeknek a kamatát azt...
1: Tehát aki biztonsági játékos, azt például ezt csinálja.
0: Igen, minden évben kifizetik, és akkor ugye azzal tudok számolni, hogy akkor az a kamat, amit én ott meg fogok kapni bizonyos napon, hogy az mennyi lesz, akkor én arra előre tudok gondolkodni arról, hogy azzal mit fogok csinálni, azt hova fogom tenni, azt mire fogom felhasználni.
1: Uh-huh. És ezek közé tartozik az is, hogyha van egy kicsi képzett tartalékom, akkor ezt lekötöm, így szoktuk mondani, hogy ezt lekötöm valahol.
0: Igen. Ugye erről most ebben a műsorban már az szóval első kérdésnél beszéltünk, hogy fontos ugye megnézni, hogy a folyószámlámon milyen kamatot fognak ugye fizetni, és hogy annak a reál hozama az mennyi lesz.
1: Amikor megvan ez már, és működik, ez a passzív jövedelem érkezik, akkor az a passzív jövedelem, ami befolyik, azt is érdemes újra valahova befektetni? Vagy azt úgy szokta csinálni az, aki ért a pénzhez, hogy tovább mozgatja és visszaforgatja a passzív jövedelem, vagy azt még inkább tágítsa, vagy növelje az egyik részét, a haszonnak a másikat pedig valahol máshol leköti? Vagy ez már csak döntés kérdése?
0: Ez egyéni kérdés. Ez attól
1: de bármelyik jó lehet?
0: Bármi jó lehet, ami azt célozza meg, hogy az én céljaimat szolgálják, hogy az én terveimet tudjam belőle.
1: Tehát, hogy a saját vitorlámba hozzák a szelet.
0: Igen, igen, pontosan. Tehát ezekről a dolgokról nem lehet általánosságban beszélni, persze így, ahogy te elmondtad, igen, de mindig egyénre kell szabni, hogy ki mit és hogyan képzeli el, hogy gazdálkodik.
1: Meg kinek mi a legideálisabb?
0: Saját jövedelmével, a passzív és aktív jövedelmével is, a vagyonával, ezt egyénre kell szabni.
1: Na hát ezért szokták mondani, ugye a bizonyos szakmákra főként kiemelten, hogy ez egy szakma, nem pedig egy szakkör, úgyhogy ezért érdemes szakemberhez fordulni, hogy a lehető legjobb döntést hozhassuk meg. Maradt még egy csomó hallgatói kérdés, úgyhogy majd a következő adásban folytatjuk ezt. Ez volt a mai pénzügyi percek, itt a pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel Iványi Ildikóval. Köszönöm, hogy ránk értél.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És köszönjük a hallgatóknak a kérdéseket, bátran küldjék továbbra is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szinte minden konyhában ott van ez a csodaszer, mégsem tudjuk, hogy mi mindenre jó, mennyi mindenben tud segíteni. Mi ez? Vajon mi ez? Sültek ízesítésére kiváló fűszerünk, a zsája, de kevesen tudják például, hogy hogyan hat az egészségünkre, hogy gyakran fogyasztjuk ezt az aromás növényt, ez nagyon jót tesz nekünk. Már az ókorból is származnak írásos emlékek ennek a csodás növénynek a hatásairól. A romaiak úgy tartották, hogy a zsája a hosszú élet titka, egyenesen szent növénynek számított, a hatásának széles spektrumát jelzi, hogy például a római birodalomban gyomorpanaszok megelőzésére is használták, vagy a memória javítására. Egyiptomban pedig a szépítő fürdőben használta például Kleopátra, és azt látták benne, hogy a reprodukciós képességet tudja fokozni. A gallok ezzel szemben a láz és a köhögés ellenszereként tartották a zsáját, és nem egy kultúrában úgy gondolták, hogy a zsájának a füstje jótékony hatással van a lakótérre. Az őseink előszeretettel használták a zsáját, és hozzá hasonlóan erős illatú fűszérnevényeket, például a ház, a ruhák és a bőrük illatosítására is, és a tudomány már a legtöbbről be is bizonyította, hogy a bennük található illóolajok valóban képesek felvenni a harcot a kórokozókkal szemben. Manapság elsősorban fűszerként használjuk a zsáját, azért valljuk be, hogy a zsája illóolaját vagy a füstjét azért ritkán alkalmazzuk, viszont sültek levesek ízesítésére mindig. Ha megtudjuk, hogy mennyi mindenre van jó hatása, viszont talán megfontoljuk azt, és ezt mondom magamnak is egyébként, hogy minden nap elkortyolgassunk például egy csésze zsájateát, és akinek van erkély, balkon, kiskert, nagykert, az figyeljen oda, mert a zsája gyönyörű növény, a kertnek a dísze tud lenni, fagytűrő, évelő, szépen nő magától nagyra, nem igényel nagy törődést, viszont annál több hasznot és segítséget tud nekünk adni. Na, hogyan hat a zsája például az agyunkra? Több kutatás is igazolta azt, hogy a zsája kivonatnak vagy az illóolajának, akár hogyha elfogyasztjuk azt belélegezve, memória javító hatása van, úgyhogy úgy tűnik, hogy a rómaiaknak igaza volt. Egy 4 hónapig tartó kutatás során kimutatták, hogy akár kis mennyiségű zsája kivonat képes enyhíteni az enyhe vagy közepesen súlyos Alzheimer-kor tüneteit. A csak placebót kapó kontrollcsoporthoz képest egyértelműen javultak a résztvevők kognitív képességei, hatására egészséges időseknél az agyi tevékenység fokozott koncentrációt és egy kiválasztott témára való összpontosítást mutat. A zsája egészséges felnőtteknél is képes fokozni a memória teljesítményét, és emellett élénkítő hatása is van. Ami manapság nagyon-nagyon fontos, az antioxidáns tulajdonsága, hiszen az oxidatív stressz nagyon fontos szerepet játszik sajnos számos betegség kialakulásában és annak progressziójában. Ezek a betegségek például a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, illetve egyéb sokféle neurológiai betegség is. A zsájában van sokféle és sok antioxidáns, például a rozmarinsav, a karnozol és a karnozinsav, ezek képesek semlegesíteni a szabad gyököket és megakadályozni, hogy oxidatív stresszt hozzanak létre a szívben, a szervrendszerekben, a bőr az ízületekben, az izmokban, vagy akár az agyban. A rák ellenes hatását is vizsgálják és vizsgálták már korábban is, a zsája flavonoidjai közül például a rozmarinsav az, ami rák ellenes hatást tud kifejteni, ezt alaposan tanulmányozták is. Ez képes gátolni a különböző humán rákos sejtek növekedését, többek között a mell, a prostata, a vastagbél, illetve a tüdődaganat szöveteiben. Állatkísérletekben például a rozmarinsav képes volt megakadályozni a bőrdaganatok kialakulását és a melldaganatokból áttét képződését. Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan is, hogy a zsája gátolhatja a mutagenezist. Ezek a hatások összefüggésbe hozhatók számos citotoxikus és rákellenes vegyület jelenlétében. Képes segíteni a cukorbetegség kezelésében, koleszterin csökkentő hatása van, segít a menopauza idején és a perimenopauza idején is, gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító, sőt a bőrápolásban is bevethetjük ekcéma, pikkely, sömörés, akné ellen. Képes megvédeni minket a kórokozóktól, a vírus, gomba és baktérium ellenes hatásának köszönhetően például a szájöblítőként is nagyon jól működik. Van, aki az illóolajából készült megfelelő arányú keverékkel szájsprét alkalmaz. A COVID idején is sokszor lehetett ezt hallani. Torokgyulladás és légúti megbetegedések kezelésére is alkalmas, úgyhogy én azt javaslom, hogyha más nem, akkor vásároljunk otthon a zsájateát, akár teafüvet, akár filteres teát, de hogyha tehetjük, ültessünk zsáját, és használjuk ki a zsája csodálatos tulajdonságai.
0: Manna FM. További információért és Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, itt van az az öt étel, amiről nem is gondolnád sose, hogy a hűtőben érdemes tárolni. Köztük van egyébként a liszt is, képzeljétek el. Főleg most nyáron a kánikulában azért ezt újra gondoljuk, hogy mi az, amit a hűtőbe teszünk. Nyilván kézenfekvőnek tűnhet, főleg ebben a rekkenő hőségben, hogy az ember mindent berak a hűtőbe, de azért vannak olyan ételek, amelyeknek kifejezetten rosszat tud tenni a hideg, illetve olyanok is, amelyekről nem is gondolnád, de érdemes őket a hűtőben tartani. Természetesen, hogyha megfelelően tárolja az ember az élelmiszert, akkor azok sokkal tovább tudják megőrizni a frissességüket, az amatukat. A zöldségek és a gyümölcsök esetén, hogyha ezekre figyelünk, akkor nyugodtan vehetünk nagyobb adagokat, nem fogják a kukában végezni. Azt gondolhatnánk, hogy a hűtőszekrénybe bármit betehetünk, és ez sokkal tovább marad friss. De igazából a helyzet az az, hogy vannak olyan ételek, amelyeknek kifejezetten rosszat tesz a hideg. Bizonyos élelmiszereket inkább a hűtőben vagy a spájzban tárolunk, nyilván erről is fontos azért tájékozódni, de vannak olyan alapanyagok, amelyekről a tárolást illetően is megoszlanak a vélemények, például a tojás is ilyen. Azt mondják, hogy aki rögtön a hűtőbe teszi, hogy hazaér a bevásárlásból, az is olvassa el az ehhez kapcsolódó cikkeket, de az is, aki azt vallja, hogy a tojásnak szoba hőmérsékleten van a helye, mert hogy pro és kontra azért be van bizonyítva mindegyiknek az ellenkezője is. Vannak olyan élelmiszerek, amiket viszont alapból nem tárolna az ember hűtőben, pedig érdemes nekik helyet szorítani. Na mik ezek? Gyerekek, elsőként, most van a szezonja, csemege kukorica. A főtt csemege kukorica akkor a legfinomabb, hogyha rögtön az elkészülte után elfogyasztjuk. Ha viszont túl sokat főztünk, akkor nyugodtan tedd be a hűtőbe, úgyhogy rajta hagyod a csuhéjat vagy a levelét, így tovább megőrzi az édességét. Meg az ízét egyébként azonnal megsavanyodik a főtt kukorica, hogyha kint hagyod fél óra alatt kb. Aztán ott van a tortillalap. Hát nem véletlen, hogy az élelmiszerboltokban hűvös helyen tárolják és tartják a tortillalapokat, mert így biztos nem szárad ki. Ha viszont nincs otthon hideg helység, akkor érdemes berakni a hűtőbe őket, több hétig képesek frissnek maradni, még akkor is, ha nem esszük meg őket egyszerre, biztosak lehetünk benne, hogy nem kell majd kidobni, nem lesz baja a tortillalapoknak. Na, aztán ott vannak a diófélék és a különböző magvajak, ugye? Ezeket, a diófélléket, a magvakat és a belőlük készült vajakat azért kell hűtőszekrényben tartani, mert a bennük található olaj idővel megavasodik. És bizony ez nagyon szomorú, amikor belaharapnál, és úgy ennél egy jó marék diót, vagy pirítanál a süteményhez, és avas. Bár bontatlanul néhány hónapig azért elállnak hűtés nélkül is, ha felnyitjuk őket, akkor viszont igénylik a hideget, mármint a tasakját. A hűtőben tartott magvak már nem tűnnek frissnek, ha nem tűnnek frissnek, akkor érdemes megpirítani őket mindenféle zsiradék nélkül egy tapadásmentes felületű kis serpenyőben, és olyanok lesznek, mint a most vásároltad volna őket. Egyébként én a diót, mandulát, ezeket én le is szoktam fagyasztani. A világon semmi baja nem lesz, tök jól működik a dolog. Aztán ott vannak a teljes kiörlésű lisztek, mert hogy ugye a hagyományos liszteket általában a kamrában tárolták, tárolják, vagy ki hol éppen, ugye a konyhapolcon, vagy a spejzban, de a teljes kiörlésüket a hűtőszekrényben kellene tartani, képzeljétek el. És ennek az az oka, hogy a teljes kiörlésű búzát, ugye a korpa és a csíra tartalma miatt, amik ugye vitaminban, tápanyagban és egészséges zsírban gazdagok, ezek tudnak megavasodni, és emiatt kell a hűtőbe tenni őket, vagy nagyon hideg helyen. De hát inkább legyen ez a hűtő. Aztán ott vannak a szószok. Bármilyen szósz, amit kinyitottunk, legyen az ketchup, szójaszósz, bármi, légmentesen le kell zárni őket, és a hűtőszekrényben tartani, különben megromlanak. Jóval tovább megőrzik a frissességüket, hogyha hűtőbe tesszük őket. Minden ilyen dolog, amit felnyitunk, a mustár is ilyen például, nem szabad elölhagyni, főleg ilyenkor a melegben nem. Elképesztő hamar tönkre tudnak menni, és az ember veri a fejét a falba, hogy aztán dobálhatja ki ezeket. Inkább tegyétek be a hűtőbe, és semmi baj nem lesz belőle, és mondom, a teljes kiörlésű liszteknél különösen tessék figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb fantasztikus nyári program, érdemes jegyezni a dátumot, már jó előre időt csinálni magunknak a naptárunkban, és szabadságot kivenni, vagy felkészülni erre. Auer Fesztivál újra, augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben. Erről beszélgetek most vendégemmel, Kovács Péterrel, az Auer Fesztivál művészeti vezetőjével, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetőjével. Szia Péter, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszöntök mindenkit, én is.
1: Kezdjük először az Auer Fesztivál történetével, hiszen lehet, hogy valaki még nem találkozott a fesztivállal, nem volt még ott, de kíváncsi arra, hogy hogyan jött össze egyáltalán ez a fesztivál eredetileg.
2: Remélem, hogy már nincs ilyen földi halandó, aki még nem találkozott van a fesztivál. A 12. alkalommal rendezzük meg, és hát onnan jött az ötlet, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar, mint a fesztivál rezidens zenekar, a veszprémi székhelyű, én magam is itt születtem, egyébként innen indultam az utamra, és aztán jöttem vissza, miután végeztem a tanulmányaimmal, és megalapítottuk a zenekart. És Auer Lipót veszprémi születésű, nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprém valaha jött leghíresebb és legjelentősebb szülötte. Tehát feladatunknak éreztük, hogy az ő szellemi örökségét ápoljuk. Több minden történt itt már az elmúlt évtizedekben, de szerintem az egyik legjelentősebb lépés az volt, amikor Bárány László operatőr rendező barátommal csináltunk egy órás tévéfilmet Auer életéről, a Gyökerek és Ágat című filmről van szó, ami sok tévécsatornán is ment egyébként. És a következő lépés ebből jött, hogy szerettük volna, hogyha évről évre újból forog Auer neve, és hát erre egy fesztivál abszolút alkalmas. Arról nem beszélve, hogy Veszprém egy kicsit nyáron mindig kívülről, hiszen itt van a Balatonpart közelben, és sokan a Balatonon töltik a nyarukat, a szabadságukat, és azért szerettük volna, hogy nyáron is legyen legalább egy olyan hét, ahol a klasszikus zene összefogja az embereket és behozza a városba, hiszen gyönyörű a város, a vár barokk épület együttese az hívogató, és tulajdonképpen kínálja magát, hogy ott gyönyörű klasszikus zene szóljon.
1: Amikor egy klasszikus zenei fesztivál létrejön, akkor én mindig abban reménykedem, hogy egy kicsit a felnövekvő generációhoz is szól, hogy másképp álljanak a klasszikus vagy komoly zenéhez.
2: Igen, ez nekünk fontos feladatunk több okból is. Egyrészt Auer Lipót nem csak egy csodálatos egyedi művész és karmester volt, hanem legjelentősebb talán az volt az ő tevékenységében, hogy az úgynevezett orosz egedű iskolát megalapította. Ő Szentpéterváron dolgozott egyébként, ott élt több mint 50 éven keresztül, és a 20. század legmeghatározóbb egedű művészei kerültek ki az ő iskolájából. Tehát fiatalokkal foglalkozott, és óhatatlan, hogy ez nekünk lényeges, hogy a fesztiválnak is legyen egy ilyen divíziója, hogy a legkisebbekhez is szól, és fellépési lehetőséget is biztosít pályakezdő művészeknek is, meg zeneiskolásoknak is, akik már sikereket mutattak be.
1: Mit tapasztalsz, a kicsik hogyan viszonyulnak a komoly vagy klasszikus zenéhez? Mit láttok?
2: Hát nagyon, nagyon szeretik, hát ámulva hallgatják, tehát azért az helyzet, hogy és ezt gondolom minden kollégám elmondhatja, hogy ha igazi, értékes művész értéket mutatunk be számukra, akkor azt ők megérzik, és azt is, hogyha azt kellő gondossággal és olyan felkészültséggel, mint mondjuk az Auer Fesztivál esetében Simon Izabel az angol művész, akinek a tervei alapján futtattunk egy gyermekkuckó nevezetű programot most már évről évre, és ezeken a koncerteken örömmel látjuk, hogy a legkisebb óvodás és kisiskolás gyerekek jelennek meg szüleikkel, nagyszüleikkel, és tátott szájjal hallgatják a szebb darabokat.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel természetesen az Auer Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között újra Veszprémben a fesztivál. Hamarosan beszélgetünk a programról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a fesztiválról beszélgetünk. Auer Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Beszéljünk egy kicsit a programról, a fellépőkről.
2: Most már évek óta, ahogy említettem, 12. alkalommal rendezzük meg a fesztivált, tehát évek óta arra is gondolunk, hogy azokból a művészekből is hívjunk vissza, akiket a veszprémi közönség vagy a Veszprémbe látogató közönség az elmúlt években a fesztivál révén megismert és megszeretett, de azért túlnyomó többségében mindig új arcok jelennek meg a színpadon. Ehhez a vonalhoz tartozik az idén David Frey, a francia zongoraművész, aki Mozart talán legdrámaibb zongoraversenyét, a Démon zongoraversenyt fogja játszani a Mendelssohn Kamara Zenekarral. Itt lesz Valeri Szokolov, ukrán származású, Németországban élő hegedűművész, aki viszont már harmadik alkalommal látogat Veszprémbe, nagyon kitüntetettnek érzi magát, hogy Auer szülővárosában felléphet. Sibelius hegedűversenye lesz terítéken az ő koncertjén. Ez lesz egyébként a fesztivál nagyon várt záró koncertje, már mint nem azért nagyon várt, hogy legyen vége a fesztiválnak, minél hamarabb, hanem azért, mert nagyon szép a műsor, és a fellépő is egy fantasztikus művész. A szünet után Elgár egyik legjelentősebb művel, de Enigma variációk fog felcsendülni. Aztán egy nagyon érdekes koncert lesz a Veszprémi Várban, a Székesegyházban. Ez szintén zenekari est lesz, ez lesz a harmadik koncert, amin a Mendelssohn Kamara Zenekar közreműködik. Szergej Malov, orosz hegedűművész lesz a vendégünk, aki nem csak hegedűn fog játszani, hanem egy úgynevezett violoncello da spallán, tehát egy várra akaszható cellón, amivel szintén vonóval játszanak, de úgy van a hangszer a művész testén, mintha egy gitár lenne. Nem sokan lépnek fel ezzel a hangszerrel, szóval ez egy kuriózum. Schubert arpeggione szonátáját fogja játszani zenekar játiratban velünk. Ez a koncert, ahogy említettem is, a Székesegyházban lesz a várban. Nem úgy a következő, ami a Veszprémi Megyeháza nagyszerű akusztikájú Szent István termében lesz, Szergej Szadovoj estjéről van szó, aki egy virtuóz harmonika művész, és a koncert érdekessége, hogy barokk műsort fog hozni. Bach orgonaműveket hallunk majd a nyilván átiratban, harmonikán. Nagyon érdekes koncertnek ígérkezik. Az egyik, talán ha ki kéne elmennem most így hirtelen valamit, mert hát az eddig említett koncertek is nagyon várt koncertek, és biztos nagy élményt fog mindenkinek nyújtani. De az Ensemble Cello Incanto névre hallgató Kárász András Péter által létrehívott cello együttes koncertje különösen érdekes lesz, hiszen ennek az együttesnek a számára ez egy 8 tagú cello zenekar tulajdonképpen. András erre a koncertre rendelt 12 magyar zeneszerzőtől vadonatúj művet, amit ennek az együttesnek komponáltak, és ezen a koncerten lesz nyilván mindegyik műnek az ősbemutatója, és terveink szerint ezt is, meg és más koncerteinket is, ugye, hogy az előző években is ez szokott lenni, a Bartók Rádió rögzíti, tehát próbálunk nyomot hagyni, hogy a jövőben is emlékezhessenek az emberek arra, hogy Auer Fesztivál volt, van és lesz, hogy új művek is keletkeznek a fesztivál hatására.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, hiszen Veszprémben újra augusztus 3-a és 9-e között a 12. Auer Fesztivál, és beszélgetni fogunk a következőkben még arról, hogy melyik előadást érdemes választani annak, aki még csak most barátkozik a klasszikus zenével, illetve hogy már ilyenkor készülnek-e a szervezők a következő évi fesztiválra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az AUR Fesztivál művészeti vezetője, hiszen magáról, az AUR Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között a 12. AUR Fesztivál újra Veszprémben. Péter nagyon sok mindent elmesélt már a fesztiválról, a fesztivál történetéről, a fellépőkről. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy melyik produkció az, amelyiknek a segítségével közelebb kerülhetünk a klasszikus zenéhez, hogyha nem vagyunk még elég közel hozzá, vagy a fiatalok könnyedebben közel kerülhetnek a klasszikus zenéhez.
2: Az egyik ilyen koncert egész biztos egy ilyen kitekintés jellegű és egy különleges ízű koncert, Duka Elemére és a Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz, ami azért lesz érdekes, mert a klasszikus zenéhez és az onnan vett témákhoz, dallamokhoz, ritmusokhoz másképp nyúlnak, és saját stílusukban dolgozzák ezt fel, mellette természetesen saját szerzeményeik és átdolgozásaik is szerepelnek a műsoron, tehát ezt mindenképpen ajánlanám. De ha már a gyerekekről van szó, akkor hadd emeljem ki, hogy a fesztivál, ahogy korábban is erről volt már szó, a fiatalok támogatása érdekében fellépési lehetőséget biztosít egészen és fiatal csemetéknek, zeneiskolásoknak, mint például a Gárdonyi Zoltán Veszprémi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Budapesti Solti György Zeneiskola vonós zenekara lesz majd vendégünk. Az a tapasztalat, hogy a gyerekekre nagyon nagy hatással van, hogyha hasonlókorú gyerekeket látnak fellépni, ha őket látják a színpadon, és elcsodálkoznak, hogy akikkel focizni szoktak napközben, meg iskolában együtt ülnek a padban, hogy

0: napokban lesznek itt a fesztiválon, de itt lesz a Karosi Vonos négyes is, ők már régi ismerősök, és ők viszont nem Veszprémben, hanem a Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában lépnek fel, csak úgy, mint Bősze Ádám, aki két előadást is hoz a fesztiválra, ő már tavaly is vendégünk volt, az egyik előadás szintén Balatonfüreden lesz a Zsidó Kiválóságok házában, a másik pedig Veszprémben a Csermák Zeneiskolában. De amúgy, ha említsem meg, még hogy Dobozi Borbála csembaló művész is fellép a fesztiválunkon, a bárban lesz ez a koncert, a felújított érseki palota dísztermében.
1: Mivel készültök a következő évre? Ilyenkor, amikor még tudom, hogy a fesztivál előtt vagyunk, de ilyenkor készül-e már legalább fejben vagy nagy vonalakban a következő évi fesztivál?
0: Egy kicsit gondolunk mindig a jövőre is, a tapasztalatokat rögtön leszűrjük már most szervezés közben is, és mindig van, azt hiszem nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy mindig van olyan művész a tarsolyunkban, akivel időpont egyeztetés miatt nem sikerül az aktuális évadban megállapodnunk, és velük már tervezzük a jövőt, hogyha az idén nem is jött össze, mert nem stimmelt valakinek a dátum, akkor a következő évben megpróbáljuk őt beszervezni és meghívni a jövő évi fesztiválra. Szóval ilyen jelöltünk van már.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A vendégem volt a mai műsorban Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a 12. augusztus 3. és 9. között megrendezésre kerülő Auer Fesztiválról beszélgetünk, természetesen újra, ahogy mindig, Veszprémben. Köszönjük szépen az idődet, Péter.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok között ott van például az abszolút hőmérsékleti skála, és Lord Kelvin, vagy Kelvin első bárója, született William Thomson, Belfastban született 1824-ben, június 26-án, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ő volt az az ír nemzetiségű brit matematikus és mérnök, aki a 19. század egyik legmeghatározóbb fizikusa is volt, egyébként nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Glasgow-ban, aztán a Cambridge-i Egyetemen és végül Párizsban tanult, az École Polytechnique-ben Henri Victor Regnault laboratóriumában dolgozott, és a skóciai Glasgow Egyetemen is, aminek hatására aztán később, amikor már kellőképpen tekintélyes volt, Angliában is erőteljesen szorgalmazta az egyetemi laboratóriumok felszerelését. 1846-ban felkérték a Cambridge and Dublin Mathematical Journal szerkesztőjének, ami akkoriban nagyon-nagyon nagy dolognak számított. Victoria királynő 1866-ban lovaggá ütötte, majd 1892-ben báró rangra emelte. Nemesi nevét az egyetemhez közeli Kelvin folyóról kapta, 1899-ben pedig visszavonult a tanítástól, de a kutatásait továbbra is folytatta. A legfontosabb eredményeit az elektromosság matematikai analízisével és a termodinamikában érte el, de foglalkoztatta a föld szilárdsága és kora, az árapály, a precesszió és egy sor egyéb kérdés is. Nagyon sokat tett a modern fizikai leírás megteremtéséért. Dolgozatai többnyire a Philosophical Magazine-ban, illetve a londoni és edinburghi tudományos társaságok közleményeiben jelentette meg. Foglalkozott az elektromosság és a mágnesesség matematikai elméletével, a szikrákkal és a légköri elektromossággal, az elektromágneses indukcióval és mindezeken a területeken új és a korábbiaknál érzékenyebb műszereket is kifejlesztett, mint például a Thomson híd, a Thomson féle kettős híd, ami egy ellenállás mérőműszer, a kvadráns elektrométer, az abszolút elektrométer, a tükrös galvanométer, illetve a korábbiaknál megbízhatóbb iránytű és mélységmérő készülék, és még számos más, nagyon hasznos, az ő általa és az ő segítségével modernizált kütyű. Telekommunikációs találmányaiból, mert hogy jelentősen tökéletesítette például a tenger alatti távíró kábelek működését, működtetését is, nos hát ebből jelentős vagyonra tett szert. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérséklet és skála bevezetésére. Ma elsősorban arról ismert ez, hogy ennek egysége a Kelvin az ő nevét viseli. A termodinamika második főtételét 1851-ben, tehát egy évvel Rudolf Clausius után a munka fogalmát felhasználva fogalmazta meg. Azt mondta, nincs olyan folyamat, amelyben egy hőtartály által felvett hő teljes egészében munkává alakítható. Ezt a megfogalmazást később Max Planck némileg átdolgozta, így gyakran Thomson-Planck tétel néven említik. Ezzel elkerülhetők a névegyezésből adódó félreértések, ugyanis van egy Thomson tétel az elektromosságtanban is, de az teljesen más. Ez utóbbinak a lényege, hogy az elektrostatikai egyensúlyban az elektromos tér energiája minimális, éppen úgy, ahogy a mechanikai egyensúlyban a helyzeti energia is minimális. James Prescott Joule-lal végzett kísérleteivel kimutatta a később kettejükről elnevezett Joule-Thomson jelenséget. Kiszámolta John Waterstone 1853-ban megfogalmazott elképzelésének energetikai következményeit, azaz, hogy adódhat-e a nap sugárzó energiája abból, hogy folyamatosan meteorok zuhannak be csillagunkba. Kimutatta azt is, hogy ehhez még egész bolygók becsapódása is kevés lenne, így például a Merkur helyzeti energiájának kisugárzásához mindössze 7 év kellene, és még a naptól a legtávolabbi bolygó Neptunusz teljes helyzeti energia is csak néhány ezer évre lenne elegendő. Mélyen felháborította őt, hogy Charles Darwin legalább 300 millió évesre becsülte a Weald mészköveit, jóval idősebbre, mint amennyinek ő a napot gondolta. Mit gondoljunk hát az olyan geológiai becslésekről, amely szerint 300 millió év kellett a Weald letarolásához? Mert vajon mi valószínűbb, az, hogy a nap anyagának fizikai állapota ezerszeresen különbözik a laboratóriumban laboratóriumokban előforduló feltételezett dinamikájától, vagy pedig az, hogy a viharos tenger és a szűkületekben kialakuló rendkívül heves árapály ezerszer gyorsabban pusztítja a mészkősziklákat, a Darwin úr szerinti évszázadonként egy incsnél, így háborgott a replikájában, amit nyilvánosságra is hozott. A hőelektromosságot is vizsgálta, és aztán megismerkedett Hermann Ludwig von Helmholtz-al, 1854-ben megfogalmazott elképzelését is megismerte arról, hogy a nap energiája gravitációs eredetű, zseniális férfi volt, és nagyon sokat köszönhetünk Kelvinnek.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
4: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: Microsoft. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem tudom, hogy ki hallott már a válságtortáról, ami egyébként egy tök jó kis recept, és érdekes módon, ahogy annyi minden más, erre is a kényszer vitte rá a házi asszonyokat. A válságtorta egy olcsó torta, vagy bolondtorta, így is szokták nevezni, de ezt a kifejezést egyébként nem nagyon szokták használni, bár néha nevezik így. Egy fura torta, és még lehetne folytatni, mert ezeken a néveken ismertnék, hogy tejtojás és vaj nélkül készítették ezt a süteményt, ami az Egyesült Államokban a nagy gazdasági válság alatt lett igazán és először népszerű. Aztán, amikor a Covid kitört, akkor ez ismét visszatért érdekes módon, ez a torta, és a kezdő karantén cukrászok ezrei kaptak rá Amerikában, és kezdték napi szinten gyártani ezt a tortát. A két világháború közötti időszakra jutott egy nagy gazdasági válság is, hogyha emlékszünk a tanulmányainkból. Még 1929 és 39 között az Egyesült Államokban, illetve világszerte is az élelmiszeradagokhoz csak korlátozottan lehetett hozzájutni, ráadásul rengetegen váltak munkanélkülivé. Ezért aztán a háziasszonyok közül sokan próbáltak meg otthon a lehető legkevesebb és legolcsóbb alapanyagokból kisütni valami finomat a családnak. A válság ideje alatt a tej, a tojás, a vaj, a cukor általában hiányzott az elszegényedett háztartásokból, sőt még a boltokból is. Ha volt, akkor viszont iszonyatosan drága volt, jelentősen megugrott az áruk. A minimalizált anyagköltségre és a hozzávalókra fókuszálva született meg végül az 1930-as évek süteménye, az úgynevezett válságtorta, amihez nagyrészt csak liszt, cukor és kakaópor kellett. A Today Food többször írt erről, az erről szóló cikkében az egyikben megszólaltatta Michael Zebrowski séfet, az Amerikai Kulináris Intézet cukrászművészeti oktatóját arról, hogy mi is a sütemény igazi trükkje, és ez szerint az, hogy olyan olcsóbb hozzávalókkal helyettesíti az eredeti torta receptjét, amik ugyanazt a hatást érik el, mint a drágább alapanyagok. A vaj általában azt a célt szolgálja, hogy a sütemény lágy maradjon, azáltal, hogy a vaj bevonja a lisztet, így megakadályozza a keményedést. A válság torta receptjében a vajat növényi olajjal helyettesítik, amivel hasonló hatást érnek el, csak olcsóbb a vajnál, így magyarázta Zebrowski séf, és példának hozza a tojást is, ami általában struktúrát ad a süteményeknek, de ugyanez a hatás érhető el például az ecet és a szódabikarbona kombinációjával is, ami nagyon gyorsan felhabzik, így lágyá és puhává teszi a tortát. Mi kell a válságtortához? Most érdemes jegyezni a receptet, kell hozzá másfél bögre liszt, 3 evőkanál kakaópor, 1 bögre cukor, mindegy, hogy mekkora a bögre, a lényeg, hogy ugyanazzal a bögrével mérjünk, tehát még egyszer másfél bögre liszt, 3 evőkanál kakaópor, 1 bögre cukor, 1 teáskanálnyi szódabikarbóna, 1/2 teáskanál só, 1 teáskanál vanília eszencia, 1 teáskanál ecet, 1/3 bögrényi, tehát 1/3 bögrényi növényi olaj, és 1 bögre kávé vagy víz. Nem tartozik a recepthez, de a nem válságos időkben rakhatunk a süteménybe például magvakat, diót, csokit, mazsolát is, és ugyanúgy csinálhatunk a tetejére olyan krémet is, amiben már van vaj, kakaó, tej és cukor, vagy egy sima bevonatot, hogy csokit olvasztunk pici vajjal, cukorral, és azt kenjük a tetejére. A hozzávalókat elég egyszerűen a tepsibe önteni és összekeverni, és ezután 180 fokon kell sütni, kb. Fél óraig, és már kész is a 30-as évek csemegéje. Az ehhez hasonló válságreceptekhez tértek vissza az amerikaiak a karantén időszakban. A Google adatai szerint a válságtorta kifejezés keresésének a száma Amerikában abban az évben április és május között 60%-kal megugrott, de ugyanígy nagyot ugrott a keresés szám az élesztő nélküli kenyérreceptek, illetve a tojás nélküli sütemények receptjei esetén is. Nem az olcsó torta recept volt ugyanis a válság egyetlen találmánya, a 30-as évek Amerikájából származik például az élesztő tojás és vaj nélküli mogyoróvaj kenyér. Ez mindössze pár összetevőből áll, lisztből, szódabikarbónából, mogyoróvajból, tejből, cukorból és sóból. Ez a bizonyos mogyoróvaj kenyér és az ő receptje más spórolós praktikákhoz hasonlóan. A kanadai lisztgyártó cég a Five Roses 1932-ben kiadott útmutató a jó főzéshez című szakkönyvében jelent meg. A vállalat egyébként nem csak Amerikában adott ki válságreceptes könyveket, Franciaországban ez a könyv például a Le Cuisinier, avagy a Szakács címen futott. Aztán a válságra fókuszáló szakácskönyveknek hála, ebben az időszakban nagyon-nagyon sok olcsó recept gyűlt össze, a pite töltelék pótlására kitalálták például a vízpitét és az ecetes pitét, amikben lényegében meleg víz és ecet illetve persze cukor felel a gyümölcsök helyett az ízvilágért, és született olyan torta recept is, amiben az olaj egy részét konzerv paradicsom levével pótolták, vagy például létrejött a kenyérpuding, ami pont az, aminek hangzik, puding vanília kivonatból, tejből és kenyérből. Nagyon sok ötletet tudtak összeszedni így a találékony háziasszonyok, úgyhogy talán én azt gondolom, még most is érdemes kipróbálni akár ezt a válságtortát is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt mondják, hogy 50 éves korunk előtt eldől, hogy milyen lesz az öregkorunk, úgyhogy tessék figyelni, itt van a módszer, vagy a lehetőség, hogy megtanuljuk, hogyan lehetünk szerencsés öregek, vagy idősek. Az, aki fél az öregedéstől, gyakran gondol rá, és gyakran tekint félve erre az időszakra, mert ugye ahogy telnek az évek, egyre többször gondolunk arra, hogy vajon mi vár ránk majd 60 vagy 70 éves korunk után. Az időskornak viszont nem kell a betegségekről, a szellemi és a fizikai leépülésről szólnia, hiszen a megelőzéshez vannak eszközeink. Néhány éve terjedt el a sikeres öregedés fogalma, mint egy olyan módja a szép korba való átlépésnek, amely a lehető legjobban kiküszöböli az idősödéssel járó kellemetlenségeket. A témával már a 90-es években is foglalkoztak, Európa és azon belül Magyarország társadalma ugyanis igen komoly tempóban öregszik, így jól felfogott érdekünk, hogy az időseink jó életet élhessenek. Az egészségügyi világszervezet az idősödést 50 éves kortól számítja, 50 és 59 között van az áthajlás kora, 60 és 74 év között az idősödés kora zajlik, 75-től 89 éves kor között már időskorról, 90 és 100 év között pedig aggkorról beszélünk, míg aki a 100. születésnapját is megéli, az már Matuzsálem korúnak számít. Magyarországon az úgynevezett öregedési index töretlen, egy év alatt 52 ezerrel lett több a 65 évnél idősebbek száma, és jelentősen többen vannak az idősödő emberek, mint a 14 év alattiak. És hogyha az idős emberek nincsenek jó fizikai és mentális állapotban, az komoly kihívást jelent a társadalomnak, de leginkább szegényeknek, önmaguknak, az egészségügyben való eljárásnak, és ezáltal természetesen mindenkinek, aki segíteni szeretne rajtuk, egy kicsit jobban oda kell figyelni. A sikeres öregedés fogalmát nem könnyű meghatározni, ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyet fontosnak tart az ember, hogy a jövendőbeli öregségére gondolva betartson, ilyen például, hogy ne kelljen betegségekkel, mozgásszervi problémákkal szembenézni és küzdeni, hogy a fizikai és kognitív funkcióink, azaz a gondolkodási tevékenységek, amelyel érzékeljük, felfogjuk és használjuk, a megszerzett tudásunkat jól működjenek és aktívan részt tudjunk venni a mindennapi életben. A legnagyobb problémának azt látják a szakértők, hogy nagyon kevés azon idős emberek száma, akik esetében mindhárom feltétel teljesül. Kik lesznek vajon a szerencsés idősek? Mit jelent a sikeres öregedés? Több szakember is egybehangzóan azt állítja, hogy a sikeres öregedés egyik kulcsa, hogy ne hagyjunk fel a számunkra fontos tevékenységekkel. Ilyen például a sport, az unokákkal való kirándulás, a heti kártyaparti, a séta a lényeg, vagy a vásárlás, aki azt szereti, a főzés, aki azt szereti. A lényeg, hogy az idős ember érezze azt, hogy van mire várni, van értelme a napoknak, és vannak olyan kapcsolatok és programok az életében, amik aktivitást igényelnek tőle. Azt azonban könnyű belátni, hogy az öregedés során olyan stressz helyzeteknek vagyunk kitéve, amelyek megviselnek minket mind testileg, mind lelkileg, ilyen például, hogy az idő előre haladtával egyre több krónikus betegséggel kell szembenéznünk, fontos kapcsolatokat kell elgyászolni, ugyanakkor a társadalomban betöltött szerepektől, helyzetektől is gyakran búcsút kell venni, és más szerepekkel és helyzetekkel megbarátkozni, úgyhogy érdemes belegondolni, hogy ugye korábban a vezetőbeosztásban dolgozó sikeres embereknek a nyugdíj után szembesülni kell azzal, hogy a korábbi hatalom már nincs a kezükben. A kutatók pedig például úgy találták ezzel kapcsolatban, hogy azok lesznek az úgynevezett szerencsés öregek, akik ezeket a stresszt okozó tényezőket képesek valamilyen módon átírni az életükben. Ezek alapján azok az idős emberek, akik pozitívan állnak a mindennapokhoz, meg tudnak birkózni a kihívásokkal, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy sikeresen váltanak egyik dologról a másikra, és találnak értelmet és feladatot másban, mint korábban, és a szociális kapcsolataikat is ápolják, sokkal sikeresebbek lehetnek az öregedésben, mint azok, akik negatívan szemlélték az életüket és a lehetőségeiket. Tehát oda kell figyelni az egészségre, mozogni, sétálni, programot szervezni, egy-két kapcsolatot azért rendszeressé tenni és ápolni, egy-két találkozót beiktatni, főzni, olvasni, tehát megtartani azokat a fontos pontokat, amik korábban is fontosak voltak, csak talán a hangsúly ilyenkor áthelyeződik, és hát nyilván nekünk, a fiatalabb generációnak és a még fiatalabb generációnak pedig szeretettel kell fordulni az idősek felé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem 10 legabszurdabb szépség trükkje. Az ókori Görögországban a vastag, erős szemöldökű nők az intelligenciát és a tisztaságot testesítették meg. Így aztán akinek nem adott a természet dús szemöldököt, az csinált magának. Ráadásul leginkább az összenőtt szemöldök volt a divat, és a lehetőségeikhez képest egészen gyakran szénnel oldották meg a dolgot, rajzoltak maguknak jó vastag szemöldököt szénnel, fekete szénnel. Aztán ezek között a szinte már rémisztő szépségtrükkök között ott vannak a furcsa szőkítési rituálék. Az ókori Rómában és egyébként sok más kultúrában akkoriban a nők a szőke árnyalatait először vizelettel próbálták előhozni, majd aztán később ezt az idézőjeles hajfestési módszert a borkő, az ecetélesztő, a hamulúg és a tímsó váltotta, és bármilyen meglepő, a hagyományos szőke mellett a kék színben pompázó frizuráért is bolondultak. Nem csak a nők, hanem a férfiak is, úgyhogy a nők nyilván ezért csinálták mindezt. A japán nők évszázadokon át festették feketére a fogaikat. A hagyományra bár nincs magyarázat, de sokan úgy tartják, hogy a rizsporral fehérre festett arc mellett a fehér fogak sárgának hatottak, így jött a haj színével harmonizáló fekete fog ötlete. Eredetileg az arisztokrácia kiváltsága volt csak ez, a szépséget és a vagyont szimbolizálva, de aztán később az 1500-as évektől a gésák mellett a legszegényebbek is átvették ezt a szokást. A fog feketítésre kikevert kencében többek között volt ecet, vasreszelék, lereszelt dióból és bogáncsból származó festékanyag, és bármilyen meglepő, ez a mixtúra a fogszúvasodás ellen is védett viszont, úgyhogy volt neki pozitív hatása. Aztán végül 1870-ben Meiji császár betiltotta ezt az eljárást, tehát nyilván nem véletlenül. Aztán ott van például a szempilla és a magas homlok viszonya. Itt rögtön két érdekesség is van a pakliban, amíg az ókori görögök mindent megtettek annak érdekében, ugye, ahogy az imént mondtam, hogy a látványos szemöldököt fölrajzolják maguknak, addig a reneszánsz korban a szörtelenség hódított. A szempillák szimbólummá váltak, így a nők gyakran teljesen eltávolították a szempilláikat, a szemöldöküket, sőt, mivel a magas homlok volt a hódító abban az időben, így nagyon gyorsan találtak erre is megoldást, volt, aki leborotválta, más pedig szimplán csak kitépkedte elől egy nagy sávban a haját, és így varázsolt magának magas ívelt nagy homlokot. Azért ez elég ijesztően hangzik. Aztán itt van még az ijesztő szépségtippek között az esztétikus dekoltást megadó, és ugye hát gyakorlatilag az folyamatos ájulást is előidéző fűző. A 17. századi Angliában a ruhák nyakkivágása egyre mélyebb formákat öltött, és előtérbe került a mély dekoltás. Ugyanakkor már látványos sápadság is pont ekkor volt divatban, hiszen a nemesi származást sokszor ezzel hangsúlyozták. Így annak érdekében, hogy a púderek által elért sápadság az arctól a dekoltásig hatásossá váljék, a nők kék ereket rajzoltak a dekoltáson a bőrükre, hogy ezzel utánozzák az áttetsző bőrt, és hát természetesen hordták az ájulást okozó és a dekoltást nagyban és erőteljesen kiemelő fűzőket. Aztán ott van még a szépség pöttye. 18. században az erős smink mellett egyre elterjedtebbé vált a különféle szépségpöttyök elhelyezése az arcon. Ezeket leginkább csillagok,

0: Csillagalakúnak, köralakúnak és négyzetalakúnak vágták ki és helyezték el az arcukon apró szövetdarabok segítségével. Ezt az arcra ragasztották, és még elhelyezkedésük is sajátos jelentéssel bírt, tehát nem volt mindegy, hogy az arcon hol helyezkedik el ez a felragasztott fekete textil, szépség, pötty, vagy csillag, vagy négyzet, mindegyiknek más-más jelentése volt. Aztán ott volt a nadragúja, amit a nők az ókortól egészen a 19. századig lelkesen használtak. A szemcseppel például igéző hatalmas szemeket varázsoltak maguknak, ám ez a módszer hosszú távon szemkárosodást okozott, hiszen a nadragúja kitágította a szem, a pupillákat. Emellett arcpirosítóként is bevált, annak ellenére, hogy a ránk maradt források alapján már akkor is tudták, hogy a nadragúja méreg, ami aztán később halucinációkat, görcsrohamokat és idővel aztán halált is okozott. Aztán ott volt a harisnya vagy a festék. Ki tudta akkoriban? A második világháború alatt a nejlon hiánya harisnyákat is érintette, és mivel a harisnya nem hiányozhatott a nők ruhatárából, így aztán több tucat a nejlon hatáshoz hasonló festék került a piacra, amiről azt írták akkoriban, hogy annyira jól sikerültek ezek a kencék, hogy a férfiak se tudnak különbséget tenni, hogy ez most harisnya egy hölgy lábán, avagy sem. Hát azért hálát adhatunk, hogy mi már túl vagyunk ezeken, és nem kell ilyen szépségtrükköket alkalmaznunk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM.